Pátria Rádió. A Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. október 13-án, kedden. Míg az ukrán parlament tegnap elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvényt, addig a szlovák honatyák napokon belül megkezdhetik a tárgyalást azokról a módosításokról, amelyek egyes elemei hátrányosan érinthetik az alacsonyabb diáklétszámmal működő nemzetiségi iskolákat. A gyermekes szülők mellett azonban a váratlan kiadásokkal viaskodó polgárok sincsenek könnyű helyzetben, hiszen egyes háztartások már jóval azelőtt elesnek a hitelfelvétel lehetőségétől, hogy egyáltalán benyújtanák a kérelmüket. Az előttünk álló 3 órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Vasies Olívia, a hírszerkesztő pedig Nyitrai Nóra. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A kormányfő úgy véli, a költségvetés elfogadása Szlovákia biztonságának kérdése. Az Európai Unió kiképzési missziót indít a libanoni hadsereg támogatására. Ma alapvetően napsütéses, nyugodt időjárás lesz jellemző, délelőtt 15 fok körüli maximum értékekkel. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Robert Fico kormányfő szerint az állami költségvetés elfogadása nem politikai presztízs kérdés, hanem Szlovákia biztonságának és stabilitásának záloga. A kormányhivatalban arra szólította fel a politikusokat, hogy a nehéz nemzetközi helyzetre és az esetleges válságokra tekintettel támogassák a tervezetet. Figyelmeztetett, költségvetés hiányában az ország nehezen tudna segítséget nyújtani a háztartásoknak és a vállalkozásoknak egy esetleges energiaválság idején. Fico egyúttal összefogásra szólított fel, és megerősítette, hogy kormánya továbbra is a 4 égtáj felé irányuló szuverén külpolitikát kíván folytatni. A 2027-es állami költségvetésről vitázott tegnap a szlovák parlament, a felszólalók szinte kivétel nélkül ellenzéki képviselők voltak. Bírálták a hiányt növelő tervezetet és kifogásolták, hogy a kormány nem egyeztetett időben a szociális partnerekkel. Grendel Gábor, a Slovensko Zaludji képviselője szerint a költségvetés a választók megnyerését szolgálja. Vladimira Marcinková, az SAS képviselője arra figyelmeztetett, hogy az állam a adósság 2027 végére 31 milliárd euróval nőhet a jelenlegi kormány hivatalba lépése előtti szinthez képest, noha már 3 konszolidációs hullámon túl van az ország. Az ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordult, a képviselők ma folytatják a vitát. Az ellenzéki Szlovensko mozgalom a képviselők a miniszterek és a köztársasági elnök fizetésének megfelezését javasolja, amíg növekszik az államadóság. Michal Sipos és Julius Jakab parlamenti képviselők tegnap ismertették a törvényjavaslatot. A politikusok szerint nem elfogadható, hogy miközben az állam eladósodik, a lakosságot egyre nagyobb terhek sújtják, a politikusok fizetése pedig emelkedik. A mozgalom a bérek csökkentését egy következő kormány megalakításának egyik feltételévé is tenné. Kiképzési missziót hoz létre az Európai Unió a libanoni hadsereg támogatására. A kezdeményezés célja, hogy tanácsadással és képzéssel segítsék a hadsereget és a belbiztonsági erőket az ország területe feletti ellenőrzés megerősítésében, valamint a határvédelem és a belső stabilitás javításában. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő szerint a misszió Libanon szuverenitásának megerősítését szolgálja. A tervek szerint legfeljebb 150 civil és katonai szakember vesz részt a munkában. Az EU kiemelte, hogy az új misszió nem az ENSZ libanoni békefenntartó erőinek helyettesítésére szolgál. Két ember meghalt, legalább heten megsebesültek egy tegnap esti orosz dróntámadásban Kijevben. A támadás egy 25 emeletes lakóházat ért. A sebesültek számáról eltérő adatok érkeztek. Az ukrán ügyészség 7 sérültről, Vitali Klitschko kijevi polgármester 11-ről számolt be. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint az újabb támadás is azt bizonyítja, hogy fokozni kell az Oroszországra nehezedő nyomást. Zelenszky abban bízik, hogy az Egyesült Államok határozottan fellép, és ezzel a háború befejezésére kényszeríti Moszkvát.
0: Időjárás.
2: A mai napon a hideg, foltokban párás, ködös hajnali órákat követően alapvetően napsütéses, nyugodt, időjárási eseményektől mentes időjárás lesz jellemző szerte az országban. A napsütést változó erősségű fátyolfelhőzet zavarhatja időnként és helyenként. A nyugatra eső területen szélcsendesebb idő, míg a keleti ország részben élénkebb északias szél várható. A délelőtti időszakban 15 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az útburkolatot javítják a D2-es autópályán Horváth járfalu előtt Magyarország felől Pozsony irányába. A jobboldali sávot lezárták. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rádi Lászlóról.
1: Ezüstérmet harcolt ki a Nikola Molnárová, Zuzana Stefecseková, Jana Spotáková alkotta szlovák női csapat a hármas trap versenyszámban a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon. Péni István az alapversenyben a legjobb volt, a döntőben pedig a negyedik helyen zárt férfi légpuskában a kairói sportlövő világkupa viadalon. Marek Gyanovszky lett az élvonalban sereghajtó trencséni labdarúgó csapat vezetőedzője, aki a holland Ricardo Moniszt váltja a kispadon. A második labdarúgó liga 12. fordulójának záró mérkőzésén Zlaté Moravce Zsiar 1-3. A Garamszent keresztiek mindhárom gólt emberhátrányban lőtték. Egy meglepő eredmény a labdarúgó MB2-ből, BVSC Soroksár 5-2. Ma este 9 mérkőzést rendeznek a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. A párosítás 18:45-től Lán Sporting Lisszabon, Szabach Azeri csapat Slavia Praha, 21 órától Internacionale FC Bruges, Arsenal Lille, Atletico Madrid Manchester United, Leipzig Eindhoven, Villarreal Napoli, Galatasaray Barcelona és Stavanger Bayern München. A nyitraiak ma 18 órakor a svéd Rögle együttesét fogadják a jégkorongbajnokok ligája alapszakaszának utolsó 6. fordulójában. A szlován bravúros 90-82 arányú győzelmet aratott a Cibona Zágreb vendégeként a férfi kosárlabda Alpok Adria Liga második felvonásában. A 17 esztendős szabadkártyás Mia Pohánková meglepetésre 6-1-6-3-ra legyőzte a szerencsés vesztesként főtáblára jutott Bondár Annát a wuhani női teniszviadal nyitófordulójában. Párosban szintén tovább jutott a Tereza Mihalíková, Olivia Nichols, szlovák-brit kettős. Marozsán Fábián egy helyet rontva a 63., Alex Molcsán 12 pozíciót javítva a 84. a legfrissebb férfi teniszvilágranglistán. Egyelőre maradt az élen az olasz Jannik Sinner, aki számára befejeződött a szezon. Őt a német Alexander Zverev és a spanyol Carlos Alcaraz követi. A nőknél Bondár Anna két pozícióval lejjebb kerülve a 66., Rebeka Sramková a 152. helyről feljött a 134. Az élcsoportban annyi változás történt, hogy az orosz Mirra Andrejeva feljött a 3. pozícióba, a kazah Jelena Rybakina és a fehér orosz Arina Sabalenka mögé. A 7-szeres Grand Slam torna győztes spanyol Carlos Alcaraz meglepetésre 7-5-7-6-ra kikapott a belga Zizu Bergstől a shanghai tenisztorna 3. fordulójában, ezzel pedig biztossá vált, hogy a német Alexander Zverev áll majd az élen az évvégi világranglistán. A Szudi Ádám, András Csaba, illetve Szántosi Dávid és a holland Milode Búr párosa főtáblára jutott a ljubljanai asztali tenisz Európa-bajnokságon. Amerikai színekben szeretne indulni a 2028-as Los Angeles-i olimpián a 46 éves magyar-amerikai kettős állampolgárságú, kétszeres ötkarikás aranyérmes kajakos Fazekas Czur Krisztina. A nemzetközi sajtó elsősorban a pályafutása 250. Forma 1-es futamán első szingapúri sikerét arató Max Verstappent, a Red Bull 4-szeres világbajnok holland versenyzőjét, valamint a 3. és ezzel a VB cím megszerzéséhez közelebb kerülő Kimi Antonellit, a Mercedes olasz pilótáját dicsérte a vasárnapi szingapúri nagydíj után.

6 óra 18 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Ede és Kálmán napja van. Az Ede férfi név tulajdonképpen a német Eduard rövidülése, amely később önállósult. A Kálmán török eredetű férfi név, amely jelentése az utónévkönyv szerint maradék, életben maradt. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük a Jákob, a Romulus, valamint a Teofil nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Koloman napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!

0: 6 óra 22 perc. Veszélyes kártevőt találtak az androidos mobilokon. Megtiltja a mesterséges intelligencia sértegetését az egyik fejlesztő, és 8 hónap után tért haza az űrből 4 ember. Színes híreink következnek a nagyvilágból, Nyitrai Nóra válogatásában.
1: Veszélyes kártevő tűnt fel jó néhány olcsó androidos okostelefonon. A Bitdefender kiberbiztonsági cég által felfedezett malware kampány a Midnight Mimosa nevet kapta, ennek lényege pedig az, hogy a készülékek vezérlő szoftverébe beágyazott rosszindulatú szoftver található, amely lehetővé teszi a támadók számára, hogy észrevétlenül telepítsenek alkalmazásokat, hirdetési csalásokat kövessenek el, és az eszközöket visszaélésekhez használható proxikká alakítsák. A feltételezések szerint a rosszindulatú program valahol az eszközök ellátási láncában kerül telepítésre, de továbbra sem világos, hogy ki a felelős a módosításért, vagy melyik szakaszban történik a beavatkozás. A szakértők szerint az érintett felhasználók számára a kártevő eltávolítása nehézkes lehet, mivel az magas jogosultságú rendszer alkalmazásként települ. Végül azt is érdemes hangsúlyozni, hogy kerüljük a kétes hátterű mobilgyártóktól való vásárlást. Frissítette a szabályzatát a világ egyik legnagyobb MI cége, az Anthropic. Ennek eredményeként november közepétől többek között szigorúbb szabályok vonatkoznak majd az egészségügyi és a gazdasági kérdésekre is, ahogy a politikai tartalmakra is. A leglátványosabb változtatás azonban az, hogy megtiltják a modellek sértegetését. Ez nem azt jelenti, hogy a felhasználók ne vitathatnák a Claude válaszait, vagy ne fejezhetnék ki frusztrációjukat egy esetleges hibás felelettel kapcsolatosan. A cég közlése szerint azonban a tartós és szükségtelen bántalmazó vagy kegyetlen viselkedésnek véget akarnak vetni. Azt nem tudni, hogy az ismétlődő eseteknél várható-e valamilyen büntetés kiszabása, például a felhasználói fiók felfüggesztése. Nyolc űrben töltött hónap után visszatért a Földre a Crew 12 küldetés 4 fős legénysége. Jessica Meir és Jack Hathaway amerikai, Sophie Adeno francia és Andrei Fedyajev orosz űrhajósok magyar idő szerint október 8-án 17 óra 34 perckor landoltak a Csendes óceánon, Los Angeles partjainál. A NASA közleménye szerint az űrhajósok épségben tértek vissza bolygónkra, miután 237 napot töltöttek a nemzetközi űrállomáson. Ez idő alatt több mint 3792 alkalommal kerülték meg a Földet, és fontos karbantartási feladatokat, valamint tudományos munkát végeztek. Többek között őssejtek és intravénás infúziós folyadékok előállításával kísérleteztek, valamint megvizsgálták, miként okozhat hosszú távú szívkárosodást a tüdőgyulladást kiváltó baktérium, és hogyan befolyásolhatják különböző fizikai jellemzők a véráramlást az űrrepülések során. A most hazatérő Crew 12 legénységét Jessica Watkins és Luke Delany amerikai, Joshua Kutrick kanadai, valamint Szergej Teterjatnyikov orosz űrhajósok váltották az ISS fedélzetén, akik október 2-án rekord gyorsasággal érkeztek meg az állomásra. A Crew 13 tagjai várhatóan mintegy 6 hónapot fognak az ISS-en tölteni, feladatuk az űrállomás karbantartása, valamint tudományos kísérletek elvégzése lesz.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. A tavaly januári fehérházi találkozó óta nem látott mélypontra jutott Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij kapcsolata. De milyen hatással lehetnek a két vezető nézet különbségei a háborúban álló országnak nyújtott amerikai katonai támogatásra? A folytatásban ennek járunk majd utána. Előbb azonban regionális híreink jönnek Nyitrai Nórától.
2: Tegnap hivatalosan is megnyitották a pszichiátriai klinikát a Galántai Kórházban. A 20 ágyas klinikán a páciensek utógondozását végzik majd. A beruházás értéke meghaladja a 600 ezer eurót, a költségeket a helyreállítási alapból finanszírozzák. A kórházban már régóta működik pszichiátriai osztály, de pszichiátriai klinika nem volt az intézményben. Az akut kezelés befejezése után más kórházba kellett küldeni a pácienseket, tájékoztatott Alexandra Pavlovicsová, a Penta Hospitals Galánta igazgatója. Kétágyas és egyágyas szobák vannak a klinikán, évente 300-400 beteget tudunk ellátni, tette hozzá Pavlovicsová. Az új osztály megnyitásával párhuzamosan a kórház bővítette az egészségügyi dolgozók létszámát is. A pszichiátriai osztályon a terápiára helyezzük a hangsúlyt, ez egyéni és csoportos pszichoterápiát, valamint kiegészítő terápiát jelent, közölte Monika Tarandová, a pszichiátriai osztály vezetője. A kiegészítő terápiák közé tartozik a kutyaterápia is. Ez újdonság, amit a pszichiátriai utógondozó megnyitásával vezetünk be. Ennek a módszernek van már hagyománya az országban. Ipolyság önkormányzata 2027-ben támogatást nyújt a város területén megvalósuló közhasznú projektekre. A Városháza már kihirdette a pályázatot, a dotációkat október 31-éig lehet igényelni. A támogatások a kultúra, a nevelés és az oktatás területére irányulnak, a Városháza pedig támogatja emellett sportesemények megvalósítását, szellemi értékek gyarapítását, illetve karitatív és környezetvédelmi tevékenységeket is. A városi dotációért jogi személy vagy vállalkozó magánszemély folyamodhat, amennyiben székhelye vagy állandó lakhelye Ipolyság területén van, vagy a városban tevékenykedik. Politikai pártok, mozgalmak vagy azok koalíciói nem igényelhetik a támogatást, tette hozzá a városi hivatal. Felújítják a melegvíz elosztó hálózatot Vágsejjén, Vágvecse város részben. A Metsala városi vállalat több mint 2,5 millió euró támogatást kapott beruházás finanszírozására a modernizációs alapból. A városi hivatal tájékoztatása szerint a következő lépés a Metsala és a környezetvédelmi alap közötti szerződés aláírása. Ezután kiírják a közbeszerzést. A munka jövőre vagy 2028-ban kezdődhet el, tájékoztatott a városi hivatal. Az elosztó rendszert több mint 50 éve adták át. A felújítás költséges, de a támogatásnak köszönhetően megoldódik a finanszírozás, tájékoztatotta a Metsala vállalat.
0: Időjárás.
2: A mai napon a hideg, foltokban párás, ködös hajnali órákat követően alapvetően napsütéses, nyugodt, időjárási eseményektől mentes időjárás lesz jellemző szerte az országban. A napsütést változó erősségű fátyolfelhőzet zavarhatja időnként és helyenként. A nyugatra eső területen szélcsendesebb idő, míg a keleti ország részben élénkebb északias szél várható. A délelőtti időszakban 15 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D2-es autópályán Pozsonyt elhagyva Csehország irányában az 53. kilométertől az 50-ig terjedő szakaszon a jobb sáv karbantartása miatt a forgalmat a bal sávba terelik. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: ki Donald Trump azután, hogy dízelegyességet kötött orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal. Az amerikai elnök felhívására Volodymyr Zelenszky is reagált, aki leszögezte, ha Moszkva gondoskodik a 60 napig tartó fegyvernyugvásról, Kijevben készek választást tartani. Bár hasonló egyességről továbbra sincsenek hírek, az amerikai elnök energetikai tűzszünetet jelentett be, amelyet egyelőre nem igazán sikerült tiszteletben tartania a feleknek. A szomszédunkban zajló háború legutóbbi fejleményeiről Tálas Péterrel, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjével Kálmán Norbert beszélgetett a tegnapi reggeliben.
1: Hát Trump a félidős választásokra készülve lépte meg ezt az egyességet Putyinnal. Az európai partnereken azért érződik a döbbenet. Mit csinált most tulajdonképpen az amerikai elnök a több mint 4,5 éve tartó háborút, körülölelő kapcsolatokat illetően?
2: Hát azt gondolom, hogy a félidős választásokra szeretett volna dízel, illetve üzemanyag árcsökkentést elérni, és szokásos módja szerint ezt úgy próbálta meg, ahogy szokta, tehát nagyon nagy dolgokat jelentett be. Itt a probléma szerint alapvetően az, hogy a dízel megállapodás egy gazdasági kérdés, és az amerikai energiapiaci kényszerek miatt Washington úgy tűnik, hogy enyhít Oroszországra nehezedő nyomáson. Legtöbben ezért vannak felháborodva továbbra, azért, mert a segítséget, tehát az Ukrajnának nyújtott segítséget, különösen egyébként az információk és a felderítési adatokkal kapcsolatban, fogalmazzunk úgy, hogy olyan nyomás gyakorlására akarja felhasználni Ukrajnával szemben, ami hát az ukrán katonai tevékenységet nagyon érzékenyen érinti. Az, hogy új elnököt szeretne, ez szerintem inkább csak egy ilyen hatásvadász történet. Ezt már többször mondta, aztán ugye rájött arra, hogy nem lehet, tehát hogy nem tud beleszólni gyakorlatilag, tehát nem tudja a törvényt vagy az alkotmányt gyakorlatilag befolyásolni Ukrajnában.
1: Azt az ember érti, hogy Trump azért lépett ilyet, mert közelednek a félidős választások, ugye, és Amerikában az egy nagyon kritikus pont, mikor az üzemanyag lesz egyre drágább, de hogy az európai perspektívából, abból a perspektívából, ami tulajdonképpen több mint 4,5 éve keményen támogatással, akár pénzbeli, akár fegyver támogatással és szankciókkal küzd Ukrajna mellett Oroszország ellenében, ebben a csatában Trump tulajdonképpen most állást foglalt?
2: Tulajdonképpen állást foglalt, de inkább azt mondanám, hogy véleményt fejezett ki, nem biztos, hogy meglépi mindazt, amit bejelentett. Ugye azt látni kell, hogy itt ugye Trump részben bejelentette azt, hogy szeretne új elnököt, részben ugye bejelentette azt is, hogy a pult, tehát a fegyverbeszerzési mechanizmust korlátozni kívánja, de egyelőre nem tudjuk, hogy ebből mit fog megvalósítani. Tehát ugye itt mindenki azt találgatja, hogy mit tehet Trump annak érdekében, hogy kényszerítse Ukrajnát bizonyos lépésekre, illetve hát a másik nagyon fontos dolog, hogy mit fog tenni, illetve hogy fogja ezt, ha tudja Ukrajna kivédeni. Egyelőre szerintem Zelenszky elég ügyesen azt mondta, hogy amennyiben kölcsönös a moratórium az infrastruktúra támadásának beszüntetésére, akkor ő áll elében. Erre jött ugye Trump azzal, és ezt is bejelentette, hogy akkor egy ilyen infrastruktúra támadási moratórium jött létre, amire se Zelenszky, se Putyin nem reagált, legalábbis én még tegnap éjszaka nem láttam erről semmiféle hírt, hogy itt reagáltak volna erre.
1: Ugye Trump azzal kapcsolatban is tetted megjegyzést, hogy az üzemanyagárakat már nem az iráni konfliktus vagy háború miatti fejlemények okozzák, hanem sokkal inkább az, hogy Ukrajna földig rombolja Oroszország dízelfinomítói képességeit. Emögött mit lát? Kicsit kifarol a saját maga által, vagy indított?

0: Borúból. És a másik, hogy mi van akkor, ha veszít a félidős választásokon, az mennyiben fogja korlátozni mondjuk a döntéseinek a súlyát későbbiekben Trumpnak?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy a dízel megállapodás hátterében elsősorban az iráni háború energetikai piaci következményei vannak, de azért azt látni kell, hogy Trump, mivel ez egy fiaskó, és ez szerintem egy akkora fiaskó, ami a november 3-ai választásokat erősen befolyásolni fog, nem nagyon hivatkozik, ezért szeretné elérni ugye azt, hogy részben Oroszország szállítson dízel üzemanyagot Amerikába, hogy csökkenjen a dízel ára Amerikába, másrészt pedig ezért szeretné tulajdonképpen rávenni, mert nem először egyébként, mert szerintem egy hete már ezt megemlítette a találkozójukkor Zelenszkit arra, hogy ne támadja Zelenszki a finomítókat. Hogy változhat-e a november 3-ai amerikai választás követően, azt gondolom, hogy két dolgot világosan el kell különíteni ezzel kapcsolatban, Trump belpolitikai mozgásterét és az elnöki jogköröket. Ugye, ha megváltozik a kongresszusi többség, az hatásra lehet az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás finanszírozására, az Oroszországgal szembeni szankciókra, de azért azt látni kell, hogy Trump továbbra is hivatalban marad, és jelentős külpolitikai és katonai és hírszerzési döntési jogkörökkel fog rendelkezni. Ráadásul ne felejtsük el, hogy a november 3-ai választás után a kongresszus csak január 3-án kezdi meg a működését. Ez csak nem 2 hónapot jelent, amikor különböző dolgokat még megléphet. Trump is egyáltalán nem biztos, hogy ha megszűnik az azonnali kampánykényszer, ami miatt most ezeket meglépi, az automatikusan Trump álláspontjának megváltoztatásával járna. Tehát azt gondolom, hogy a novemberi választások Trump politikai mozgásterét módosíthatják, de az amerikai hírszerzési támogatásról továbbra is elsősorban az elnöki adminisztráció fog dönteni.
0: Ugye felvetette ezt is, hogy amit már itt mondtunk többször is, hogy Zelenszky helyett most már valami új elnök kellene. Kicsit, hogyha az ukrán viszonyokat megnézzük, milyen valójában a támogatottsága Zelenszkynek?
1: Zelenszkynek még mindig elég magas a támogatottsága, 50% feletti. Nem állítom azt, hogy nincsen vita, sőt, nem állítom azt, hogy nincsenek kihívói, és nem állítom azt sem, hogy ne lennének politikai konfliktusok Ukrajna kapcsán, vagy Ukrajnában, de világosan kell látni, hogy az ukránok alapvetően úgy gondolják, hogy háború közben nem érdemes lecserélni az elnököt. Az alkotmány sem engedi ezt, de ami sokkal izgalmasabb, hogy fizikálisan nagyon nehéz megoldani. Ugye fizikálisan nehéz megoldani a megszervezését a választásoknak, illetve hát azt kell látni, hogy nem csak Ukrajnába kéne megszervezni a választásokat, hanem tulajdonképpen az emigránsok között is, hiszen ők is ukrán állampolgárok, ami szintén komoly nehézségekbe ütközik, tehát én azt gondolom, hogy ha nem is békét kell várni ahhoz, hogy itt változástól következzen be, de fegyvernyugvást, ahogy egyébként Zelenszkyt is említettem, az mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy nyugodt körülmények között lehessen levezetni, vagy elebonyolítani a választásokat.
0: Aztán van itt egy technikai kérdés is. Azt is többször hallhattuk, olvashattuk a hírekben, hogy hát Oroszország üzemanyagi importra szorul, mert az ukrán támadások visszafogták a finomítóik termelését, enyhén szólva visszafogták. Honnan tudja előteremteni azt tulajdonképpen, amit Trumpnak ígért?
1: Ugye azt kell látni, hogy valóban a legfontosabb, emlékeim szerint talán a legfontosabb 35 orosz olajfinomító közül 33-at támadásért, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül Oroszország képes lehet, különösen akkor, ha ezeket a támadásokat, vagy a támadások által okozott károkat kijavítja, és nem válik folytonossá. Itt ugye azt kell látni, hogy Ukrajna folytonosan támadja ezeket az olajfinomítókat, ez azt jelenti, hogy nem nagyon van lehetősége hosszasan működni egy-egy ilyen olajfinomítónak, vagy csak korlátozottan tud működni, de amennyiben ez megszűnik, akkor azért Oroszország képes lehet a termelése. Nem biztos ettől függetlenül egyébként, hogy részben megtörténik ez a szállítás, és hát az sem biztos egyébként, pontosabban inkább azt mondanám, hogy szinte bizonyos, hogy nem fogja jelentősen befolyásolni az üzemanyagárakat, vagy legalábbis itt nem arról van szó, hogy az a mennyiség, amit itt szállítani tudna Oroszország, az jelentősen hát módosítana, és gyorsan módosítana az üzemanyagárakon. Ez szerintem csak Trump fejében van így, illetve hát politikai okai vannak ennek a lépésnek. Ugye ez eladható talán tulajdonképpen az amerikai közönség egy részének, hogy lám-lám, én meg tudtam állapodni Vlagyimir Putyinnal is. Különösen, ha itt ilyen korlátozásokról van szó, akkor akár eladható olyannak, mint egy olyan kezdet, ami valamilyen tűzszünethez vezet el, amiről ugye nagyon sokan azt mondják, hogy egyelőre nem látszik sehol az erre való hajlandóság az orosz vezetésben.
0: A Financial Times arról írt, hogy orosz merényletek célpontjai lehetnek európai hadipari vezetők. Sőt, említettek még valami olyasmit is, hogy a civil célpontok ellen is hát tervezhetnek támadásokat, ami eddig teljesen egy ilyen vörös vonal volt. Ez mennyiben lehet valós, és például a hadipari vezetők elleni mondjuk tervezett, tehát hogy támadások, ezek mennyire foghatják vissza reálisan a fegyverszállítást Ukrajnának?
1: Én nem hiszem, hogy ilyenre sor fog kerülni. Pontosabban nagyon meglepődnék, ha ennyire eszkalálna akarná a nyugodtan fennálló viszonyt az orosz vezetés. Ez ugyanis újabb szankciókat jelentene, és az eddig szankció további szigorítását, sőt bizonyos lépéseket megtételét is. Én inkább úgy gondolom, hogy itt arról van szó, hasonlóan egyébként mondjuk a nukleáris kommunikációhoz, hogy Oroszország fenyegetni akar, és olyan dolgokat állít, amitől úgy gondolja, hogy majd lelassul részben a támogatások körüli döntéshozatal, tehát el akarja hitetni itt az európai közönséggel és az európai döntéshozókkal azt, hogy be kell kalkulálniuk ezeket a lehetőségeket, és biztos, hogy vannak olyanok, akik ezeken komolyan elgondolkodnak. Tehát én azt gondolom, hogy lassítani tudja legfeljebb a döntéshozást, de nem hiszem, hogy ettől bármelyik üzem hát kevesebbet termelne. Ráadásul tegyük rögtön hozzá, hogy nem is elsősorban az európai hát fegyvergyárakat kellene itt gyakorlatilag hát fenyegetni, hanem az amerikaiakat, hiszen ugye az úgynevezett purlon, tehát az Ukrajnát támogató mechanizmuson keresztül lényegében az európaiak finanszírozzák az amerikai fegyvereknek a megvásárlását Ukrajna felé. Pont ez az egyik nagy probléma, hogy ennek ellenére azt lehet látni, hogy az európaiak és az ukránok is ki vannak szolgáltatva gyakorlatilag a Trump akaratának, hiszen hiába finanszírozzák ezeket a fegyvereket, a fegyverek szállításáról gyakorlatilag az amerikaiak döntenek. Tehát azt akarom mondani, hogy ez inkább egy stratégiai kommunikáció a Putyin részéről. Nem hiszem, hogy itt tényleges készülődés lenne bármilyen orosz szervezet részéről. Itt politikusok is, és különböző gazdasági szakemberek elleni merényletekre.
0: Mire számít egyébként, hogy mi jön most? Ugye hát a jelenlegi helyzet az, hogy tulajdonképpen közeledünk az év vége felé, jön az ukrán tél, amelyet hát mindig olyan nagyon kegyetlennek szoktak leírni, hogy abban azért más kép folyik a hadviselés. Ugye a választások után Putyinnál rebesgették azt, hogy mozgósítás lesz, vagy valamilyen módon intenzívebbé teszi a toborzást. Most az Ukrajnának nyújtott tulajdonképpen külföldi segítséget próbálja alásni, például ezt a titkosszolgálati támogatást, amit mindig egy neurologikus pontnak írnak le, hogy ez olyan fontos. De összességében érezni azért egy sokkal intenzívebbé váló nyomást az orosz térféről.
1: Ez így van. Én azt gondolom, hogy a mostani lépés az még inkább helyzetbe hozza a gyakorlatilag Putyint. Nem gondolom, hogy megváltoztatja a háború menetét. Azt hiszem, hogy Putyin három dolgot nyerhet ebből. Egyrészt bevételt, az orosz energiahordozók és a finomítói termékek exportjába származó bevétel hozzájárulhat egyébként az állami költségvetés finanszírozásához, közvetve tehát a háborús kiadásokhoz. Ami fontosabb szerintem politikai mozgásteret, az amerikai szankciós politika részleges enyhítése. Ugye azt jelzi, hogy Washington bizonyos körülmények között kész gazdasági engedményeket tenni Moszkvának. És harmadik, amit nyerhet, az diplomáciai lehetőség. Ugye Putyin az amerikai energiapiaci problémák kezelésében lényegében partnerként jelenhet meg, ami miközben Ukrajna hát az amerikai elnök bírálatának célpontjává vált, de mint említettem, önmagában a dízel nem oldja meg az amerikai energiaválságot, a megállapodás inkább politikai következményei tekintve hát nagyobbak, mint a kereskedelmi értéke, tehát azt gondolom, hogy miközben a dízel megállapodás gazdasági hatása korlátozott lehet, a politikai jelentősége elsősorban abban áll, hogy az energiapiaci környezet miatt Washington enyhít az Oroszországra nehezedő nyomáson, és ez mindenféleképpen Putyin számára egy óriási nagy nyereség lehet.
0: Donald Trump egyességet kötött Putyinnal, és támogatná az ukrán vezetőváltást. A részletekről Tálas Péterrel, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: A Jószóval Oktasd következő adásában annak járunk utána, mit fejleszthet a szövegértésen túl az olvasási gyakorlat iskoláinkban. Az az alapkészség, amely a legutóbbi globális mérések szerint jelentős visszaesést mutat. Vendégünk Csatú Anita, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, akinek nemrégiben jelent meg Irodalom és érzelmi intelligencia, az érzelmi intelligencia fejlesztésének elméleti és módszertani lehetőségei irodalom órán című könyve. Gazsik Viktória vagyok, a műsorszerkesztője, várom Önöket kedden, a 16 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. október 13-án kedden. Az ukrán parlament tegnap elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvényt, amely elősegíti, hogy Kijev megnyissa az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterét. De mit nyernek a változtatásokkal a kárpátaljai magyarok? A folytatásban erről is beszélgetünk majd, előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A parlament tegnap a 2027-es költségvetésről vitázott, szinte csak az ellenzék szólalt fel. Orosz dróntámadás ért egy kijevi lakóházat, ketten meghaltak, többen megsebesültek. Ma alapvetően napsütéses, nyugodt időjárás lesz jellemző, délelőtt 15 fok körüli maximum értékekkel. Jó reggelt kívánok! Következnek a részletek. Robert Fico kormányfő szerint az állami költségvetés elfogadása nem politikai presztízs kérdés, hanem Szlovákia biztonságának és stabilitásának záloga. A kormányhivatalban arra szólította fel a politikusokat, hogy a nehéz nemzetközi helyzetre és az esetleges válságokra tekintettel támogassák a tervezetet. Figyelmeztetett, költségvetés hiányában az ország nehezen tudna segítséget nyújtani a háztartásoknak és a vállalkozásoknak egy esetleges energiaválság idején. Fico egyúttal összefogásra szólított fel, és megerősítette, hogy kormánya továbbra is a négy égtáj felé irányuló, szuverén külpolitikát kíván folytatni. A 2027-es állami költségvetésről vitázott tegnap a szlovák parlament, a felszólalók szinte kivétel nélkül ellenzéki képviselők voltak. Bírálták a hiányt növelő tervezetet és kifogásolták, hogy a kormány nem egyeztetett időben a szociális partnerekkel. Grendel Gábor, a Slovensko Zaludji képviselője szerint a költségvetés a választók megnyerését szolgálja. Vladimira Marcinková, az SAS képviselője arra figyelmeztetett, hogy az államadóság 2027 végére 31 milliárd euróval nőhet a jelenlegi kormány hivatalba lépése előtti szinthez képest, noha már három konszolidációs hullámon túl van az ország. Az ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordult, a képviselők ma folytatják a vitát. Az ellenzéki Szlovensko mozgalom a képviselők a miniszterek és a köztársasági elnök fizetésének megfelezését javasolja, amíg növekszik az államadóság. Michal Sipos és Julius Jakab parlamenti képviselők tegnap ismertették a törvényjavaslatot. A politikusok szerint nem elfogadható, hogy miközben az állam eladósodik, a lakosságot egyre nagyobb terhek sújtják, a politikusok fizetése pedig emelkedik. A mozgalom a bérek csökkentését egy következő kormány megalakításának egyik feltételévé is tenné. Kiképzési missziót hoz létre az Európai Unió a libanoni hadsereg támogatására. A kezdeményezés célja, hogy tanácsadással és képzéssel segítsék a hadsereget és a belbiztonsági erőket az ország területe feletti ellenőrzés megerősítésében, valamint a határvédelem és a belső stabilitás javításában. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő szerint a misszió Libanon szuverenitásának megerősítését szolgálja. A tervek szerint legfeljebb 150 civil és katonai szakember vesz részt a munkában. Az EU kiemelte, hogy az új misszió nem az ENSZ libanoni békefenntartó erőinek helyettesítésére szolgál. Két ember meghalt, legalább heten megsebesültek egy tegnap esti orosz dróntámadásban Kijevben. A támadás egy 25 emeletes lakóházat ért. A sebesültek számáról eltérő adatok érkeztek. Az ukrán ügyészség 7 sérültről, Vitali Klitschko kijevi polgármester 11-ről számolt be. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint az újabb támadás is azt bizonyítja, hogy fokozni kell az Oroszországra nehezedő nyomást. Zelenszky abban bízik, hogy az Egyesült Államok határozottan fellép, és ezzel a háború befejezésére kényszeríti Moszkvát.
0: Időjárás.
2: A mai napon a hideg, foltokban párás, ködös hajnali órákat követően alapvetően napsütéses, nyugodt, időjárási eseményektől mentes időjárás lesz jellemző szerte az országban. A napsütést változó erősségű fátyolfelhőzet zavarhatja időnként és helyenként. A nyugatra eső területen szélcsendesebb idő, míg a keleti ország részben élénkebb északias szél várható. A délelőtti időszakban 15 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Nyitrán, a Stúr utcán a belváros irányában. Vezessenek óvatosan. Szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
4: Ezüstérmet harcolt ki a Nikola Molnárová, Zuzana Stefecseková, Jana Spotáková alkotta szlovák női csapat a hármas trap versenyszámban a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon. Péni István az alapversenyben a legjobb volt, a döntőben pedig a negyedik helyen zárt férfi légpuskában a kairói sportlövő világkupa viadalon. Marek Gyanovszky lett az élvonalban sereghajtó trencséni labdarúgó csapat vezetőedzője, aki a holland Ricardo Moniszt váltja a kispadon. A második labdarúgó liga 12. fordulójának záró mérkőzésén Zlaté Moravce Zsiar 1-3. A Garamszent keresztiek mindhárom gólt emberhátrányban lőtték. Egy meglepő eredmény a labdarúgó MB2-ből, BVSC Soroksár 5-2. Ma este 9 mérkőzést rendeznek a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. A párosítás 18.45-től Lens Sporting Lisszabon, Szabach Azeri csapat Slavia Praha, 21 órától Internacionale FC Bruges, Arsenal Lille, Atletico Madrid Manchester United, Leipzig Eindhoven, Villarreal Napoli, Galatasaray Barcelona és Stavanger Bayern München. A nyitraiak ma 18 órakor a svéd Rögle együttesét fogadják a jégkorong bajnokok ligája alapszakaszának utolsó 6. fordulójában. A Slovan bravúros 90-82 arányú győzelmet aratott a Cibona Zágreb vendégeként a férfi kosárlabda Alpok Adria Liga 2. felvonásában. A 17 esztendős szabadkártyás Mia Pohánková meglepetésre 6-1-6-3-ra legyőzte a szerencsés vesztesként főtáblára jutott Bondár Annát a wuhani női teniszviadal nyitófordulójában. Párosban szintén tovább jutott a Tereza Mihalíková, Olivia Nichols, szlovák-brit kettős. Marozsán Fábián egy helyet rontva a 63., Alex Molcsán 12 pozíciót javítva a 84., a legfrissebb férfi teniszvilágranglistán. Egyelőre maradt az élen az olasz Jannik Sinner, aki számára befejeződött a szezon. Őt a német Alexander Zverev és a spanyol Carlos Alcaraz követi. A nőknél Bondár Anna 2 pozícióval lejjebb kerülve a 66., Rebeka Sramková a 152. helyről feljött a 134. Az élcsoportban annyi változás történt, hogy az orosz Mirra Andrejeva feljött a 3. pozícióba, a kazah Jelena Rybakina és a fehér orosz Arina Sabalenka mögé. A 7-szeres Grand Slam torna győztes spanyol Carlos Alcaraz meglepetésre 7-5-7-6-ra kikapott a belga Zizou Bergstől a Shanghai tenisztorna 3. fordulójában, ezzel pedig biztossá vált, hogy a német Alexander Zverev áll majd az élen az évvégi világranglistán. A Szudi Ádám András Csaba, illetve Szántosi Dávid és a holland Milode Búr párosa főtáblára jutott a ljubljanai asztali tenisz Európa-bajnokságon. amerikai színekben szeretne indulni a 2028-as Los Angeles-i olimpián. A 46 éves magyar-amerikai kettős állampolgárságú, kétszeres ötkarikás aranyérmes kajakos Fazekas Czur Krisztina. A nemzetközi sajtó elsősorban a pályafutása 250. Forma 1-es futamán első szingapúri sikerét arató Max Verstappent, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzőjét, valamint a harmadik és ezzel a VB cím megszerzéséhez közelebb kerülő Kimi Antonellit, a Mercedes olasz pilótáját dicsérte a vasárnapi szingapúri nagydíj után.

0: 7 óra 14 perc. A 450 fős ukrán parlamentben 266 képviselő támogatásával tegnap elfogadták a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvényt, amely több előremutató elemet is tartalmaz. A módosítás a kárpátaljai magyaroknak és a kijevi vezetésnek egyaránt fontos volt, hiszen a magyar kormány a változtatások jóváhagyásától tette függővé az Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatos vétó feloldását. A vonalban Kovály Katalin kárpátaljai geográfus, a Budapesti Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének munkatársa. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az, hogy a kárpátaljai magyarok jogainak rendezése évek óta feszültségforrás, igen gyakori beszédtéma, a kialakult helyzet körülményeit azonban nem biztos, hogy mindenki ismeri, így kérem kezdjünk egy rövid múltidézéssel a friss fejlemények vázolása előtt. Meddig nyúlnak vissza a probléma gyökerei, illetve mi minden történt akkoriban, ami végül a szigorú szabályozás elfogadásában csúcsosodott ki?
1: Így van, hát ezek a folyamatok már több mint 10 évre nyúlnak vissza, és ez folyamatosan mérgezte a két ország viszonyát is, tehát Kijev és Budapestnek a diplomáciai viszonya is nagyon gyakran ezek körül a kisebbségi törvények körül mozgott. Ugye legfőképpen 2014 után, a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus kibontakozása után kezdett az ukrán állam egy ilyen nemzetiesítő politikába, és az, ami a kisebbségekre vonatkozott, és nem csak a magyar kisebbségekre, de a magyarokat is érintette, az a 2017-ben bevezetett oktatási törvény, illetve 2019-ben a nyelvtörvény, ami szűkítette a kisebbségek jogait nyelvhasználatban, az oktatásban és a különböző hivatalos kommunikáció terén.
0: A felvázolt történések árnyékában az elmúlt években rengeteg tévhit, illetve félinformáció keringett a köztudatban arról, hogy hogyan is működnek valójában az ukrajnai kisebbségi iskolák, de mi volt jellemző ezekben az intézményekben az elmúlt esztendőkben?
1: Ha nyelvtörvényre gondolunk, akkor itt azért történtek előrelépések és történtek engedmények, mert például a 2017-es kerettörvény kapcsán a nyelvhasználatra vonatkozó rész az alapvetően az, hogy a felmenő rendszerben a magyar egynyelvű iskolák kétnyelvűvé alakulnak, ennek a bevezetését eltörölték, és később, vagy ennek a bevezetését elhalasztották, és később ezt ki is vezették, de azért egy csomó minden olyan jogi dolog, illetve hát igen, olyan a nyelvhasználatra vonatkozó részek homályosak maradtak, vagy nem voltak teljesen tisztázottak. Tehát voltak itt azért olyan jogi, hát nem is tudom, ilyen homályosságok, amik azért adtak kiskapukat a különböző folyamatokra, és hát ilyen volt például, ami nemrégiben ki is váltott egy kicsit ilyen felháborodást, amikor egy képviselői indítványban azt kezdeményezték, hogy az órákon kívüli kommunikáció csak ukrán nyelven folyhat a nemzetiségi iskolákban is. Ezt végül nem vezették be, de hogy azért voltak arra jelek, hogy nem jó irányba haladnak ezek a folyamatok.
0: Az apróbb engedmények ellenére is tehát problematikus maradt a helyzet, és ehhez képest egyébként mit garantál, illetve miben hozhat elmozdulást a tegnap elfogadott törvény vagy törvénycsomag?
1: Az még talán fontos kiemelni, és ami nem hangzott el, hogy ugye itt nem új jogokról van szó a tegnap aláírt törvénytervezet, vagy a törvénnyel sem, hanem a régiek visszaállításáról. A legfontosabb változások, amik bevezetésre kerülnek, vagy visszaállításra kerülnek a tegnap aláírt törvények kapcsán, az egyik olyan, hogy visszatér a nemzetiségi iskolának a jogi státusza. Ezt azok az intézmények kaphatják meg, ahol a tanulók legalább 50%-a kisebbségi nyelven tanul. Tehát ahol a tanulók 51% a kisebbségi nyelven tanult. Ha nincs meg ez a százalék, vagy ez az arány, akkor nemzetiségi osztályok is megkaphatják ezt a státuszt, és azokban az iskolákban, ahol vagy azok az iskolák, amelyek megkapják ezt a nemzetiségi státuszt, az anyanyelv nem csak a tanórákon, hanem az iskolai élet egészében használható lesz, tehát szünetekben, a tanárdiák kommunikációban, illetve az iskolai dokumentáció is az adott kisebbség nyelven készíthető el. Ezen kívül az igazgatóknak és a helyetteseknek, vagy a helyettesének ismernie kell az adott kisebbség nyelvét, tehát hogy tudjon kommunikálni a diákokkal. Fontos változás még, hogy a felvétel és az érettségi feladatokat lefordítják, valamint a bizonyítványok is kétnyelvűek lehetnek, illetve ez a törvény még azt is előirányozza, hogy a szülőknek nagyobb beleszólása van, vagy érdemi beleszólása van az oktatási folyamatokban, és csak akkor tanítható ukránul egy tárgy, ha azt a szülők legalább kétharmada támogatja. Tehát ezek nagyon fontos változások.
0: A magyar kormány évek óta szorgalmazta ezen jogok visszaállítását, érdemi előrelépés azonban az idei kormányváltásig nem történt, hiszen ahogy arra korábban ön is utalt, az elmúlt években igen feszülté vált a két ország kapcsolata, ami nehezítő tényező volt. Így a helyzet érzékenységére való tekintettel az utóbbi hetekben, illetve hónapokban lezajlott tárgyalások is jobbára zárt ajtók mögött zajlottak, de az alapján, amit ezekről az egyeztetésekről tud lehet, mennyire volt nehéz a két félnek kompromisszumra jutnia?
1: Igen, hát ez egy elég nehéz kérdés, vagy hát így ugye az ezekkel kapcsolatos tárgyalások, politikai tárgyalások azzal kapcsolatban, ami a törvény most elfogadásra kerül, még júniusában elkezdődtek, és akkor ezt az úgynevezett 11 pontra is alapozták, amit még egyébként az előző kormány dolgozott ki, de ezeket nagy titok övezte, és alapvetően nem is hozták nyilvánosságra, hogy az akkori tárgyalások hogyan zajlottak, illetve kiket vontak be, vagy hogy mit is jelent pontosan a megállapodás, vagy mit is tartalmaz pontosan a megállapodás. Ezeket vagy Magyar Péter nyilatkozataiból, vagy az ukrán fél nyilatkozataiból, vagy sajtóértesülésekből tudtuk, és az is érdekes, hogy egyébként különböző féleképpen kommunikált erről a két fél, mert addig még a magyar fél inkább azt hangsúlyozta, hogy visszaállításra kerülnek a kisebbségi jogok, ezen belül pedig a kárpátai magyaroknak a jogai, addig az ukrán fél inkább azt hangsúlyozta, hogy elhárult az akadály az EU-s csatlakozási folyamat megkezdése előtt. Tehát ez is egy ilyen politikai, retorikai stratégia volt, és hát alapvetően tényleg ilyen nagy titok kövezte ezeket a folyamatokat. Amit most tudni lehet, az, hogy alapvetően első körben most az oktatási folyamatban használható az oktatási folyamatban használható nyelvről állapodtak meg, de ugye még folyamatban van, illetve hát még rendezésre vár a kisebbségi jogoknak a további területe. Ilyen lehet például az anyanyelv használata az önkormányzatokban, vagy az anyanyelv használata a közigazgatásban, de ugyanúgy rendezésre vár még a nemzeti szimbólumoknak a használata is. Azt tudni lehet a Orbán Anita nyilatkozataiból is, illetve az ukrán fél nyilatkozataiból is, hogy bevontak nyilván magyarországi, ukrajnai szakértőket, de a kárpátaljai magyar kisebbségnek a tagjait is bevonták ezekbe a tárgyalási folyamatokba, tehát ők maguk is részt vehettek ezekben a tárgyalási vagy előkészítési folyamatokban.
0: Ahogy arra némiképp ön is utalt, a törekvéseknek folytatódnia kell, és feltehetően a következő csomag majd 2027-ben, tehát a jövő év folyamán kerül majd terítékre. Ugyanakkor a magyar diplomácia már említett vezetője, Orbán Anita, a fejlemények kapcsán azt is hangsúlyozta, hogy a törvény elfogadása önmagában nem elég, így annak végrehajtását is ellenőrizni kívánják. De hogyan követné nyomon a magyar külügy, hogy a jogszabályban vállalt garanciákat gyakorlatban is érvényesülnek-e?
1: Hát Erről nincs biztos tudásom, illetve válaszom. Ugye ezt mindig hangsúlyozza a Kárpáti Magyar Érdekképviselet is, hogy nem elég ezeket a törvényeket elfogadni, de azt be is kell tartani, és hogy jelenleg még ilyen óvatos optimizmussal tekintenek ezekre a folyamatokra. Az viszont tény, hogy Ukrajnának most jelenleg az látszik, hogy Ukrajnának is érdeke az, hogy ezek a jogi garanciák is megvalósulhassanak, hiszen itt már nem csak az ukrán-magyar viszonyról van szó, illetve nem csak a kisebbségi jogoknak a visszaállításáról, hanem Ukrajnának az Európai Unióba való csatlakozási folyamatáról. Tehát, hogyha ezek a jogok nem érvényesülnek, már pedig ezt világossá tette a magyar fél is, akkor gátolhatják Ukrajna csatlakozási folyamatainak az erőlehaladását. Úgyhogy most az látszik egyébként, hogy Ukrajna is érdekelt abban, hogy ezeket a törvényeket nem csak aláírja, meg nem csak érvényre juttassa, hanem tényleg a gyakorlatban is betartassa.
0: Az uralkodó érzés tehát még a közös érdekek árnyékában is egyfajta óvatos optimizmus, de hogyha a kárpátaljai magyar közösség szempontjából vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor hosszabb távon milyen eredményeket hozhat az, hogy ismét egy pozitívabb elmozdulás irányába mozdul a történet a kisebbségi jogok terén?
1: Hát, hogyha csak azokat a szempontokat veszük figyelembe, hogy a kárpátaljai magyarok is szeretnék otthon érezni magukat, és nem másodlagos állampolgárként élni Kárpátalján, Ukrajnán belül, ahhoz szerintem ez egy mindenképpen előremutató folyamat, vagy egy előremutató dolog is, ami tegnap megtörtént, és az, hogy garantálva vannak a jogaik, a kisebbségi jogaik adott kisebbségnek, az mindenképpen előremutató.
0: A kárpátaljai magyarok jogainak rendezése ugyanakkor nem csak a helyi magyar közösség érdeke, ahogy jelezte, Ukrajnának sem árt, hogyha az uniós integráció jegyében tisztázzák ezeket a kérdéseket, de érdemesebb a felsorolásba bevonni egy harmadik pillért is, tehát az ukrán-magyar kapcsolatok alakulásában is vízválasztó lehet, hogy Kijev mondhatni igyekszik rendezni ezt a tartozást?
1: Ez mindenképpen így van. Én nem vagyok, én is inkább óvatos optimizmussal tekintek ezekre a folyamatokra. Nyilván ez egy nagyon hosszú út kezdete, és helyre kell állítani azokat a diplomáciai károkat, amik az elmúlt évben kialakultak, de most az látszik, hogy mind a két fél abban érdekelt, hogy rendezzék ezeket a kapcsolatokat, és egyébként az ukrán fél is, meg a magyar fél is úgy nyilatkozott, hogy ők alapvetően mind a ketten abban érdekeltek, hogy helyreálljon ez a viszony Kijev és Budapest között.
0: Az elmúlt hónapokban azonban az új magyar kormány és a kijevi vezetés között is voltak mondhatni nézetkülönbségek, de ez a tegnapi módosítás vagy törvény elfogadás, ez most már abba az irányba mutat, hogyha nehezen is, de egyfajta kompromisszumképes kommunikáció folytatódhat?
1: Hát ezt szerintem a jövő fogja majd megmutatni. Alapvetően azt is érintette már Magyar Péter is a nyilatkozataiban, hogy ez előremutató is lehet akár egy kormányfői találkozóra is. Ugye ezt is többször említette már mindkét kormányfő, hogy jó lenne találkozni. A Magyar Péter először Beregszászra invitált a Zelenszkit, aztán felröppentek hírek, hogy Zelenszki Kijevbe hívta Magyar Péter, de valamiért ez a kormányfői találkozó eddig nem valósulhatott meg. Hát lehet arról is olvasni különböző sajtó orgánumokban, hogy ezzel akár ez is egy ilyen első lépés lehet, tehát a Magyar Péter Zelenszki találkozónak is, ami nyilván megint egy ilyen szimbolikus erejű találkozó lenne.
0: A korábbi várakozásoknak megfelelően sürgősséggel tűzte napirendre és fogadta el a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvényt az ukrán parlament. Azt, hogy mi minden következik a jóváhagyott módosításból, Kovály Katalinnal, a Budapesti Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének munkatársával tekintettük át. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra. Thank you.
2: 90 másodperc tudomány. Kovács Tücsi Mihály.
3: A leggyorsabb csillag. A világegyetem az emberi léptékkel felfoghatatlan sebességek otthona, de még ebből a környezetből is kiemelkednek azok az égitestek, amelyek fittyet hánynak a fizikai határokra. Amikor a tejútrendszer leggyorsabb csillagát keressük, felejtsük el a galaxis karjaiban békésen keringő objektumokat. A középen található szupertömegű fekete lyuk a Sagittarius A felé kell fordulnunk. 2020-ban fedezték fel ott az eddigi csúcstartót, az S4714 jelű csillagot. Azonban most egy még gyorsabb csillagot találtak, a rekorder már az S301-es. Az S301 rendkívül elnyújtott pályán kering a fekete lyuk közvetlen közelében, mindössze kb. 8,7 év alatt megtéve egy teljes kört. Amikor eléri a pályája legközelebbi pontját, csupán 12 nap földtávolságra van a 4 millió naptömegű fekete lyuktól. A gigantikus gravitációs vonzás szinte felfoghatatlan tempóra gyorsítja fel. A sebessége eléri a másodpercenkénti 25 ezer kilométert, ami körülbelül 90 millió kilométer per óra. Ez a fénysebesség több mint 8,5%-a. Ezzel a tempóval alig 15 másodperc alatt el lehetne jutni a Földről a Holdig. Az S301 segítségével a csillagászok közvetlenül mérhetik a fekete lyuk tenger körüli forgását, valamint Einstein relativitás elméletének téridő torzulásait.
2: Hét óra 30 perc.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Bár a törvényhozás figyelmét egyelőre a jövő évi költségvetés elfogadásra köti le, hamarosan terítékre kerül a közoktatás szabályozó törvény módosítása is, amely egyes elemei hátrányosan érinthetik az alacsonyabb diáklétszámmal működő nemzetiségi iskolákat. De milyen aggályok merülnek fel a tervezett módosítások kapcsán? És hogyan lehetne feloldani ezeket a dilemmákat a gyakorlatban? A folytatásban ezekre a kérdésekre is keressük majd a választ, előbb azonban regionális híreink jönnek Nyitrai Nórától.
2: Tegnap hivatalosan is megnyitották a pszichiátriai klinikát a Galántai Kórházban. A 20 ágyas klinikán a páciensek utógondozását végzik majd. A beruházás értéke meghaladja a 600 ezer eurót, a költségeket a helyreállítási alapból finanszírozzák. A kórházban már régóta működik pszichiátriai osztály, de pszichiátriai klinika nem volt az intézményben. Az akut kezelés befejezése után más kórházba kellett küldeni a pácienseket, tájékoztatott Alexandra Pavlovicsová, a Penta Hospitals Galánta igazgatója. Kétágyas és egyágyas szobák vannak a klinikán, évente 300-400 beteget tudunk ellátni, tette hozzá Pavlovicsová. Az új osztály megnyitásával párhuzamosan a kórház bővítette az egészségügyi dolgozók létszámát is. A pszichiátriai osztályon a terápiára helyezzük a hangsúlyt, ez egyéni és csoportos pszichoterápiát, valamint kiegészítő terápiát jelent, közölte Monika Tarandová, a pszichiátriai osztály vezetője. A kiegészítő terápiák közé tartozik a kutyaterápia is. Ez újdonság, amit a pszichiátriai utógondozó megnyitásával vezetünk be. Ennek a módszernek van már hagyománya az országban. Ipolyság önkormányzata 2027-ben támogatást nyújt a város területén megvalósuló közhasznú projektekre. A Városháza már kihirdette a pályázatot, a dotációkat október 31-éig lehet igényelni. A támogatások a kultúra, a nevelés és az oktatás területére irányulnak, a Városháza pedig támogatja emellett sportesemények megvalósítását, szellemi értékek gyarapítását, illetve karitatív és környezetvédelmi tevékenységeket is. A városi dotációért jogi személy vagy vállalkozó magánszemély folyamodhat, amennyiben székhelye vagy állandó lakhelye Ipolyság területén van, vagy a városban tevékenykedik. Politikai pártok, mozgalmak vagy azok koalíciói nem igényelhetik a támogatást, tette hozzá a városi hivatal. Felújítják a melegvíz elosztó hálózatot Vágsellyén, Vágvecse város részben. A Metsala városi vállalat több mint 2,5 millió euró támogatást kapott beruházás finanszírozására a modernizációs alapból. A városi hivatal tájékoztatása szerint a következő lépés a Metsala és a környezetvédelmi alap közötti szerződés aláírása. Ezután kiírják a közbeszerzést. A munka jövőre vagy 2028-ban kezdődhet el, tájékoztatott a városi hivatal. Az elosztó rendszert több mint 50 éve adták át. A felújítás költséges, de a támogatásnak köszönhetően megoldódik a finanszírozás, tájékoztatotta a Metsala vállalat.
0: Időjárás.
2: A mai napon a hideg, foltokban párás, ködös hajnali órákat követően alapvetően napsütéses, nyugodt, időjárási eseményektől mentes időjárás lesz jellemző szerte az országban. A napsütést változó erősségű fátyolfelhőzet zavarhatja időnként és helyenként. A nyugatra eső területen szélcsendesebb idő, míg a keleti ország részben élénkebb északias szél várható. A délelőtti időszakban 15 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Forgalmi dugó van Kassán a VSS hídon az Optima irányában, a várakozási idő körülbelül 15 perc, és a radar méri a sebességet Nyitrán a Stúr utcán. Vezessenek óvatosan. Szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 37 perc. Az oktatási tárca vezetője Tomás Drucker a múlt hétvégén terjesztette a parlament elé a közoktatás szabályozó törvény módosítását, amiről a nyár folyamán már lezajlott a tárca közi egyeztetés. A véleményezési eljárásba a magyar szakemberek is bekapcsolódtak, akik több észrevételt is megfogalmaztak. Mivel azonban ezek egyike sem került be a plénumban bemutatott javaslatba, az érintett szervezetek attól tartanak, hogy a változtatások egy része hátrányosan érinteti a nemzetiségi iskolákat, így petíciót fogalmaztak, amiben arra kérik a kormányt és a minisztert, vizsgálják felül az eredeti terveiket és építsék be a követeléseiket. A vonalban Tamás Erzsébet, a petíciót jegyző Magyar Szövetség oktatási szakértője. Jó reggelt kívánok!
1: Szép jó reggelt kívánok minden kedves Pátria Rádió hallgatónak, és természetesen a munkatársaknak is.
0: A petíció tegnapi elindításakor leszögezték, hogy nem utasítják el a teljes reformot, főként azokat az elemeket kifogásolják, amik hátrányosan

0: rövid idő alatt. Azt a kormányrendeletet is, amely, ha nem szólalunk meg, óriási érvágás lett volna iskoláinknak, hiszen a 250-es diáklétszám alatti iskolákat, de nem csak az állami iskolákat, hanem a nem államiakat is nagy mértékben érintette. Ugyanis a minisztérium csökkentette az 1,495-ös szorzót. Itt meg is szeretném köszönni mindenkinek, aki felmérte és megértette, hogy milyen fontos döntésről van szó, és a petíciónk aláírásával kifejtette nem beleegyezését. Pillanatnyilag a 2026-os évben valami hasonlót élünk meg, újra törvényeket módosít a minisztérium, és számunkra nem igazán kedvezőek azok a javaslatok, amelyeket beterjesztettek a parlament elé. Természetesen idén is véleményeztük ezeket a törvényváltozásokat, de változtatásokat, javaslatokat, de sajnos, ahogyan ön is említette, a minisztérium ezt nem fogadta el. 2,5 órás egyeztetési eljárás után meg kell mondanom, hogy nagyon keserű szájízzel adtuk el az online közeget. Tehát ez vezetett oda, és ezért tartottuk szükségesnek a petíció elindítását, mert szeretnénk elérni, hogy a magyar iskolák jövőjéről szóló döntésekben a gyermekeink érdeke és az anyanyelvi oktatás tényleges elérhetősége meghatározó szempont legyen.
1: Ahogy arra ön is utalt, több olyan eleme is van az előterjesztett módosításnak, ami a létszámokra koncentrál, és ezek kifejezetten hátrányosan érinthetik az alacsonyabb diáklétszámmal működő nemzetiségi intézményeket. De tudunk esetleg némi konkrétumot is mondani arra vonatkozóan, hogy miről is van szó pontosan, hogy a kedves hallgatók értsék, hogy miért fontos, vagy miért tartják fontosnak önök, hogy tiltakozás formájában fellépjenek ezek ellen a tervezett módosítások ellen?
0: Természetesen tudatában vagyunk mi is annak, hogy demográfiailag csökkenünk. Tehát nem születik annyi gyerek, hogy minden iskolánkat olyan szinten tudjuk tartani, amely pillanatnyilag is van. A minisztérium tett egy olyan javaslatot az oktatási törvényben, és úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb érvágása a törvény módosításoknak, amelyben megszabta a minimális létszámokat az alsó tagozat és a felső tagozat számára. Azért kell itt leválasztani külön az alsó tagozatot és felső tagozatot, mivel a jövőben a finanszírozásuk is másképpen lesz elosztva, tehát az alsó tagozat számára valószínűleg nem lesz olyan csomag elkülönítve, mint a felső tagozat számára. Az alsó tagozaton megszabták ezt a minimális átlag diáklétszámot, egy osztályra eső átlag diáklétszámot 15 főben, és a felső tagozaton pedig 18 főben. Számunkra nemzetiségi iskolák számára ez egy aránylag magas szám, de meg kell említenem azt is, hogy nem csak a nemzetiségi iskolákat érinti ez, hanem érinti nagyon sok többségi iskolát is, hiszen ez a létszám, ez mondhatom azt, hogy számunkra ténylegesen, hiszen mi arányában is kevesebben vagyunk, mint a többségi iskolákban, a diáklétszámaink másak, és persze természetesen vannak iskoláink, amelyek ezt el tudják érni, de iskoláink nagy többsége nem. A minisztérium tett egy olyan javaslatot, lépést is irányunkban, hogy kivételt is adott a nemzetiségi iskolák számára -3 főben, amely úgy gondoljuk, hogy az alsó tagozat számára talán elfogadható volna, hiszen ez 12 gyereket jelent, egy osztályra eső átlag létszám, viszont a felső tagozat számára még mindig aránylag magas, hiszen ha megnézzük a teljes szervezettségű iskoláink létszámait, akkor iskoláink nagy többsége ebbe a kategóriába esik, tehát abba a kategóriába, amely a felső tagozaton ezt a létszámot sem fogja tudni, a 15-ös létszámot. Ezért oktatási műhelyen belül egy ilyen 12 diák átlag diák létszámot terveztünk, illetve matematikailag átlagosan körülbelül ilyen diák létszám, ilyen számra jutottunk, és mi ezt kérjük a minisztériumtól, ezt a 12-es létszámot. A 12-es létszám az alsó tagozaton elérhető, hiszen a kivétellel ez 12-t jelent, viszont Az alsó tagozat

0: Az esetében van egy olyan probléma, hogy a 6 éves gyereket nem szeretnénk, ha a 6 éves gyereknek több kilométert kellene utaznia egy másik elérhető magyar iskolába. Tehát itt kellene a 12-es létszám esetében esetlegesen valamilyen kivételt tenni, amennyiben, ahogy mondtam, nem elérhető, vagy nagyon... tehát a távolság miatt probléma eljutni abba a másik iskolába. A felső tagozaton pedig egyértelműen a minisztérium ezekbe a számokba nem akar belemenni. A minisztérium javasolt, a miniszter úr javasolt egy olyan megoldást, hogy beleteszik a törvénybe, és beletették, tehát a törvénymódosítási javaslat, ezt tartalmazza, a finanszírozási törvény tartalmazza egy bizonyos különleges bálásmódot, vagy különleges hozzáállást, úgynevezett osobitnézeretjelt, amelyen belül meghatároznák, vagy megszabnák, vagy lehetőséget adnának a nemzeti iskolák, a nemzetiségi iskoláknak is arra, hogy kivételeket kapjanak. Viszont, ami minket zavar, az, hogy ez nincs törvénybe téve, tehát csak utalás van a törvényben arra, hogy van egy ilyen lehetőség. És ezt a lehetőséget a továbbiakban majd a kormányrendelet fogja megszabni, amely még nincs beterjesztve. Tehát beszéltünk a tegnapi miniszteri találkozón arról, hogy lesz majd egy ilyen szorzó a kormányrendeleten belül, de pillanatnyilag senki nem tudja azt, hogy mi minden, milyen feltételekhez lesz majd kötve ez a szorzó, illetve a miniszter úr tett bizonyos fajta ígéretet, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy mi nem hiszünk a miniszter úrnak. Ez nem így van. Mi igenis nagyon szívesen fogadunk minden fajta pozitív hozzáállást, viszont úgy gondoljuk, hogy a törvény lehet a garancia arra, hogy a jövőben ez így is maradjon.
1: Röviden összegezve, tehát önök lényegében papíron szeretnék látni azt, amire szóban mondjuk ígéretet kaptak, vagy legalábbis nyitottságot tapasztaltak, ami talán nem is annyira meglepő tekintve, hogy nagyjából egy év múlva a választásokra kerül majd sor, és nem tudni, hogy a voksolást követően kivezetheti majd tovább az oktatási tárcát. És tudom, hogy a ciklusos rendszerre való átállás miatt elég nehéz most pontos számokat mondani, de a Szlovákiában jelenleg működő mintegy 220 magyar, illetve kétnyelvű alapiskola közül hozzávetőlegesen nagyjából hány intézmény kerülhet hátrányos helyzetbe, ha a javaslatokon nem sikerül csiszolni?
0: Amennyiben megmaradnak a minimális átlag osztálylétszámok, van egy felmérésünk, amely azt mutatja, hogy már a közeljövőben körülbelül 59 iskolát érinthet ez a változás, illetve a későbbiekben és nagyon-nagyon hamar érinthet további körülbelül 38 iskolát. Tehát egy ilyen 44%-os veszélyeztetettség jelenhet meg.
1: Ugyanakkor a kvótákon vagy a diák létszámon túl egyéb javaslatokat is megfogalmaztak, amit szintén a minisztériumba vittek magukkal a tegnapi egyeztetésre is, hiszen 6 pontban gyűjtötték össze azokat az intézkedéseket, amelyek kapcsán úgy vélik, hogy kulcsfontosságúak lehetnek a nemzetiségi iskolák megmaradása, illetve a jövőbeni működése szempontjából. De a már említett létszámokra vonatkozó ajánlásokon túl melyek azok a követelések, amiket a magyar szakemberek szerint még mindenképp be kellene építeni a javaslatba?
0: Mondhatom azt, hogy a petíció további követelése is kapcsolódnak ehhez a ponthoz. Ilyen például a 6 kilométer, amit ugye a minisztérium megszabott, tehát benne van a törvénymódosítási javaslatban, a finanszírozási törvényben, hogy 6 kilométeren kívül de az sincs természetesen megfogalmazva pontosan, hogy mit is jelent az a 6 kilométer. Tehát ott van a petícióban az, hogy 6 kilométer a térképen még nem jelenti azt, hogy egy iskola valóban elérhető. Számít az utazási idő, a menetrend, az átszállás, a gyermek életkora és a fogadóiskola kapacitása is. Tehát nem elég azt, hogy leülök az asztalhoz, és veszek egy vonalzót, és a 6 kilométeres körzetet lemérem. Tehát itt fel kell mérni azt, hogy ténylegesen lehetséges-e ezt a távolságot nagyon rövid idő alatt megtenni. A szórványban élő gyermekeknek ingyenes és biztonságos iskolabusz hálózatot kérünk. Azt is szeretnénk, hogy minden összevonás vagy átszervezés előtt, hiszen valószínű, hogy ez vár ránk, kötelező legyen megvizsgálni a nyelvi következményeket. A kihelyezett iskolai részlegek esetében is, hiszen valószínű, hogy ilyen változásokra is sor kerül. Még a döntés előtt látni kell, hogy utána valóban megmarad-e a magyar nyelven tanulás lehetősége. Emellett a nemzetiségi oktatás egészének megerősítését is kérjük, az óvodától az egyetemig. Nagyon jó lenne egy önálló nemzetiségi tanügyi hivatal, hiszen nagyon gyakran van, hogy a iskoláink igazgatói, fenntartói nem tudnak kihez fordulni, és nem kapnak megfelelő magyarázatot a kérdéseikre. Megfelelő magyar nyelvű tankönyvellátást szeretnénk, különösen a szakképzésben, valamint az anyanyelven elérhető tanácsadást és szakmai támogatást szeretnénk, hiszen nagyon kevés az ilyen szakember, aki tudna a gyerekeinkkel olyan módon foglalkozni, hiszen a magyar gyereknek magyar nyelvű szakember kell. Külön forrásokra van szükség az iskolai klaszterek működéséhez és a magyar nyelvű mentoráláshoz is. Szóval itt egy globális probléma van, amelyet csak úgy tudunk megoldani a jövőben, hogyha eldöntjük azt, hogy fontos-e nekünk a nemzetiség. És ha fontos, akkor megteszünk mindent azért, hogy a nemzetiségeink itt megkapják a nekik járó jogokat.
1: Azt azonban önök is elismerik, hogy a jogok kérdésén túl tulajdonképpen maguknak, az iskoláknak vagy a szlovákiai magyar térfélnek is el kellene gondolkodnia azon, hogy később hogyan lehet majd ezt folytatni, hiszen a kedvezőtlen demográfiai változások, illetve fejlemények árnyékában elérkezik majd az a pont, amikor a matematika egy idő után nem enged majd. Mindezt figyelembe véve a következő években milyen modell felé kellene mozdulni a magyar iskolákban, hogy ezek a kihívások sok leküzdhetőek legyenek, vagy ha nem is leküzdhetőek, akkor az érdekében, hogy a közeg képes legyen adaptálódni ezekhez a kihívásokhoz.
0: Elsődlegesnek, fontosnak tartom azt, hogy ahogyan említettem, hogy tudnunk kell azt, hogy mi nemzetiségeket hogyan fogad el minket a többségi állam. A másik dolog, természetesen tisztában vagyunk azzal, amit ön is mondott, hogy lépnünk kell. Lépnünk kell abban, hogy nagyobb összefogás kell a szlovákiai-magyar iskolák vagy iskola fenntartók részéről. Tisztában voltunk azzal is, vagyunk azzal is, hogy idén ez nem igazán a legmegfelelőbb időszak, hiszen választások előtt vagyunk, és nem biztos, hogy a fenntartók akarnak választások előtt összevonni iskolákat, vagy még hogyha szeretnének is, de úgy gondolják, hogy egyáltalán nem biztos az, hogy ez az önkormányzati, tehát a képviselők is megszavazzák ezt a lépést, még hogyha a polgármester szeretné is. Tehát igen, nagyobb összefogás kell, kell az, hogy szembesítsük a fenntartókat azzal, hogy ezek a számok nem maradnak meg, ezek a számok tehát valószínűleg, nem valószínűleg, biztosan fognak csökkenni, tehát szükség lesz az összefogásra. Fel kell mérni azt, hogy mennyiben segíthet számunkra az a modell, amit a minisztérium preferál, tehát a cluster modell. Pillanatnyilag úgy gondoljuk, hogy az a módosítási javaslat, ami benne van a törvényben, tehát ami a parlament elé került, az még nem teljes mértékben elfogadható a fenntartók számára. Viszont lehet, hogy a továbbiakban is kellene gondolkodni a klaszterekről, csak a feltételeken kellene még simítani, és hogyha feltételek megfelelőek volnának, és tudunk autóbusz, iskolabuszokat biztosítani hozzá, akkor valahol lehet, hogy ez lenne a jövő.
1: A következő időszakban vagy években tehát népszerűtlen döntéseket is kell majd hozni, ami feltehetően sem a fenntartóknak, sem az iskolaigazgatóknak vagy a pedagógusoknak nem lesz ínyére, de tudatosítják az érintettek a kialakult helyzet súlyosságát, illetve azt, hogy bármennyire kellemetlen vagy nehéz is, kénytelenek lesznek majd ilyen nehéz döntéseket is meghozni?
0: Mivel volt módunkban találkozni iskola fenntartókkal és iskola igazgatókkal, 13 ilyen találkozóra került sor az év folyamán, ezért van egyfajta rálátásunk. Igen, egy picit csalódottak vagyunk mi is, voltunk mi is, hiszen voltak olyan iskola fenntartók is, akik nem tanúsítottak különösebb érdeklődést ez iránt. Illetve vannak olyan információink a minisztérium oldaláról, hiszen működik egy olyan munkacsoport, amely az optimalizációval foglalkozik, és vannak olyan információink, hogy nagyon sok iskola, nagyon sok fenntartó olyan fejlesztési tervet adott be a minisztérium felé, amelyben iskola, diák létszám növekedéssel számol, ami úgy gondoljuk, hogy nem reális. Nem reális, hiszen ha visszamenőleg 6 évre, ami szintén benne volt a fejlesztési tervben, 6 évre visszamenőleg, tehát nincs emelkedés, inkább fordítva, tehát csökkenés van, akkor ne várjuk azt, hogy a következő években, ha nem jön befektető, ha nem lesz munka, ha nem lesznek megfelelőek a feltételek, a munkavállalás, illetve családvállalás, gyerekvállalás szempontjából, hogy ezek a számok növekedni fognak. Nem fognak növekedni ezek a számok. És hát meg kell mondani azt, hogy ez nem igazán helyi, van a helyiek kezében, de még mondhatnám azt is, hogy nem igazán van a megyék kezében, hiszen a nagyobb investíciók valahonnét felülről jönnek, és ez az, amiben látjuk a hiányosságokat. Tehát nincsenek olyan nagymértékű investíciók, amelyek biztonságot nyújthatnának a családoknak, fiataloknak ahhoz, hogy gyereket vállaljanak, és ezáltal természetesen növekedhessenek majd a gyerek, illetve a diák létszám óvodában és iskolában.
1: A kompromisszumkeresés tehát a következő évek kulcs szava lesz, akár így is fogalmazhatunk, de hogyan lehetne ezeket a gyakorlati dilemmákat feloldani, és valamilyen közös nevezőre jutni, ami a fenntartónak, a családoknak és az egész közösségnek valamilyen módon megfelel? Nagyjából 2 percünk van, tudom, hogy ez ennél bonyolultabb kérdés, de a lényeget talán sikerül összefoglalni.
0: Össze kell fognunk a társadalmat, tehát továbbra is abban gondolkodunk, hogy régiókat fogunk meglátogatni, és a régiókban most már valós számokkal fogjuk szembeállítani a iskola fenntartókat. Ezért kértük a minisztériumot, hogy juttassák el hozzánk azokat az eredményeket, amelyeket felmértek a fejlesztési tervek alapján, és szembe kell állítani a fenntartókat és az iskolaigazgatókat is ezekkel a számokkal. Nagy szükség van a kompromisszumra. Nem tudom, hogy ha nem sikerül elérnünk ezt a kompromisszumot, ha nem sikerül megegyeznünk abban, hogy hol legyen az iskolánk, hol tudjuk bebiztosítani a gyerekeinknek azt a minőséget, azokat a lehetőségeket, ahol igazán tovább tudják vinni azt, és magukban tudják továbbra is a magyarságukat meg tudják tartani, akkor nem lesz jövőnk. Viszont én eléggé optimista ember vagyok, én bízok a józanészben, én bízok abban, hogy ezek a reális számok, ezek felébresztenek minket, és fogjuk keresni a közös utat. De ahogy mondtam, ehhez kommunikáció kell, és nyitottság. Nyitottság arra, hogy másképpen oldjuk problémáinkat, nyitottság arra, hogy összefogjunk. Tehát ez a nagy ez lenne a jövőnk, és ez nem csak az oktatásra vonatkozik, hanem általánosan a szlovákiai magyarságra.
1: A nemzetiségi iskolák előtt álló kihívásokról Tamás Erzsébettel, a Magyar Szövetség oktatási szakértőjével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, és további szép napot kívánok mindenkinek.
2: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.
3: Nyolc óra van.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. október 13-án, kedden. Időközi helyhatósági választást tartottak Lengyelországban, amit látszólag térségi ügyek miatt kellett kiírni, valójában azonban a kormánnyal szembeni elégedetlenség vezetett a voksoláshoz. De mit árul el mindez a lengyel belpolitika aktuális állapotáról? A folytatásban erről is beszélgetünk, előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A Szlovensko mozgalom megfelezné a politikusok fizetését, ha nő az államadósság. Az Európai Unió kiképzési missziót indít a libanoni hadsereg támogatására. Ma alapvetően napsütéses, nyugodt időjárás lesz jellemző, délelőtt 15 fok körüli maximum értékekkel. Jó napot kívánok, hallgassák meg a részleteket! Robert Fico kormányfő szerint az állami költségvetés elfogadása nem politikai presztízs kérdés, hanem Szlovákia biztonságának és stabilitásának záloga. A kormányhivatalban arra szólította fel a politikusokat, hogy a nehéz nemzetközi helyzetre és az esetleges válságokra tekintettel támogassák a tervezetet. Figyelmeztetett, költségvetés hiányában az ország nehezen tudna segítséget nyújtani a háztartásoknak és a vállalkozásoknak egy esetleges energiaválság idején. Fico egyúttal összefogásra szólított fel, és megerősítette, hogy kormánya továbbra is a négy égtáj felé irányuló, szuverén külpolitikát kíván folytatni. A 2027-es állami költségvetésről vitázott tegnap a szlovák parlament, a felszólalók szinte kivétel nélkül ellenzéki képviselők voltak. Bírálták a hiányt növelő tervezetet és kifogásolták, hogy a kormány nem egyeztetett időben a szociális partnerekkel. Grendel Gábor, a Szlovensko Zaludji képviselője szerint a költségvetés a választók megnyerését szolgálja. Vladimira Marcinková, az SAS képviselője arra figyelmeztetett, hogy az állam a adósság 2027 végére 31 milliárd euróval nőhet a jelenlegi kormány hivatalba lépése előtti szinthez képest, noha már három konszolidációs hullámon túl van az ország. Az ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordult, a képviselők ma folytatják a vitát. Az ellenzéki Szlovensko mozgalom a képviselők a miniszterek és a köztársasági elnök fizetésének megfelezését javasolja, amíg növekszik az államadóság. Michal Sipos és Julius Jakab parlamenti képviselők tegnap ismertették a törvényjavaslatot. A politikusok szerint nem elfogadható, hogy miközben az állam eladósodik, a lakosságot egyre nagyobb terhek sújtják, a politikusok fizetése pedig emelkedik. A mozgalom a bérek csökkentését egy következő kormány megalakításának egyik feltételévé is tenné. Kiképzési missziót hoz létre az Európai Unió a libanoni hadsereg támogatására. A kezdeményezés célja, hogy tanácsadással és képzéssel segítsék a hadsereget és a belbiztonsági erőket az ország területe feletti ellenőrzés megerősítésében, valamint a határvédelem és a belső stabilitás javításában. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő szerint a misszió Libanon szuverenitásának megerősítését szolgálja. A tervek szerint legfeljebb 150 civil és katonai szakember vesz részt a munkában. Az EU kiemelte, hogy az új misszió nem az ENSZ libanoni békefenntartó erőinek helyettesítésére szolgál. Két ember meghalt, legalább heten megsebesültek egy tegnap esti orosz dróntámadásban Kijevben. A támadás egy 25 emeletes lakóházat ért. A sebesültek számáról eltérő adatok érkeztek. Az ukrán ügyészség 7 sérültről, Vitali Klitschko kijevi polgármester 11-ről számolt be. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint az újabb támadás is azt bizonyítja, hogy fokozni kell az Oroszországra nehezedő nyomást. Zelenszkij abban bízik, hogy az Egyesült Államok határozottan fellép, és ezzel a háború befejezésére kényszeríti Moszkvát.
0: Időjárás.
2: A mai napon a hideg, foltokban párás, ködös hajnali órákat követően alapvetően napsütéses, nyugodt, időjárási eseményektől mentes időjárás lesz jellemző szerte az országban. A napsütést változó erősségű fátyolfelhőzet zavarhatja időnként és helyenként. A nyugatra eső területen szélcsendesebb idő, míg a keleti ország részben élénkebb északias szél várható. A délelőtti időszakban 15 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset lassítja a forgalmat Pozsonyivánka felől a Pozsonyba vezető úton, ahol 10-15 perces forgalmi dugóval kell számolni. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Keresi az önnek való álomautót? Az érsekújvári AAA autóban folyamatosan széles, azonnal elvihető autóválasztékkal várjuk. Minden járművünk Car Vertical ellenőrzéssel, 10 napos cserélhetőséggel, akár 0%-os önrésszel és kedvező személyre szabott finanszírozással várja önt. Látogasson el hozzánk Érsekújvárba, a Komáromi útra, és válasszon még ma a legnagyobb kínálatból. Válassza a biztosat! AAA autó.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
4: Ezüstérmet harcolt ki a Nikola Molnárová, Zuzana Stefecseková, Jana Spotáková alkotta szlovák női csapat a hármas trap versenyszámban a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon. Péni István az alapversenyben a legjobb volt, a döntőben pedig a negyedik helyen zárt férfi légpuskában a kairói sportlövő világkupa viadalon. Marek Gyanovszky lett az élvonalban sereghajtó trencséni labdarúgó csapat vezetőedzője, aki a holland Ricardo Moniszt váltja a kispadon. A második labdarúgó liga 12. fordulójának záró mérkőzésén Zlaté Moravce Zsiar 1-3. A Garamszent keresztiek mindhárom gólt emberhátrányban lőtték. Egy meglepő eredmény a labdarúgó MB2-ből, BVSC Soroksár 5-2. Ma este 9 mérkőzést rendeznek a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. A párosítás 18.45-től Lánc Sporting Lisszabon, Szabach Azeri csapat Slavia Praha, 21 órától Internacionale FC Brugge, Arsenal Lille, Atletico Madrid Manchester United, Leipzig Eindhoven, Villarreal Napoli, Galatasaray Barcelona és Stavanger Bayern München. A nyitraiak ma 18 órakor a svéd Rögle együttesét fogadják a jégkorong bajnokok ligája alapszakaszának utolsó 6. fordulójában. A szlován bravúros 90-82 arányú győzelmet aratott a Cibona Zágreb vendégeként a férfi kosárlabda Alpok Adria Liga 2. felvonásában. A 17 esztendős szabadkártyás Mia Pohánková meglepetésre 6-1-6-3-ra legyőzte a szerencsés vesztesként főtáblára jutott Bondár Annát a wuhani női teniszviadal nyitófordulójában. Párosban szintén tovább jutott a Tereza Mihalíková, Olivia Nichols, szlovák-brit kettős. Marozsán Fábián egy helyet rontva a 63. Alex Molcsán 12 pozíciót javítva a 84. a legfrissebb férfi teniszvilágranglistán. Egyelőre maradt az élen az olasz Jannik Sinner, aki számára befejeződött a szezon. Őt a német Alexander Zverev és a spanyol Carlos Alcaraz követi. A nőknél Bondár Anna 2 pozícióval lejjebb kerülve a 66. Rebeka Sramková a 152. helyről feljött a 134. Az élcsoportban annyi változás történt, hogy az orosz Mirra Andrejeva feljött a 3. pozícióba, a kazah Jelena Rybakina és a fehér orosz Arina Sabalenka mögé. A 7-szeres Grand Slam torna győztes spanyol Carlos Alcaraz meglepetésre 7-5-7-6-ra kikapott a belga Zizou Bergstől a Shanghai tenisztorna 3. fordulójában, ezzel pedig biztossá vált, hogy a német Alexander Zverev áll majd az élen az évvégi világranglistán. A Szudi Ádám András Csaba illetve Szántosi Dávid és a holland Milode Búr párosa főtáblára jutott a ljubljanai asztali tenisz Európa-bajnokságon. Amerikai színekben szeretne indulni a 2028-as Los Angeles-i olimpián a 46 éves magyar-amerikai kettős állampolgárságú, kétszeres ötkarikás aranyérmes kajakos Fazekas Czur Krisztina. A nemzetközi sajtó elsősorban a pályafutása 250. Forma 1-es futamán első szingapúri sikerét arató Max Verstappent, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzőjét, valamint a harmadik és ezzel a VB cím megszerzéséhez közelebb kerülő Kimi Antonellit, a Mercedes olasz pilótáját dicsérte a vasárnapi szingapúri nagydíj után.

0: 8 óra 14 perc. Komoly vereséget szenvedett a fő lengyel kormánykoalíciós párt politikusa a krakkói időközi polgármester választáson, amelyen a függetlenként induló Lukasz Gibala nyert. Bár elsőre úgy tűhet, hogy a voksolás nem volt több egyszerű helyhatósági választásnál, az eredmény valójában magának a Donald Tusk vezette kabinetnek szól, amely a köztársasági elnök Karol Navrocki ténykedése miatt nehezített pályán mozog, így nem tudja teljesíteni a korábbi vállalás. A vonalban pedig, ha minden igaz, már itt van velünk Domány András, Lengyelország szakértő. Jó reggelt kívánok!
1: Halló!
0: Szép jó reggelt, mi tökéletesen halljuk Önt, bízunk benne, hogy Ön is hall minket. Elképzelhető, hogy a technika megviccelt minket, Lengyelország szakértőnkkel már is megpróbáljuk újra felvenni a kapcsolatot, és kezdjük a beszélgetést.

8 óra 22 perc, és bár bőszen próbálkoztunk, hogy megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot Lengyelország szakértőnkkel, sajnos a technika ma nincs a mi oldalunkon, így a lengyel helyhatósági választásokról egy későbbi időpontban leszünk kénytelenek beszélgetni. Ennek okán így 8 óra 30 perc előtt, tehát 8:30 előtt röviddel ejtsünk néhány szót régiónk időjárásáról. Pára és kötfoltok feloszlását követően ma döntően napos idő várható, főképp a középső ország részben, néhol azonban előfordulhatnak gomoly felhők. Jó hír azonban, hogy csapadékra nem igazán van kilátás. Az északi szél azonban több felé, leginkább az Észak-Dunántúlon megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet valahol 13 és 18 fok között alakul majd, késő este pedig 4 és 9 fok közé esik vissza a hőmérők higanyszála. Jó hír, hogy a nap folyamán nem érvényesül fronthatás sem, így a frontérzékenyek szervezete is megpihen majd kicsit. Ugyanakkor a napsütés csalóka lehet, fontos a jól variálható és réteges öltözködés, mivel az időjárásra való tekintettel fennáll a megfázás veszélye.

0: A Jó Szóval Oktasd következő adásában annak járunk utána, mit fejleszthet a szövegértésen túl az olvasási gyakorlat iskoláinkban. Az az alapkészség, amely a legutóbbi globális mérések szerint jelentős visszaesést mutat. Vendégünk Csatú Anita, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, akinek nemrégiben jelent meg Irodalom és érzelmi intelligencia, az érzelmi intelligencia fejlesztésének elméleti és módszertani lehetőségei irodalom órán című könyve. Gazsik Viktória vagyok, a műsorszerkesztője. Várom Önöket a 16 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
1: Hogyan lesz egy színészből szakács? Miként járja be a világ különböző konyháit Amerikától Írországon és Olaszországon át Franciaországig? És végül, miért dönt úgy, hogy Toulouse helyett Bodrogszerdahelyen vezet éttermet? Sallai István szakácsot, Havasi Péter és Köteles Szabolcs faggatja élményeiről, utazásokról, főzésről, színházról, zenéről. A Kassai Figyelő és a Pátria Rádió szeretettel várja az érdeklődőket erre a beszélgetőestre, amely egyben nyilvános podcast felvétel is. Ha tetszik, amit kisütöttünk, jöjjön el október 13-án kedden 18 órától Kassára, Csemadok nagytermébe. A belépés díjtalan.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Egyes háztartások már jóval azelőtt elesnek a hitelfelvétel lehetőségétől, hogy egyáltalán benyújtanák a kérelmüket az általuk választott kereskedelmi bankhoz. De hogyan lehetséges mindez? A folytatásban ezt is megtudhatják a Szlovák Nemzeti Bank pénzügyi stabilitást kutató osztályának vezetőjétől. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Nyitrai Nórái a szó.
2: Tegnap hivatalosan is megnyitották a pszichiátriai klinikát a Galántai Kórházban. A 20 ágyas klinikán a páciensek utógondozását végzik majd. A beruházás értéke meghaladja a 600 ezer eurót, a költségeket a helyreállítási alapból finanszírozzák. A kórházban már régóta működik pszichiátriai osztály, de pszichiátriai klinika nem volt az intézményben. Az akut kezelés befejezése után más kórházba kellett küldeni a pácienseket, tájékoztatott Alexandra Pavlovicsová, a Penta Hospitals Galánta igazgatója. Kétágyas és egyágyas szobák vannak a klinikán, évente 300-400 beteget tudunk ellátni, tette hozzá Pavlovicsová. Az új osztály megnyitásával párhuzamosan a kórház bővítette az egészségügyi dolgozók létszámát is. A pszichiátriai osztályon a terápiára helyezzük a hangsúlyt, ez egyéni és csoportos pszichoterápiát, valamint kiegészítő terápiát jelent, közölte Monika Tarandová, a pszichiátriai osztály vezetője. A kiegészítő terápiák közé tartozik a kutyaterápia is. Ez újdonság, amit a pszichiátriai utógondozó megnyitásával vezetünk be. Ennek a módszernek van már hagyománya az országban. Ipolyság önkormányzata 2027-ben támogatást nyújt a város területén megvalósuló közhasznú projektekre. A Városháza már kihirdette a pályázatot, a dotációkat október 31-éig lehet igényelni. A támogatások a kultúra, a nevelés és az oktatás területére irányulnak, a Városháza pedig támogatja emellett sportesemények megvalósítását, szellemi értékek gyarapítását, illetve karitatív és környezetvédelmi tevékenységeket is. A városi dotációért jogi személy vagy vállalkozó magánszemély folyamodhat, amennyiben székhelye vagy állandó lakhelye Ipolyság területén van, vagy a városban tevékenykedik. Politikai pártok, mozgalmak vagy azok koalíciói nem igényelhetik a támogatást, tette hozzá a városi hivatal. Felújítják a melegvíz elosztó hálózatot Vágsejjén, Vágvecse városrészben. A Metsala városi vállalat több mint 2,5 millió euró támogatást kapott beruházás finanszírozására a modernizációs alapból. A városi hivatal tájékoztatása szerint a következő lépés a Metsala és a környezetvédelmi alap közötti szerződés aláírása. Ezután kiírják a közbeszerzést. A munka jövőre vagy 2028-ban kezdődhet el, tájékoztatott a városi hivatal. Az elosztó rendszert több mint 50 éve adták át. A felújítás költséges, de a támogatásnak köszönhetően megoldódik a finanszírozás, tájékoztatott a Metsala vállalat.
0: Időjárás.
2: A mai napon a hideg, foltokban párás, ködös hajnali órákat követően alapvetően napsütéses, nyugodt, időjárási eseményektől mentes időjárás lesz jellemző szerte az országban. A napsütést változó erősségű fátyolfelhőzet zavarhatja időnként és helyenként. A nyugatra eső területen szélcsendesebb idő, míg a keleti ország részben élénkebb északias szél várható. A délelőtti időszakban 15 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Forgalmi dugó van Kassán, a VSS hídon az Optima irányában, a várakozási idő körülbelül 15 perc, és szintén forgalmi dugó van a D1-es autópálya pozsonyi szakaszán, a repülőtértől Ligetfalu felé menet, körülbelül 15 percnyi várakozással számoljanak az arra autózók. Ezen kívül baleset lassítja a forgalmat Pozsonyivánka felől a Pozsonyba vezető úton, ahol 10-15 perces forgalmi dugóval számoljanak az arra közlekedők. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 38 perc. A meredeken emelkedő megélhetési költségek árnyékában a lakosok zöme képtelen lenne saját ingatlanhoz jutni, esetleg egyedül megbirkózni a hirtelen felmerülő váratlan kiadások jelentette anyagi terhekkel, így kénytelenek az egyes pénzintézetekhez fordulni segítségért. Jócskának adnak azonban olyan háztartások, amelyek végül egyedül maradnak a problémáikkal. Ez azonban nem a bankok elutasításának, hanem annak tudható be, hogy az érintettek a nemleges választól tartva eleve be sem nyújtják a hitelkérelmüket. Figyelmeztetnek a Szlovák Nemzeti Bank szakemberei a legfrissebb elemzésükben, amely főbb megállapításairól a következő percekben Klacsó Jánossal, a Jegybank pénzügyi stabilitást kutató osztályának vezetőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Első hallásra talán meglepőnek tűnhet, hogy valaki a szorult helyzetében az elutasítástól való félelem miatt meg sem próbál segítséget kérni. Mostanra azonban ezek a háztartások kerültek többségbe azokkal szemben, akik tényleg nemleges választ kaptak a bankoktól. De mennyire új keletű ez a trend, és milyen tényezők állnak a kialakulása hátterében?

0: Okottam, hogy az az elképesztő sok dal, sok átvett dal és ismert dal, amit már énekeltél, akár ezzel a zenekarral, vagy akár más formációkkal, hogy amikor ott álltál a stúdióba, és igen, ott az első saját dalt énekelhetted így el zenekarral, és énekelted fel, akkor mondjuk volt olyan előadó, vagy volt olyan dal, amiből így merítettél? Vagy ez a sok-sok év tapasztalata az mind hallható ebben a dalban?
1: Egyébként ez jó kérdés. Nem tudnék olyat mondani, hogy az ember miből merít, mert olyan sok minden, és olyan mélyről jövő, és akkor így tudod, elkezdhetném tényleg a névdaloktól kezdve, hogy valójában szerintem a zenei, ez a maga a zene szeretete, meg az, hogy az emberben milyen zene alakul ki, úgy igazán mély, az annyira gyerekkorból jön szerintem. És nekem hál' Istennek tényleg nagyon gazdag örökségem van, mert édesapám rengeteg olyan zenét mutatott, akár külföldi, akár magyar zenét, amiből az ember táplálkozhat. De ez mind valahogy úgy összekapcsolódik, mint egy ilyen DNS lánc szerintem, és tényleg bele is ragad és fűződik az embernek a személyiségébe. Úgyhogy nem tudnék olyat mondani, ami így kifejezetten inspirált ezzel kapcsolatban, hanem egészen egyszerűen tényleg az összes létező zene, amit gyerekkorunkban hallunk, és akkor ilyenkor próbáljuk valahogy olyanná gyúrni, hogy valahogy úgy jöjjön ki aztán az ember száján, ami teljesen önazonos, és olyan értelemben tudod vállalni, hogy igen, most itt, ahol az életemben tartok, ez tud kigurulni, és amire szerintem a leginkább kell figyelni, az, hogy az önazonosság mellett tényleg teljesen a lelked legmélyéről tudjon jönni, és olyan dalt írt tényleg a Dávid meg a Levi, hogy ezt nem is tudott másképp szerintem jönni belőlünk, hogy mindannyian egyesével valahogy tényleg egy nagyon mélyről jövő alkotásban tudtunk ezt így abszolválni.
0: Igen, és ugye a zene mint lélekhíd, ahogy a dal szövege is és a címe is utal erre, ami, és benne van ebben a szövegben az is, hogy igen, néha nehéz, néha nem egyszerű, és ugye nagyon sokszor kívülről a színpad, a taps és csak a siker látszik, és most idézőjelben mondom ezt, hogy csak. De ugye minden előadói pálya mögött vannak olyan időszakok is, amikor gyakorolni kell, amikor újra kell kezdeni valamit, bármekkora tapasztalattal is rendelkezik az előadó, vagy ugye egyszerűen hinni kell abba, hogy érdemes folytatni, és kicsit ugye erről is szól a dal, bár nem akarom ezt belemagyarázni, de hogy neked mit ad most a zene, ennyi évnyi színpadon állás, ennyi évnyi tapasztalat után?
1: Gyakorlatilag ezt pont múltkor beszéltem egy nagyon jó barátommal, hogy most jelen pillanatban az én életemben nagyon sok minden van, és erről te is tudsz, hogy rengeteg olyan dolog van, amikor egy picit az ember fél attól, hogy nem tud megélni egy-egy pillanatot, de közben meg pont azért is csodálatos ez a szakma, mert hiába fárad el az ember adott pillanatban, vagy adott időszakaszokban, fölmész, és gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen, nem is tudom, mint egy ilyen helyi érzéstelenítő, hogy nem tudod nem élvezni, és nem tudsz nem lubickolni abban, amikor megszólal tényleg az első beszámolás, és elindul egy zene. Szóval, hogy akármennyire vagy fáradt, és önt el bármilyen gond, de annyira egyértelműen gyógyít a zene, és tényleg egy ilyen lélekhíd, hogy valójában segít átvészelni akár tényleg egy nehezebb időszakot, de akár tényleg egy boldogabb baj is. Tehát, hogy teljesen, hát szerintem ez tényleg egészen egyszerűen egy gyógyszer. Ez az egész, és ahogy mondtad, folyamatosan vannak olyan időszakok, amikor gyakorlunk, amikor tanulunk, hála jó Istennek, tényleg a Magyarul Szeretjük zenekar.

0: így mi heten nagyon sok olyan produkcióban vagyunk jelen pillanatban is, és most előttünk is áll egy szintén nagyobb volumenű dolog, egy tévés dolog, hogy mindig van fejlődni való, mindig ad valami újat nekünk ez az egész, és ezáltal mi így jobban össze is tudunk kapcsolódni, és folyamatosan gyűjtjük a közös tapasztalásokat, meg mindenféle olyan élményt, ami még jobban össze tud minket kovácsolni.
1: Kis Enikővel beszélgetek továbbra is itt a Nappaliban, a Magyarul Szeretjük zenekar egyik énekesével. Ja, a Lélekhíd számotokra az első saját dal, de a hallgatók felé már egyfajta másfajta bemutatkozás, mert ugye ti már bemutatkoztatok a közönségnek nagyon sok tévéműsorban, de most ez mégis egy kicsit másfajta bemutatkozás, és egyébként engem nagyon érdekel, hogy tudod, ilyen kis zenei biográfia, de a zene nyelvén, és mi az, amit elmond rólatok ez a dal, amit egyébként nem sokára most már tényleg meg fogunk majd hallgatni?
0: Nagyon remélem, hogy azt mondja el, hogy tényleg mennyi mindenen vagyunk túl, akár egyenként a külön szakmai életünkben, akár tényleg közösen, mert most már szerintem lassan a 7. évbe érünk, hogy mi elkezdtünk így ebben a formációban közösen dolgozni, és tényleg nagyon sokat dolgozni, és talán azt is elmondja, hogy mi az, amire őszintén vágyunk, és mi az, amit szeretnénk magunkból megmutatni, egyfajta zenei világot, meg zeneiséget, hogy mennyire fontos az a szakmaiság, amiben mi tényleg az elmúlt 20-30 évünket tapossuk, hogy mennyire szeretnénk azt, hogy a minőségi zene, és tényleg teljesen a legnagyobb alázattal, tehát hogy reménykedünk benne, hogy tényleg mindenki érzékeli azt, hogy szeretnénk ebben dolgozni, és ezen dolgozni, és valahogy eljutni oda, hogy a saját értékeinket, a saját gondolatainkat vigyük tovább, és nem titkolt vágyam például nekem az, hogy a következő saját dalt azt már saját szöveggel tudjuk előadni, tehát hogy nagyon-nagyon szeretném a saját gondolataimat, saját gondolatainkat belefűzni. Természetesen ezek is a sajátjaink, csak még ugye az Eszternek a tollából, de szerintem az is tud egy nagyon nagy, és egy nagyon más varázssal lenni a saját daloknál, amikor tényleg az ember saját maga fogalmazhatja meg a dalszöveget és a kis lelkében dúló gondolatokat, úgyhogy ez is egy következő állomás lesz, hogy most már saját szöveggel is jöjjünk.
1: Igen, tehát ha jól sejtem, akkor a zenekari gondolkodásotokat meg is változtatta már ez az első saját dal, mert akkor ezek szerint ez nem csak egy egyszerű, különleges állomás volt az életetekben, hanem akkor ezek szerint most már ez egy új korszak kezdete is. Hogyha most egy kicsit eljátszom a gondolattal, hogyha így a Lélekhíd megjelenése után, mert ugye, ha jól tudom, szeptemberben debütált a dal, javíts ki, hogyha tévedek, és hogyha most egy kicsit egy évet ugrunk az időben, akkor hol látod a zenekart? Inkább saját dalokat szeretnétek majd játszani, vagy pedig vegyíteni a magyar pop történelem dalaival?
0: Én szerintem nem engedjük el a magyar pop történelem dalait, mert hogy nagyon, nagyon fontos küldetésünk van azzal, és nagyon szeretjük is. Tehát nem tudnám azt elképzelni egyelőre, hogy egy év múlva csak saját dalokkal lépjünk színpadra, mert iszonyatosan izgalmas tényleg ez a két órás koncertanyag, amit ugye Vég Bazsi zenekarvezetőnk álmodott meg, és visszük együtt a színpadra. Szóval tényleg az, hogy a 40-es évektől egészen a napjainkig tudjuk felvonultatni szinte a legtöbb magyar énekest, ikont, zenekartnak a slágereit, az egy nagyon izgalmas utazás. De ugyanakkor meg persze ott van az, hogy az ember szeretne egy maradandót alkotni, egy olyat, amit még előtte nem rakott le senki, és azt gondolom, hogy helye van talán annak is, hogy ezt a kettőt valahogy lehet olyan szépen csomagolni, hogy megférjen egymás mellett ez a két nem is tudom, ilyen kis... Nem is tudom tényleg, hogy most erre mi a legjobb szó, de valami küldetés, igen, amit mi szoktunk erről, ezzel kapcsolatban mondani, hogy valami régi is, valami olyan, amit szeretnénk tovább vinni, de valami egy picit a mi lelkünkből is, ami megszületik.
1: Ugye a dal végén elhangzik, aki hallja, most hazatér. Neked mit jelent a hazatérés?
0: A hazatérés. Mindenképpen egyébként szerintem ez abszolút lehet egy ilyen zenei fordulat is. Tehát az én gondolatomban a hazatérés az abszolút természetesen egy család képe, ami beugrik egy meleg otthon, de ahol mindenképpen szól a zene. Szóval, hogy egy olyan zene, egy olyan zenei világ, amiben nyugalom van és békesség, és nagyon önazonos, ahol az ember önmaga tud lenni, mert hogy ez a hazatérés szerintem ez egy nagyon fontos emberi igény, hogy egy olyan otthon, egy olyan zenei otthon is akár, hogyha ezt így bele lehet vonni, ahol tényleg annyira önazonos és önmaga tud lenni, ahol nincsen szükség arra, hogy valamit azért csináljunk, mert a másik elvárja tőlünk. Ez egy olyan hazatérés, ahol mindannyian önmagunk vagyunk.
1: És megérkezés önmagunkhoz is. Én már nagyon vártam azt, hogy itt a hallgatóknak is megmutathassuk, a Pátria Rádió hallgatóinak is megmutathassuk, bemutathassuk a Lélekhíd című első saját dalát a Magyarul Szeretjük zenekarnak. És én nagyon szépen köszönöm Kis Enikőnek, hogy beszélgethettünk erről az útról, a saját hang megtalálásáról, mert hogy ez valami újnak is a kezdete. És hát köszönöm,
0: igen, nagyon bízunk benne. Köszönöm szépen én is.
1: Hát most pedig akkor következzen a Lélekhíd. Még egyszer köszönöm Kis Enikőnek a beszélgetést, és csupa jó élményt, zenei élményt kívánok nektek, és sok sikert.
0: Nagyon köszönjük.

0: A jó szóval oktasd következő adásában annak járunk utána, mit fejleszthet a szövegértésen túl az olvasási gyakorlat iskoláinkban. Az az alapkészség, amely a legutóbbi globális mérések szerint jelentős visszaesést mutat. Vendégünk Csatú Anita, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, akinek nemrégiben jelent meg Irodalom és érzelmi intelligencia, az érzelmi intelligencia fejlesztésének elméleti és módszertani lehetőségei irodalom órán című könyve. Gazsik Viktória vagyok, a műsorszerkesztője. Várom Önöket a 16 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
1: Hogyan lesz egy színészből szakács? Miként járja be a világ különböző konyháit Amerikától Írországon és Olaszországon át Franciaországig? És végül, miért dönt úgy, hogy Toulouse helyett Bodrogszerdahelyen vezet éttermet? Sallai István szakácsot Havasi Péter és Köteles Szabolcs faggatja élményeiről, utazásokról, főzésről, színházról, zenéről. A Kassai Figyelő és a Pátria Rádió szeretettel várja az érdeklődőket erre a beszélgető estre, amely egyben nyilvános podcast felvétel is. Ha tetszik, amit kisütöttünk, jöjjön el október 13-án kedden 18 órától Kassára, Csemadok nagytermébe. A belépés díjtalan.

0: 10 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Újabb órához érkeztünk, kellemes délelőtöt kívánok mindazoknak, akik most érkeztek ide hozzánk a nappaliba. Vajon hogyan szólalnak meg ma olyan nyelvek, amelyeket lehet, hogy évszázadok óta senki sem használ a mindennapokban? A Varkocs zenekar zenészei éppen ilyen különleges hangzásvilágot hoznak közel hozzánk, és hoznak ide a nappaliba. Mindjárt mesélek mai vendégeinkről és a következő órák témáiról is, de előbb hallgassuk meg a legfrissebb híreket.

0: el kell vinni, mert ilyen náluk nincs, és ezt nagyon szerették volna. Tehát így jutottunk oda ki.
1: Mit mondott? Mi fogta meg a zenében?
0: Ritmusok. Tudod, ők kreolok, tehát portugál és afro embereknek a... Tehát ott a portugálok beházasodtak a feketékhez, és ők nekik nagyon ritmikus zeneik vannak, és őket a ritmusokkal le tudod venni a lábukról.
1: Amikor ugye a sok pályázó formáció zenekar helyett benneteket választottak, akkor mi volt a reakciótok?
0: Hát minket nagyon... Jaj, hogy ő nekik, vagy nekünk?
1: Nektek először a meghívás.
0: Egy kicsit rosszul éreztük magunkat, mert voltak, akik tényleg nagyon szerettek volna oda kijutni.
1: De miért ti nem?
0: Én nem is azt mondom, hogy nem, csak hogy mondjam, hogy én azt láttam, hogy ők egy picit több energiát fektettek ebbe bele. Tehát, hogy mi nem vettük ezt annyira komolyan, hogy mi kapjuk ezt a lehetőséget, és én szívem szerint adtam volna egy hölgynek, aki tudom, hogy ő nagyon-nagyon szívesen ment volna, és nagyon sokat készült rá. Úgyhogy én nekem picit ilyen lelkiismeret furdalásom volt.
1: Ja, de hogy pont itt jön az, hogy amikor direkte valamit nagyon akarunk, vagy pedig ezt a részét elengedjük, és valahogy ilyen természetes úton, módon, nem megfeszülve, nem erőködve, de tudunk mutatni valami olyat, ami ilyen minden maszlaktól mentes.
0: Hát Sára, te szoktad mondani, hogy minél jobban szorítom a vizet, annál jobban folyik ki a kezemből, úgyhogy ez egy nagy igazság.
1: Ez így van. És ugye, ha már így Erik, az imént visszakérdeztél, Erik Sára, amikor megérkeztetek, tehát mikor hittétek el, hogy ott vagytok, amikor a közönség

0: fölülírjuk a program. Persze, így áll még koktélt, és akkor én meg így, úristen, hogy lehetnek ennyire lazák? És tényleg is igaza volt, hát megvárta a közönség, beraktak addig mást, mert ő most beszélgetni akart velünk. És ott mindenki ilyen, tehát hogy olyan lazák ott a emberek, hogy ez valami kegyetlen. És fura volt visszajönni ebbe a fölgyorsult világba, ami itt van.
1: Tehát, hogy ott kivárják a zenekart, és ha esetleg más kerül a helyére a tervezett időpontban, a világon nincs semmi gond.
0: Nincs. Azt mondta, hogy nyugodj meg.
1: Mi az, amit ebből a szemléletből egy kicsit magunkévá tehetnénk mi is itt ebben a rohanásban, ahogy utaltál rá?
0: Hát az a baj, én ezen gondolkoztam egyébként, de nem tudunk.
1: Próbáltad, hogy a bőröndöbe becsomagolni, igaz?
0: Én próbáltam, de nem tudunk. Tehát, hogy ehhez tényleg el kell költözni egy mediterrán, vagy egy, hát ez az Atlanti óceánon van ez a sziget, Szenegáltól egy 500 kilométerre. Tehát, hogy itt azért a mi mentalitásunk nagyon más, tehát, hogy lehet, hogy nekünk kellene oda menni arra a helyre. Nem tudom, hogy itt tudna ez működni, ha én így például így járnák munkába is. Tehát, hogy mi nem így vagyunk beállítva, a mi világunk.
1: Na jó, de ugye megérkeztetek oda, tehát, hogy lehet, hogy nekünk kell az ő mentalitásuk, de nekik meg kellett a ti zenétek, mert hogy valami olyat tudott adni, ami különleges, ami egyedülálló. Milyen volt tényleg így a fogadtatás?
0: Fú, az első száma nem értették. Így néztek nagy szemekkel, videóztak, és nem értették. Aztán második szana lerakták a telefonokat, és ment a buli. Tehát, hogy ott végigugrálták, táncolták a egészet, és akkor nekem volt egy olyan merchandise ötletem, hogy csináljunk egy varkocs képregényt. És csináltam, én megrajzoltam ilyen, ez ilyen szörnyek voltak benne, még mindenféle, ilyen nekem ilyen bolondságaim, és azt kell tudni, hogy én nekem utána elromlott a nyomtatom. És a egész világon, csak itt a Zöldfoki szigetekén vannak a varkocs képregények, mert ott szét lett osztva, tehát sehol nem tudott beszerezni már azóta. Még talán a laptopomon megvannak. Tehát, hogy így, ez akkor így elkészítettük ezt a varkocs képregényt, ott a Zöldfoki szigetekén szétosztogattuk, és sehol máshol a világon nem találod meg. Még nekem sincs, tehát még nekem sem maradt. Tehát ha be kéne szereznem, akkor vissza kéne mennünk valahova az Zöldfoki szigetekre.
1: Egy jó lehetőség, és jó apropó arra, hogy visszatérjetek. Van egyébként terben, hogy visszamenjetek?
0: Nincs. Én úgy szeretem csinálni, hogy mindig új helyre. Tehát, hogy nagyon kevés az a fesztivál is, ahova vissza akarok menni, annak nagyon jónak kell lenni, ahogy én oda visszamenjek, és ez nem azért van, hogy például nem jó egy rendezvény, hanem szeretnék mindig újabb és újabb. Te is így vagy vele, hogy
2: igen, hogy minél több újat kipróbálni, új helyszíneket, új embereket megismerni, mert akiknél már voltunk, azokat már ismerjük, azok megismertek, és akkor hát haladni kell tovább fesztiválokra járni, további helyekre megismerni kultúrákat, embereket.
0: Vagy később visszatérni. Tehát, igen. Hogy most jövőre is hívtak minket ide a Balti-tengernél, a Viking Fesztivál, és gondolkodunk, hogy lehet most nem, most el kéne máshova menni. Nagyon szeressük, nagyon jó az a rendezvény, de az se jó, ha egy zenekar szerintem minden évben játszik azon a adott rendezvényen. Egy picit fel kell lélegezni.
2: Kell az a hiányzás, hogy hiányozzunk egy kicsit nekik, hogy aztán amikor visszatérünk, akkor még jobban örüljenek nekünk. Kell az a hiányérzet nekik egy kicsit, mert nekünk is.
1: Akkor, ha nem is hiányérzet, vagy olyan szempontból hiányérzet, hogy ahová viszont még mennétek, vannak így kipécézve, így kinézve olyan helyszínek, olyan fesztiválok, olyan országok, ahol még eddig nem jártatok, de nagyon szívesen mennétek, és akár úgy is néz ki, hogy mondjuk a közeljövőben ez megvalósulhat.
0: Ajaj.
1: Sára és Erik egyetértően bólogatnak, tehát igen, na válasz.
0: Konkrétan most a skandináv országokat céloztuk meg, nagyon szeretnénk, nem voltam még sose, azt hiszem te se voltál.
2: Nem, meg én se voltam.
0: És Dánia, Svédország, Norvégia, Finnország, nagyon szeretnénk. Lehet, hogy lesz, tehát hogy most 5 rendezvénnyel folytatok kommunikációt, de ez minden függ attól, hogy ők is mennyi fondot kapnak rá, nekünk-e össze, tehát ha már

0: Oda megyünk, tehát nekünk ott egy körturnét kell csinálnunk, és azt is számításba kell vennünk, hogy ne egy koncertért menjünk ki, hanem legalább legyen egy 3-4, hogy megéri azt a távolságot levezetni.
1: Mennyire tartjátok azt fontosnak, hogy mondjuk a hazai közönség is ismerje, megismerje általatok azt a ősi kultúrát, amiről lehet, hogy sokunknak fogalmunk sincs, hogy egyáltalán létezik.
0: Hát az a baj, hogy ez nem a rajtunk múlott eddig, mivel mi évente írtunk mindig csallóközi rendezvényeknek, akik folyamatosan visszautasították a lehetőségét, de ez nem gond, tehát, hogy ami késik, nem múlik, lehet, nem tudom, lehet a Carnegie Hallba kell játszanunk, hogy pont ezen nevettünk Portugáliába, hogy én 6 éve játszottam utoljára a saját szülővárosomba. Tehát 6 év távlatába hamarabb hívtak el Portugáliába, mint Somorjára. Ami szerintem nincs rendben, de ezzel nem csak mi vagyunk így, rengeteg csallóközi zenekar van ugyanebbe a cipőbe. És nem értem. Tehát ez nem csak a mi nekünk a zenekarunkkal van így, rengeteg zenekar tudnák mondani, felsorolni, csak most nem szeretnék a nevükbe beszélni, nagyobbak, kisebbek, és ezt felejtik el a hazai rendezvények, hogy nekünk nagyon erős a nagyon jók a csallóközi zenekarok.
1: Meg hát ugye ez nagyon érdekes kötődés, ez az identitás, ami innen indul, de a világ számos pontjára érkezik meg, és mutattok meg abból a világból valamit, ami tényleg sokunk számára szinte teljesen ismeretlen. Ugye mondtátok is azt, hogy mindenhol más a fogadtatás, valahol fölismeritek, hogy ez egy táncolósabb közönség, ez egy ülős, tehát egy jobban inkább ez a zenét hallgató közönség. Aki a Varkoccsal megismerkedik, mi az, amit szeretnétek, hogy így magával vigyen belőletek?
0: Hát elsősorban csallóközt, ez a legfontosabb, hogy a mi zenei mentalitásunkat, a mi zenei világunkat és ezeket a hangszereket megismerjék. A másik meg...
2: Hát a kultúránkat, a nyelvünket.
0: Meg egy picit felejtsék el a politikát, meg azokat a dolgokat, amik mérgezik a embereket napi szintén. Egy picit, egy órát el lehet felejteni a
1: mindent, ami körülöttünk van?
0: Uh-huh. Igen.
1: Milyennek látjátok így mindannak fényében csalló közt, amit sikerült róla is vele kapcsolatba felfedezni? Nyilván gondolom, ti most már egy egész más szemüvegen keresztül látjátok.
0: Én nagyon szeretem csallóközt annak ellenére. Tehát, hogy a csallóköz nem tehet arról, hogy nem hívnak minket.
1: De most egyébként nem erre gondoltam, hanem arra, hogy amennyi mindent felfedeztetek most már róla.
0: Napi szintig, tehát, hogy mostanáig is, tehát ez a dokumentumfilm is, amit készítünk, az is a csallóközön belül egy nagyon érdekes témát fog körbezárni. Tehát, hogy hihetetlen gazdag történelmünk van, az ókortól kezdve a napjainkig, ez egy csodás vidék, és szerintem mindenki büszke lehet arra, aki itt él, hogy csallóközi. Ez egy nagyon jó hely. És így azért, hogy utaztunk nagyon sok helyen, azért kimondhassuk, hogy Európa gyönyörű. Nagyon szép. De hát mi nagyon erősen kötődünk a hazai szálakhoz.
1: Sára, neked így csallóköz, tényleg ez sok felfedező, olyanok vagytok, mint egy igazi felfedezők. Mi az, amiben másként látod, vagy nézel, tekintesz csallóközre?
2: Hát ugye mi nagyon sok helyen járunk, szóval tényleg Portugáliától kezdve a Szlovákia, Csehország, Lengyelország, tényleg tengeren túlra, és én nem tudtam, hogy ennyi minden van csallóközbe, hogy ilyen gyönyörű helyeink vannak, gyönyörű múzeumaink vannak, hogy az emberek is itt mások nálunk. Szóval én mindig azt mondom, hogy jó elmenni, de jó hazajönni csallóközbe. Szerintem nekünk van a legjobb, nálunk van a legjobb hely, ahol élhetünk, szerintem.
0: Meg megismerni, most mondok egy ilyen példát. Tudtad azt, hogy Jányokon, alsó Jányokon van egy több mint 2000 éves temetkezési halomsír, ahol egy tök ismeretlen kalenderbergi kultúra temetkezett, és itt a Pozsonyi Régészeti Múzeumban egy egész tárlat van nekik szentelve. Például.
1: Hát most már nektek köszönhetően ezt is sikerült megtudni. És még egy nagyon röviden, mert hogy még vár ránk egy dal, amit meghallgatunk majd tőletek. Mi lesz az?
0: Ez a Zeg Zibun, ez egy ógermán nyelvű dalocska, amibe beleültettünk egy modern mémet, a Six Seven-t. Tehát ezt koncertokon imádják. Tehát ez annyira jó, és ahogy a fiatalok magyarázzák a szülőknek, tehát a Viking Fesztivál, amikor apuka kér, hogy és ez mi?
1: A Six Seven.
0: És a kis csajok meg tudják, és mondják, és hát mi a... Hát a Zeg Zibun, ez a ógermán nyelven a Six Seven.
1: Elképesztő. És hogyan keveredik a varkocs az ógermán nyelvhez?
0: Hát tudni illik, Csalló közben három germán népcsoport élt az ókorban. A kvád, a markoman és a longobárd, és ezeknek a kitűnt, elfeledett népeknek a emlékére csináltuk ezt a Zeg Zibun nótát, ugyanis ez az a kor, amikor itt még se magyarok, se szlovákok, se németek, tehát hogy még ilyen erő nem volt szó. Ez az ókor, a második, harmadik század, itt germán népcsoportok éltek a Csalló közbe, és a Duna másik felén ugye a rómaiak, hát itt a Oroszváron a Gerulata egyik legszebb bizonyítványa ennek, ahol egy római kori nem is tudom, hogy egy katonai bázis találtak, és ők tartották féken ezeket a germán törzseket.
1: Tehát akkor a Six Seven, nem is tudom, hát modern szlenget, kifejezést hallhatjuk, ógermán nyelven.
0: Pontosan.
1: A varkocs előadásában.
0: Pontosan. És tényleg ógermán, ugyanis egy berlini professzor fordította le nekünk még a kiejtést is, hogy ez tényleg valid legyen. Hát igen, tehát hogy azért ezt úgy nem apróztuk, hát ez nem a AI fordította le, ezt egy konkrét professzor, aki ógermán nyelvekkel foglalkozik, vele szintén Németországba találkoztunk.
1: Időutazás, múltidézés, múlt örökítés, és hát tulajdonképpen tényleg ez egy igazi kaland, amire a varkocs hív bennünket, hallgatókat, és itt a Nappaliban most meg is hallgatjuk a Zeg Zibun című dalt, és hát én nagyon köszönöm, hogy Erik Turtyev és Győri Sára itt volt velünk a Nappaliban. Gyertek vissza máskor is!
0: Köszönjük nagyon szépen!
2: Köszönjük szépen!

0: A Jó Szóval Oktasd következő adásában annak járunk utána, mit fejleszthet a szövegértésen túl az olvasási gyakorlat iskoláinkban. Az az alapkészség, amely a legutóbbi globális mérések szerint jelentős visszaesést mutat. Vendégünk Csatú Anita, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, akinek nemrégiben jelent meg Irodalom és érzelmi intelligencia, az érzelmi intelligencia fejlesztésének elméleti és módszertani lehetőségei irodalom órán című könyve. Gazsik Viktória vagyok, a műsorszerkesztője, várom Önöket a 16 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
1: Hogyan kezdődött és mikor ért véget a Komáromi Jókai Színház örökös tagjának, Turner Zsigmondnak a pályája? Erről beszélgetett a 80 éves művésszel 2005-ben egykori kollégánk, Molnár László. Mindkettőjükre haláluk évfordulóján emlékezünk a Szalagtárban. A műsor szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
2: Hogyan lesz egy színészből szakács? Miként járja be a világ különböző konyháit Amerikától Írországon és Olaszországon át Franciaországig? És végül, miért dönt úgy, hogy Toulouse helyett Bodrogszerdahelyen vezet éttermet? Sallai István szakácsot Havasi Péter és Köteles Szabolcs faggatja élményeiről, utazásokról, főzésről, színházról, zenéről. A Kassai Figyelő és a Pátria Rádió szeretettel várja az érdeklődőket erre a beszélgetőestre, amely egyben nyilvános podcast felvétel is. Ha tetszik, amit kisütöttünk, jöjjön el október 13-án kedden 18 órától Kassára, Csemadok nagytermébe. A belépés díjtalan.

0: 11 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Kellemes délelőtöt kívánok! Vannak történetek, amelyek után nem feltétlenül kapunk kész válaszokat, viszont egészen másként gondolkodunk majd bizonyos emberi helyzetekről. Ebben az órában Gyurica Katarina íróval beszélgettünk a Mennyit adtál érte című regényének színpadi változatáról, amely két nő történetén keresztül a gyermek utáni vágy, a kiszolgáltatottság és a béranyaság kérdéseit feszegeti. Hamarosan érkezem a részletekkel, előtte azonban jöjjenek a legfrissebb hírek Nyitrai Nórától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A parlament ötödik napja vitázik a 2027-es költségvetésről. Két hajót ért dróntámadás Bulgária partjainál, az egyik elsüllyedt. Ma alapvetően napsütéses, nyugodt időjárás lesz jellemző, délután 17 fok körüli maximum értékekkel. Jó napot kívánok, már is mondom a részleteket. Ötödik napja vitáznak a szlovák parlament képviselői a 2027-es állami költségvetés tervezetéről. A dokumentum szerint a közszféra bevételei jövőre 63 milliárd 343 millió eurót, kiadásai pedig 70 milliárd 786 millió eurót tehetnek ki. A tervezett hiány 7 milliárd 443 millió euró, ami a GDP 4,94%-a. A képviselők ma este 8 óráig ülés. A költségvetésről legkorábban holnap szavazhatnak, amennyiben addig lezárják a vitát. Augusztusban 4,8%-kal csökkent az építőipari termelés Szlovákiában az előző év azonos hónapjához képest. Ez csaknem két éve a legnagyobb visszaesés. A statisztikai hivatal adatai szerint főként az út- és vasútépítések gyengébb teljesítménye áll a háttérben. Épületek kivitelezése még 0,6%-kal nőtt, a mérnöki létesítmények építése viszont több mint 10%-kal esett vissza. A külföldön dolgozó szlovák építőipari vállalatok teljesítménye is mintegy 15%-kal visszaesett. Az év első 8 hónapjában ugyanakkor az építőipar teljesítménye még 6,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Petíciót indít a Magyar Szövetség a magyar tannyelvű alapiskolák fennmaradásáért és elérhetőségéért. A párt 6 követelést fogalmazott meg, köztük a nemzetiségi iskolákra vonatkozó külön létszámhatárok bevezetését, az intézmények megfelelő finanszírozását és az anyanyelvi oktatás biztosítását az iskola hálózat átszervezésekor. A szövetség az osztályok átlagos létszámát a tervezett 15, illetve 18 fő helyett egységesen 12 főben határozná meg, a teljes szervezettségű alapiskolák minimális tanuló létszámát pedig 147-ről 108-ra csökkentené. Emellett ingyenes iskolabusz hálózatot, önálló nemzetiségi tanügyi hivatalt és több magyar nyelvű tankönyvet sürget. Gubik László pártelnök szerint, ha az egyeztetések nem vezetnek eredményre, tüntetésre vagy akár sztrájkra is sor kerülhet. Dróntámadás ért két hajót a Fekete-tengeren, Bulgária közelében, az egyik hajó elsüllyedt. Rumen Radev bolgár miniszterelnök közlése szerint a Málta zászlaja alatt közlekedő Chelsea 3 teherhajót 3 drón találta el. A legénység 7 ukrán és 8 azerbajdzsáni tagját kimenekítették. A másik hajó Krapec település közelében süllyedt el, a fedélzetéről egy embert mentettek ki. Radev elfogadhatatlannak nevezte a bolgár felségvizek közelében történt támadásokat. Bár a drónok eredete egyelőre nem ismert, a bolgár kormányfő szerint feltehetően oroszok voltak, ezért bekéretik az orosz nagykövetet. Mintegy 8-an sérültek meg késes támadásban egy dél-koreai szupermarketben, Incheon városában. A helyi sajtó úgy tudja, hogy az elkövetőt őrizetbe vették. A hatóságok közlése szerint egy embernél szívmegállás következett be, további 7 embert pedig megsérült. Bár Dél-Koreában alacsony az emberölések aránya, az elmúlt években több késes támadás is történt az országban. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: Ezüstérmet harcolt ki a szlovák női csapat a hármas trap versenyszámban a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon. Marek Gyanovszki lett az élvonalban sereghajtó trencséni labdarúgó csapat új vezetőedzője, aki a holland Ricardo Moniszt váltja a kispadon.
0: Időjárás.
2: A mai napon a hideg, foltokban párás, ködös hajnali órákat követően alapvetően napsütéses, nyugodt időjárási eseményektől mentes időjárása jellemző szerte az országban. A napsütést változó erősségű fátyolfelhőzet zavarhatja időnként és helyenként. A nyugatra eső területen szélcsendesebb idő, míg a keleti országrészben élénkebb északias szél várható. A kora délutáni időszakban 17 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet, Losonc után Pinc felé haladva. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
4: Keresi az önnek való álomautót? Az érsekújvári AAA autóban folyamatosan széles, azonnal elvihető autóválasztékkal várjuk. Minden járművünk Car Vertical ellenőrzéssel, 10 napos cserélhetőséggel, akár 0%-os önrészsel és kedvező személyre szabott finanszírozással várja önt. Látogasson el hozzánk Érsekújvárba, a Komáromi útra, és válasszon még ma a legnagyobb kínálatból. Válassza a biztosat! AAA autó.

0: Mit jelent egy gyerek az egyik nőnek, aki mindent megtenne azért, hogy anya lehessen, és mit jelent a másiknak, akinek már a megélhetés is napról napra küzdelem? És mi történik, amikor ez a két nő egy olyan helyzetben találkozik, ahol a vágy, a pénz, a kiszolgáltatottság és a remény összefonódik? Gyurica Katarina Mennyit adtál érte című regénye a béranyaság világába vezet. A történet most színpadon is életre kelt. Tasnádi István készített színpadi adaptációt a regényből Ullmann Mónika és Staub Viktória főszereplésével. Az ősbemutatón túl vannak Budapesten, és azóta már máshol is és máskor is láthatta a közönség, de az előadás október 26-án Somorján, október 27-én pedig Dunaszerdahelyen is látható lesz. Most pedig Gyurica Katarinát kapcsoljuk telefonon, akivel arról is beszélgetünk, hogy hogyan született meg ez a történet, mitől ennyire nehéz kérdés a béranyaság, és mi mindent adhat a színpad ahhoz, amit az olvasó a könyv lapjain már átélhetett. Főként, ha egy igazán összetett témáról van szó, ami nem a múltról, hanem sokak jelenéről szól. Szia, Kati, köszöntelek a Nappaliban.
1: Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Ja, mennyit adtál érte cím már önmagában is kérdez, és nem azt, hogy mennyivel került valami, hanem azt, hogy mit adtunk érte. Pénzben, lemondásban, reményben, saját magunkból. És ugye, amikor ezt a címet választottad, most egy kicsit korábbról indítok, akkor mi volt az a kérdés, amelyet mindenképpen szerettél volna az olvasóban hagyni, Kati?
1: Ugye azt mondják, kétféle író van, vannak azok, akik már úgy kezdik a következő szövegüket, hogy megvan a cím, és sokáig agyalnak a történeten, és a cím alá leírják a következő regényüket. Én pont a másik típus vagyok, akinek már készen van, elkészült teljesen a kézirata, és akkor ott állok, hogy oké, nem sokára nyomdába megy, és kell cím. És akkor ilyenkor túl gondolom ezt az egészet, de mindig valamilyen erős, intuitív érzetre várok, hogy arra, hogy amikor villan, akkor azt mondjam, azt tudjam mondani, hogy igen, ez az, ezt kerestem, erre vártam, ez az a cím, ami a leginkább leírja, és összefoglalja azt a 300-400 oldalt, amivel én az utóbbi időkben foglalkoztam. Igen, benne akartam, hogy legyen, hogy legyen benne valami figyelemfelkeltő, legyen olyan, ami mellett az olvasó nem tud elmenni, csak úgy, ami úgy érzelmileg megérint, hogy mi az, amiért sokat adunk. És nem csak pénzben, hanem a testünkből, a lemondásainkból, az érzelmeinkből, mi az, amit valamit ennyire akarunk, mint egy nő egy gyereket. Hát ez az egész kérdés, ez annyira erős, hogy hegyeket mozgat meg.
0: És ugye két, látszólag mondhatnánk azt is, hogy két ellentétes világot mutatsz be, de valahol mégiscsak összefonódik a két nő sorsa. Melyikük történetét volt számodra nehezebb megírni, ha volt ilyen megélésed most, így, ha az elmúlt évekre így visszatekintünk, és az alkotói folyamatra, akkor éreztél-e mondjuk nehézséget azon túl, hogy mindkét nő sorsa nagyon is nehéz, de hogy melyik perspektíva volt nehezebben megélhető, megírható?
1: A darabban kettő került fókuszba. Ugye az egyik mindenáron gyereket szeretne, de nem sikerül neki, meddőségi problémákkal küzdik, és ott egy másik fiatal nő, akinek kettő gyereke van, kettő kicsi gyereke és egy nagy hitele, hiszen megőzve gyűl fiatalon. És igazából úgy álltam hozzá, hogy olyan voltam, mint a színészek, akik itt teljesen magukra húzzák az adott karakternek a világát. Amikor a fiatal lányt írtam, akkor egy olyan világba képzeltem magam, amikor csak kilátástalanságból lehet dönteni, hogy milyen az, amikor egyedül maradsz, és óriási adósságaid vannak. Hát a kisgyerekes rész önmagában kihívásokkal teli, plusz még az anyagi gondok, plusz még ez a őrületes magány, ami ennek a szereplőnek a nyakába zuhan, hogy tényleg nem lát más kiutat. És akkor ott egy másik nő, aki meg gyereket szeretne. Én is nagyon szerettem volna gyerekeket, és nekem megadatott, és én ilyen szerencsés voltam, hogy nekem viszonylag gyorsan összejöttek, hogy 3 gyerekem lett. De vannak a környezetünkben olyanok, akiknek viszont nem jön. És nem jobbak vagy rosszabbak, és nem is mások, mint amilyen pár mi vagyunk a férjemmel, csak egyszerűen nem jön. És hogyha körülnézünk, szerintem egyre több az ilyen pár mindenki környezetében fel tud mutatni párat, aki küzdködik ezzel, hogy jön, nem jön, beültetések, egyik klinika, másik nőgyógyász, hogy szerintem a korunknak egyik ilyen legnagyobb kihívása vagy problémája ez most.
0: És ugye amikor ilyen döntések elé állnak, vagy ilyen döntések előtt állnak a szereplőid, valahol azt akartam megfogalmazni, hogy elé állítod a szereplőidet, de azért, hogy szemléltest, ahogy te is mondod, akár korunk nagy kihívását, akkor mondjuk mennyire fontos szempont az, hogy valamit bemutass, de az olvasó az ne feltétlenül ítélkezni kezdjen fölöttük, és azt ne gyorsan ilyen, tudod, ilyen első benyomásra tegye azt meg.
1: Én bemutatok emberi sorsokat, és én nem ítélkezem, nem ilyen magas lóról állítok, meg határozok, és mondom, hogy mi az, amit elutasítunk, és mi az, ami ilyen olyan, hanem megmutatom, hogy milyen az, amikor a nő gyerekre vágyik, és milyen őrületes erő ez, és milyen óriási vágy. És akkor megmutatom a másik oldalon azt is, hogy milyen az, amikor valaki a gödörben van, és milyen fiatalon anyagi gondokkal kisgyerekek mellett szembesülni. Igazából arra törekedtem a regényírásnál is, és aztán a színpadi adaptáció során is, hogy minden kettő szereplővel tudjunk menni, hogy éljük bele magunkat az ő helyzetébe, hogy lássuk az ő világát. És innentől kezdve szerintem nincs ítélkezés, hogy el tudod hinni, hogy egyik ezt akarja, el tudod hinni, hogy másik azt akarja. Nagyon könnyű lenne az ilyen témáknál azt mondani, hogy mi a fekete és mi a fehér, de azért sokkal bonyolultabb.
0: Pontosan, és ugye azért arra is fontos felhívni, hát egyrészt a figyelmünket, amikor ilyen nagyon könnyen ítélkezővé válunk a hétköznapokban, hogy mindannyian kerülünk az életünkben olyan helyzetekben, amikor igen, nem feltétlenül van jó vagy rossz döntés, nem feltétlenül minden fekete és fehér, de hogy tényleg, amikor az élet olyan helyzetbe szorít minket, amikor már nem a jó és a rossz között választunk, hanem nehéz és még nehezebb között. Szerinted mi történik velünk ilyenkor, vagy akár a szereplőiden keresztül, mi történik ilyenkor?
1: Ítélkezni ez mindig valamilyen tudatlanság, vagy én legalábbis úgy gondolom, hogy nincsenek meg a kellő ismereteink, hogyha nem vagyunk kellően empatikusak, akkor mondunk ilyen sarkos véleményeket, és két mondatban hozunk meg állításokat, miközben sokkal komplexebbek a dolgok. Hát a béranyaság témaköre ez pont olyan, amiről nagyon keveset beszélünk, annak ellenére, hogy ez itt van, hogy a környezetünkben is, annak ellenére, hogy nem tudjuk, de nagyon sok olyan gyerek van, aki béranya által született. Béranya által, béranyával, béranyától, nem is tudjuk kiragozni ezeket a szavakat és fogalmakat, hiszen annyira nem épültek be a nyelvünkbe, nem beszélünk róla, miközben ez van, ez létezik. Nagyon sok pár folyamodik ilyen alternatív megoldásokhoz, nagyon sokan használnak petesejdonort, spermadonort, nagyon sokan használnak béranyát, de senkinek nem mondják el. Ezt mindenki megtartja magának. Egyrészt azért, mert óriási tabu övezi, másrészt azért, mert az egész Európai Unióban ez illegális. Szóval az embercsempészet hatálya alá esik. Ugye ez illegális cselekményről, bűncselekményről van szó. Ugye igazából ezek az emberek, akikkel én beszélgettem, azért sem mondják el a szűkebb, a tágabb környezetüknek, mert félnek attól, hogy lebuknának. Miközben ott vannak ezek a csoda cuki gyerekek, akik ott szaladgálnak, és a mieinkkel járnak együtt óvodába, iskolába, találkozunk velük a játszótéren, vagy fagyin, vagy bárhol. Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy senki nem mondaná meg, senki nem gondolta volna. Aztán, hogyha olyan bizalmasabb helyzetbe kerülnek a szülőkkel, akkor mesélik el.
0: Aki követi a munkásságodat, az tudja, hogy mindig óriási nagy kutató munkát is végzel, amikor regényt írsz, amikor ezekről a félelmekről beszéltél és beszélgettél, az érintett nőkkel, akkor mi volt az ő legnagyobb félelmük?
1: Nem csak nőkről van szó.
0: Igen, azért kifejezetten azt mondtam, hogy igen, nem. Igen.
1: Hogy nem, ugye, a regényem és a színdarab is egy nőről szól, vagy hát egy párról szól, akik gyereket szeretnének. Viszont ez ilyen érdekes dolog, ugye illegális tevékenységről van szó, azért nincsenek statisztikák Európából, de mondjuk Amerikában, az Egyesült Államokban, számos tagállamban legális, vagyis ott tudjuk, hogy nagyon kevés egészségügyi probléma miatt, vagy egészségügyi problémával küszködő nő választ béranyát. A béranyák választók között nagyon sok a férfi. Nagyon sok olyan férfi van, aki szeretne gyereket, de nem akar nővel közösködni, mert túl sok vállást látott maga körül. Nagyon sok a meleg férfi párok, akik úgy döntenek, hogy szeretnének gyereket, saját gyereket. És nagyon sok olyan hetero pár van, ahol a pár mindkét része egészséges, vagyis lehetne közös gyerek, csak a szülést, meg az egész terhességet túl ilyen nyálkásnak és undorítónak tartják, ezért béranyát választanak. Ezek is ilyen nagyon érdekes dolgok, hogy mi az, amire még társadalmilag azt mondjuk, hogy belefér, mi az, ami nem fér bele, miért lett Amerikában a szülés és a saját gyerekemnek a megszülése egy ilyen jaj, fúj, azt inkább csinálja valaki más, mint ha ki akarnák szervezni, mint a takarítást, vagy mint más háztartási dolgokat. Ki ez ilyen nagyon izgalmas világ volt, nagyon izgalmas nyúlüreg volt ebben nekem így belepottyanni és körülnézni. Hát nagyon sok nőgyógyásztal beszéltem, meddőségi klinikáknak az alkalmazottaival, érintettekkel, nőkkel, férfiakkal, béranyákkal, olyanokkal, akik megbánták, olyanokkal, akik mai napig viselik a mentális tehernek a hatásait a testükön és a lelkükön, olyan petesejt donorokkal, akik ezért kapott pénzből meg tudták alapozni a jövőjüket, egyetemre tudtak menni, de olyan petesejt donorokkal is, akik megbetegedtek a sok beavatkozás miatt, és rákosak lettek. Úgyhogy nagyon sok oldaláról megfigyeltem, és feltérképeztem ezt az egész jelenséget. És aztán ebből született a regény, és most pedig ebből született a darab.
0: Gyurica Katarina, Mennyit adtál érte című regényének két főszereplője egészen más okból kerül a béranyaság közelébe, és hát egy olyan témát dolgoz fel, ami nem a múltról szól, hanem igenis a jelenünkben ott van, és most, ahogy már Kati is utalt rá az imént, ez került be a színházi, tehát ebből lett színházi előadás. Mennyire nehéz befogadni egy ilyen témát, úgyhogy nem csak olvasunk róla, vagy előtte a szőnyeg alá söpörjük, hanem igen, színházi székben ülve kapjuk az arcunkba ezeket a nagy kérdéseket, amivel te is foglalkozol.
1: Hát ez a valóságunk egy rész. Ezzel csinálhatunk úgy, hogy a szőnyeg alá söpörjük, és azt mondjuk, hogy nem foglalkozunk, de ettől még ez van, ettől még ez létezik, ettől még a gyerekeinknek az osztálytársai vagy csoporttársai lesznek ezek a gyerekek, akik ilyen módon születtek. És ezekkel a nagy kérdésekkel, hogy gazdagok versus szegények, kizsákmányoltak versus kizsákmányolók, jófej, dajka anyák, odaadó, saját gyereket szeretné vágyó szülőt, ezeknek a nagy kérdései, ezeknek a fogalmaki, ezek itt vannak, és szerintem a kortárs színház attól igazán jó, hogyha kortárs valós problémákra reagál.
0: Kati, milyen érzés volt számodra megtudni, vagy értesülni arról, hogy a Mennyit adtál érte a színpadi adaptációt kap, vagy milyen érzés volt ezt így, ezt a folyamatot egyrészt így végigkövetni, és ugye már az ősbemutatón is túl vagytok, de idáig még most ne jussunk el, csak maga ahhoz a témához és kérdéshez akarok most kanyarodni, hogy egy újabb regényedből készült színpadi adaptáció.
1: Tavaly nyáron találkoztunk Tasnád Istvánnal, aki hazavitte a regényt, és akkor egy hét múlva írt, hogy elolvasta, látja ezt színpadi változatban, hogy előtte már megjelentek a karakterek, és akkor dolgozzunk rajta. És ő volt az, aki átírta. Mikor egy nagyon intenzív kapcsolatban voltunk, szóval nagyon sokszor találkoztunk és beszéltünk, hogy akkor mi maradjon, mi nem, adtam ilyen extra információkat, sokat beszélgettünk róla, végigvettük, és végül úgy döntöttünk, hogy két nő lesz, két női színésznő, az egyik Staub Viktória, a másik pedig Ullmann Mónika, és akkor, hogy két nő, de akkor hiányzik a férfi, hogy valahogy a férfi is legyen megjelenítve, és akkor Monori András zenész az, aki kíséri a két színésznőt. Ő írta a zenét, és ő is játszott az előadásokon. Igazán izgalmas világba repíti a nézőket az ő zenei világa. Engem lenyűgöz minden egyes alkalommal. Mindig más, hát a Monori Andrásnak egy külön hangszere is vannak, amiket ő talált ki. Szóval annyi hangszeren játszik, annyi melódiai zene játszódik a fülébe, vagy hangzik a fejében, hogy nagyon érdekes ilyen zenészek, ennyire tehetséges emberek között lenni, és nagyon élveztem, vagy nagyon inspirálóan hatott rám. És ez elindult a tavasszal a próba folyamat, két színésznő, mind a kettőnek óriási mennyiségű szöveget kellett megtanulnia, de ez még a munka kisebbik része volt, hanem az érzelmi töltet is, amit beletettek, az nagyon meghatározó volt.
0: Mesélj nekünk egy kicsit az ősbemutatóról még, mert hogy már láthattad te is színpadon, premierben, milyen érzés volt?
1: Hát sokszor láttam próbán. Ugye jött az egyik színésznő, átvettük az ő kisebb, nagyobb monológiait, aztán jött a másik színésznő, ugyanúgy, aztán láttam egybe, és ezt az előadást elvittük a Művészetek völgyébe, ahol az ős bemutató előtt már kétszer megmutattuk, bemutattuk a nagy közönség előtt. Az is nagyon, hát érdekes volt, egy előadás mindig más. Ez is annyira ilyen döbbenetes élmény, hogy Művészetek völgyében nyár volt, meleg volt, még az nulladik előadásokról beszélünk, akkor még nem voltak úgy annyira, viszont nagyon lelkesek voltak, tele voltak szívvel és lélekkel a színészek. Ugye most volt az ősbemutató, ez már a Jurányi házban volt, egy zárt térben, fekete falak között, a nézők között sok szakmabeli is volt, színházi kritikusok, olyanok is a sajtótól, akik majd a darabról írtak, és a hozzánk legközelebb állók, a férjemmel voltam, hogy mindenki hozta a szeretteit, aki fontosnak tartott ezt bemutatni. Tegnap, ugye ez vasárnap volt, tegnap volt az első előadás, a sima előadás, amit így a nagy közönség előtt is megnyitottuk a jegyvásárlást, és érkeznek az első nézői visszajelzések. Ez is ilyen nagyon izgalmas szakasz, hogy akkor írnak, nem írnak, visszajeleznek, mit mesélnek, meghatja-e őket, nevetnek-e a poénokon, könnyes lesz-e a szemük, amikor egy érzelmesebb jelenetet jelenítenek meg a színészek. Ezek mindig ilyen nagyon izgalmas, meg nagyon különleges megélések.
0: Ilyenkor, amikor egy színpadi adaptációt nézel, Kati, a saját regényedből, akkor mennyire tekintesz ki így a közönség felé, mennyire nézed azt, hogy ott és akkor, az itt és mostban mi az ő reakciójuk? Igen, nyilván az egy másik kérdés, amikor már lecsapódnak az érzelmek az előadás után, vagy az előadások után, és valakiben úgy elkezd dolgozni, és küld egy visszajelzést, hogy igen, ő hogy élte meg, hogyan értelmezte, de ott helyben mennyire figyelted azt, hogy mi volt ott és akkor a reakció?
1: Jaj, hát ez egy nagyon bonyolult és komplex kérdés. Igyekszem nem figyelni a nézők reakcióit. Azt mondom, hogy csak a színészekre figyelek, de hát persze, hogy hát azért ott ültek mellettem a barátaim, meg az ismerősök, meg egy olyan emberek, akikkel már sok munka kapcsán is találkoztunk, és nézem, hiszen tudom róluk, hogy most látják először, a regényt már régen olvasták, több év is eltelt, azóta annyi minden történt, nem feltétlenül kell, hogy minden részletére emlékezzenek. Akkor ő rájuk hogyhatott, akkor nézem, hogy akkor mocorognak, nem mocorognak, megigazítják a kezükben levő szórólapot, vagy fészkelődnek a széken, ha igen, akkor az jót jelent, vagy nem jelent jót. Ugye a végén eltelik pár másodperc a színésznők játéka és a taps között, akkor az most mit jelent? Nézem a szemüket, hogy most akkor könnyesen megérintette őket, de gondolom, meg tudom, hogy ezt nem kéne, meg hogy ez nem egy ilyen... Hát nehéz. Annyira tele vagyunk ilyenkor érzelmekkel szerintem, hogy ennyi energiát, időt, mindent beletettünk, hogy annyit dolgoztunk ezen, és akkor így várod a reakciókat, és hát nyilván nem jönnek percre pontosan az előadás után a reakciók, hanem ott van valamilyen idősáv, ami eltelik. De hát közben az ember így várja a feedbacket, hogy na, mondjad, na. És meg kell emészteni.
0: És hát most már nem csak Budapesten és Magyarországon lesz látható a darab, hanem, ha jól tudom, akkor jöttök Dunaszerdahelyre, érkeztek Somorjára. Mi az, amit lehet tudni ilyenkor? Van-e benned egyébként plusz izgalom, amiatt, hogy még hazaibb? Mert ugye nyilván gondolom most már azért a magyarországi terep is hazai terep, de egy kicsit még hazaibb terepnek tekinthetjük-e ilyen szempontból akár Dunaszerdahelyt vagy Somorját, és hogy milyen izgalmakkal várod az október 26-a és 27-ei előadást Dunaszerdahelyen és Somorján?
1: Ó, hát nagyon várom, és hát teljesen más terep szerintem Somorján játszani a kultúrházba, a szülővárosomban, abban a VMK-ban, ahol gyerekként is sokszor felléptem, meg ott voltak a anyáknapi ünnepségek, meg a szülői bálok, meg a jelmezi bálok, meg a cserkészekkel is ott szerepeltünk egy csomószor, és akkor ugyanebben a térben, hát a családom és a szeretteim, és hát a szülővárosomnak a lakói előtt játszani egy olyan darabot, amit én írtam. Hát valahol ilyen, ugye nagyon sokaknak én ilyen Katika vagyok, mint olyan értelemben, hogy én vagyok még mindig ugyanaz a kicsi kantáros nadrágos, miközben már elmúltam 40, és akkor én vagyok az a Klódovisek egy ilyen kemény társadalmi témát mondolgató előadást. Ez különben mindig olyan jó, én emlékszem, hogy a Rendes Lányok esetében is, hogy utána, hogy akkora ilyen szeretetfürdő volt, és olyan szép volt, és olyan hálásak voltak az emberek, hogy vannak fontos előadások, amiket így Budapesten kicsi, kevés nézőtér alatt előtte játszanak, és akkor most ezt így megbontjuk, hogy igen, ez egy kamara előadás, de fontosnak érzem, hogy ezen a két helyszínen, Somorján és Dunaszerdahelyen ezt így előadjuk a városi művelődési központokban nagy közönség előtt.
0: És hát ugye erről már beszélgettünk a Rendes Lányok kapcsán is, hogy ez egy egészen más kihívás, amikor egy közönséghez közeli előadásnak szánt produkciót nagy térbe kivinni, milyen más hatásokat is ki tud hozni az emberekből, és milyen más vetülete is lehet, úgyhogy kíváncsian várjuk mindezt. És hát köszönöm szépen, Kati, hogy beszélgethettünk erről a szerintem nagyon is aktuális témáról, amiről most már ugye nem csak olvashatunk, és nem csak azt gondoljuk, hogy ez egy szőnyeg alá söprött téma és kérdés, ahogy ugye te is már a könyv címében is felteszed a kérdést, hanem ez egy igenis aktuális kihívás, korunk kihívása, amit most már színpadi adaptációban is láthatunk. Köszönöm szépen Gyurica Katarinának, akivel a Mennyit adtál érte című regényéről és annak színpadi adaptációjáról beszélgethettünk.
1: Köszönöm a lehetőséget!

és szereplésének titka Elek Zoltán összefoglalójából kiderül. Szlovákia egy újabb iskolai támadás áldozatait gyászolja. De hogy jutottunk oda, hogy 10 éves gyerekek késsel és baltával járnak iskolába? A témának Vrabec Mária járt utána. Básti Julinak és Udvaros Dorottyának ír dalokat Dés László Bereményi Géza közreműködésével. A zeneszerző a legendás albumokról Szabó G. Lászlónak mesélt. Nem akarok trendeknek megfelelni, mondja magáról Szűcs Luca, akit a magyar közönség a Megasztár versenyzőjeként ismerhetett meg. A fiatal búcsi tehetséggel Szászi Fanni készített interjút. Ezeken kívül találnak még alapban állatkert és kastélyriportot, recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal!

0: Most pedig színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: Az elmúlt bő 50 évben átlagosan 73%-kal csökkent a megfigyelt vadon élő állatpopulációk mérete, derül ki a WWF 2026-os élő bolygó jelentéséből. A legnagyobb visszaesést az édesvízi élővilágban mérték, itt 85%-kal csökkent a populációk átlagos mérete, míg a szárazföldi állatoknál 69, a tengeri élővilágban pedig 59%-os volt a csökkenés 1970 és 2022 között. A legfőbb veszélyt az élőhelyek pusztulása és romlása jelenti, de az éghajlatváltozás, a szennyezés és az inváziós fajok is hozzájárulnak a hanyatláshoz.

leginkább Afrika, Latin-Amerika, valamint Ázsia és a Csendes-óceáni térség élővilága érintett. A jelentés ugyanakkor természetvédelmi sikereket is bemutat. Egyes tigris, tonhal és elefánt populációk már regenerálódnak. A WWF szerint a folyamat megfordításához nem csak a fajokat kell védeni, hanem az élelmiszertermelés és a pénzügyi rendszer működését is fenntarthatóbbá kell tenni. Bécsi és pekingi kutatók egymástól függetlenül alkották meg a világ első működő atommagóráit. Az új technológia a jövőben a jelenlegi atomóráknál is pontosabb időmérést tehet lehetővé, és a fizika alapvető törvényeinek vizsgálatában is segíthet. A hagyományos atomórák az atom elektronjainak energiaváltozásait használják az időmérésére. Az új eszközök viszont közvetlenül az atommagban zajló energiaátmeneteket figyelik lézer segítségével. Mindkét kutatócsoport a tórium-229-es izotópiát alkalmazta. A technológia egyelőre nem múlja felül a legpontosabb atomórákat, de már most hasonló pontosságot ér el. Továbbfejlesztve a műholdas navigációban, az adatátvitel összehangolásában és a földmérésben is hasznos lehet. Emellett új lehetőségeket kínálhat a sötét anyag kutatására is. Mesterséges intelligencia segítségével sikerült megfejteni egy 1809-ben írt titkosított katonai levelet, amelyet Napóleon mostoha fia Eugène de Beauharnais küldött Auguste de Marmont francia marsallnak. Az üzenet a francia és szövetséges csapatok elhelyezkedéséről tájékoztatta a parancsnokot, és arra is figyelmeztette, hogy ne hagyja magát megfélemlíteni. A megfejtéshez egy 1969-ben megjelent rossz minőségű másolatot használtak. Amint egy 1300 jelből álló szövegben 155 különböző szimbólum szerepelt, ami megnehezítette az olvasását. A mesterséges intelligencia egy korábban összeállított részleges kódtáblázat segítségével mindössze 6 óra alatt jutott el a megfejtésig. Bár a levél tartalma egy másik fennmaradt dokumentumból nagyrészt már ismert volt, a kutatók szerint az eredmény jól mutatja, hogy a mesterséges intelligencia felgyorsíthatja a régi titkosított történelmi iratok vizsgálatát.

Ez volt a Sztórium és a Monoton, és kedves hallgatóink, október 13-án kedden délelőtt ennyi fért magazinműsorunkban, Nappaliba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik mára a mai csapat, és tudják jól, hogyha Vasi és Oliviával dolgozom, akkor nincs úgy elköszönés, hogy ő ne integetne be önöknek, és már bizony integet is. Ezt már megszokhatták. Köszönöm még egyszer a figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Gasparik Maját hallották. Szép napot, a viszonthallásra! Come on,

0: A Jó Szóval Oktasd következő adásában annak járunk utána, mit fejleszthet a szövegértésen túl az olvasási gyakorlat iskoláinkban. Az az alapkészség, amely a legutóbbi globális mérések szerint jelentős visszaesést mutat. Vendégünk Csatú Anita, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, akinek nemrégiben jelent meg Irodalom és érzelmi intelligencia, az érzelmi intelligencia fejlesztésének elméleti és módszertani lehetőségei irodalom órán című könyve. Gazsik Viktória vagyok, a műsorszerkesztője. Várom Önöket a 16 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
1: Százhúsz éve született Reuter Lajos, a közép-európai zenei élet meghatározó karmestere és zeneszerzője. Fiával, Reuter Adrián muzikológussal, édesapja pályájáról, személyiségéről és zenei örökségéről beszélgetünk. Shirley MacLaine történetét hozta el Pozsonyba Shell Judit, a népszerű színművésszel az Astorka Fesztiválon, pályájáról, szerepeiről és életének fordulópontjairól is beszélgettünk. Arcmás portrésorozatunkban pedig ezúttal Ipolyságra látogatunk. Entót Anikó író, irodalomtörténész, egyetemi tanár és férje Béres Gábor pedagógus karnagy lesznek vendégeink. A szerdai nappaliban Jakubec László számít figyelmükre, 9 óra után a Pátria hullámhosszain.
2: Hogyan lesz egy színészből szakács? Miként járja be a világ különböző konyháit Amerikától Írországon és Olaszországon át Franciaországig? És végül, miért dönt úgy, hogy Toulouse helyett Bodrogszerdahelyen vezet éttermet? Sallai István szakácsot, Havasi Péter és Köteles Szabolcs faggatja élményeiről, utazásokról, főzésről, színházról, zenéről. A Kassai Figyelő és a Pátria Rádió szeretettel várja az érdeklődőket erre a beszélgetőestre, amely egyben nyilvános podcast felvétel is. Ha tetszik, amit kisütöttünk, jöjjön el október 13-án kedden 18 órától Kassára, Csemadok nagytermébe. A belépés díjtalan.
3: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Peter Pellegrini az egészségesebb iskolák elnevezésű kezdeményezés képviselőivel és résztvevőivel találkozott. Petíciót indít a Magyar Szövetség a magyar iskolák fennmaradásáért. Dél-Koreában késes támadás történt egy szupermarketben. Az orosz olajexport bővítésével próbálná visszaterelni Moszkvát az ukrajnai béketárgyalásokhoz az Egyesült Államok. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Már is jönnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök a Zdravši és Koli, vagyis az egészségesebb iskolák kezdeményezés képviselőit és szakmai partnereit fogadta az elnöki palotában. A program az egészség megőrzésre, a megelőzésre és az első segélynyújtásra tanítja a gyerekeket. A találkozón olyan diákok is beszámoltak tapasztalataikról, akik az iskolában megszerzett ismereteiknek köszönhetően kritikus helyzetben segítettek megmenteni hozzátartozóik életét. A kezdeményezés alapítói bemutatták a program 7. évfolyamát. Elmondásuk szerint Szlovákia a legnagyobb egészségügyi témájú oktatási projektjéről van szó, amelyhez eddig mintegy 105 ezer gyermek csatlakozott. A program ingyenes, és azt szeretnék, ha valamennyi iskolában elérhetővé válna. Petíciót indít a Magyar Szövetség a magyar tannyelvű alapiskolák fennmaradásáért és elérhetőségéért. A párt 6 követelést fogalmazott meg, köztük a nemzetiségi iskolákra vonatkozó külön létszámhatárok bevezetését, az intézmények megfelelő finanszírozását és az anyanyelvi oktatás biztosítását az iskola hálózat átszervezésekor. A szövetség az osztályok átlagos létszámát a tervezett 15, illetve 18 fő helyett egységesen 12 főben határozná meg, a teljes szervezettségű alapiskolák minimális tanuló létszámát pedig 147-ről 108-ra csökkentené. Emellett ingyenes iskolabusz hálózatot, önálló nemzetiségi tanügyi hivatalt és több magyar nyelvű tankönyvet sürget. Gubik László pártelnök szerint, ha az egyeztetések nem vezetnek eredményre, tüntetésre vagy akár sztrájkra is sor kerülhet. 5. napja vitáznak a szlovák parlament képviselői a 2027-es állami költségvetés tervezetéről. A dokumentum szerint a közszféra bevételei jövőre 63 milliárd 343 millió eurót, kiadásai pedig 70 milliárd 786 millió eurót tehetnek ki. A tervezett hiány 7 milliárd 443 millió euró, ami a GDP 4,94%-a. A képviselők ma este 8 óráig üléseznek, a költségvetésről legkorábban holnap szavazhatnak, amennyiben addig lezárják a vitát. Robert Fico kormányfő szerint az állami költségvetés elfogadása nem politikai presztízs kérdés, hanem Szlovákia biztonságának és stabilitásának záloga. A kormányhivatalban arra szólította fel a politikusokat, hogy a nehéz nemzetközi helyzetre és az esetleges válságokra tekintettel támogassák a tervezetet. Figyelmeztetett, költségvetés hiányában az ország nehezen tudna segítséget nyújtani a háztartásoknak és a vállalkozásoknak egy esetleges energiaválság idején. Fico egyúttal összefogásra szólított fel, és megerősítette, hogy kormánya továbbra is a 4 égtáj felé irányuló, szuverén külpolitikát kíván folytatni. Az ellenzéki Szlovensko mozgalom a képviselők a miniszterek és a köztársasági elnök fizetésének megfelezését javasolja, amíg növekszik az államadóság. Michal Sipos és Julius Jakab parlamenti képviselők tegnap ismertették a törvényjavaslatot. A politikusok szerint nem elfogadható, hogy miközben az állam eladósodik, a lakosságot egyre nagyobb terhek sújtják, a politikusok fizetése pedig emelkedik. A mozgalom a bérek csökkentését egy következő kormány megalakításának egyik feltételévé is tenné. Augusztusban 4,8%-kal csökkent az építőipari termelés Szlovákiában az előző év azonos hónapjához képest. Ez csaknem 2 éve a legnagyobb visszaesés. A statisztikai hivatal adatai szerint főként az út- és vasútépítések gyengébb teljesítménye áll a háttérben. Épületek kivitelezése még 0,6%-kal nőtt, a mérnöki létesítmények építése viszont több mint 10%-kal esett vissza. A külföld külföldön dolgozó szlovák építőipari vállalatok teljesítménye is mintegy 15%-kal visszaesett. Az év első 8 hónapjában ugyanakkor az építőipar teljesítménye még 6,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Szlovákia a tavalyihoz hasonlóan idén is téli segélycsomagot készít Ukrajnának, jelentette be Marek Estok külügyi államtitkár az uniós tagállamok külügyi vezetőinek luxemburgi tanácskozása után. Szlovákia fegyvereket nem küld, humanitárius segítséggel, aknamentesítő berendezésekkel, valamint energetikai és infrastrukturális támogatással segíti az országot. Estok szerint Szlovákia támogatja az orosz-ukrán energetikai tűzszünetet, és arra szólítja fel az Európai Uniót, hogy a szankciók mellett saját békekezdeményezésekkel is próbálja lezárni a háborút. Az államtitkár Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel a két ország kormányának következő közös üléséről is tárgyalt. Dróntámadás ért két hajót a Fekete-tengeren, Bulgária közelében, az egyik hajó elsüllyedt. Rumen Radev bolgár miniszterelnök közlése szerint a Málta zászlaja alatt közlekedő Chelsea 3 teherhajót 3 drón találta el. A legénység 7 ukrán és 8 azerbajdzsáni tagját kimenekítették. A másik hajó Krapec település közelében süllyedt el, a fedélzetéről egy embert mentettek ki. Radev elfogadhatatlannak nevezte a bolgár felségvizek közelében történt támadásokat, bár a drónok eredete egyelőre nem ismert, a bolgár kormányfő szerint feltehetően oroszok voltak, ezért bekéretik az orosz nagykövetet. Mintegy 8-an sérültek meg késes támadásban egy dél-koreai szupermarketben, Incheon városában. A helyi sajtó úgy tudja, hogy az elkövetőt őrizetbe vették. A hatóságok közlése szerint egy embernél szívmegállás következett be, további 7 embert pedig megsérült. Bár Dél-Koreában alacsony az emberölések aránya, az elmúlt években több késes támadás is történt az országban. A Reuters szerint az Egyesült Államok az orosz dízelüzemanyag export bővítésével próbálná visszaterelni Moszkvát az ukrajnai béketárgyalásokhoz. Az erről szóló megállapodás több mint 2,25 millió hordó dízelüzemanyag amerikai és világpiaci értékesítését tenné lehetővé. Donald Trump szerint az egyesség az amerikai energiaárak csökkenéséhez is hozzájárulhat, bírálói viszont attól tartanak, hogy Oroszország így a háború folytatására fordítható bevételhez jut. Az amerikai tárgyalók arra is felszólították Ukrajnát, hogy állítsa le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: Ezüstérmet harcolt ki a szlovák női csapat a hármas trap versenyszámban a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon. Marek Gyanovszki lett az élvonalban sereghajtó trencséni labdarúgó csapat új vezetőedzője, aki a holland Ricardo Moniszt váltja a kispadon. Ma este 9 mérkőzést rendeznek a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. A párosítás 18.45-től Lánc Sporting Lisabon, Szabach, azeri csapat, Slavia Praha, 21 órától Internacionale FC Brűzs, Arsenal, Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Leipzig, Eindhoven, Villarreal, Napoli, Galatasaray, Barcelona és Stavanger, Bayern München. A nyitraiak ma 18 órakor a svéd Rögle együttesét fogadják a Jégkorongbajnokok Ligája alapszakaszának utolsó 6. fordulójában. A Stollár Fanni Wufang-Xien magyar-tajvani női páros bejutott a 2. fordulóba a wuhani tenisztornán, miután 2 sima szetben legyőzött egy új-zélandi indonéz kettőst.
0: Időjárás.
1: A mai napon a hideg, foltokban párás, ködös hajnali órákat követően alapvetően napsütéses, nyugodt időjárási eseményektől mentes időjárása jellemző szerte az országban. A napsütést változó erősségű fátyolfelhőzet zavarhatja időnként és helyenként. A nyugatra eső területen szélcsendesebb idő, míg a keleti ország részben élénkebb északias szél várható. A kora délutáni időszakban 17 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Az R2-es autópálya Véglestől Zólyom-Szalatnáig le van zárva, mert egy oldalára fordult kamiont mentenek. Az érintett útszakaszt az I16-os úton tudják megkerülni az arra közlekedők. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800-900-800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Ahogy tegnap megígértem, hamarosan a még Bódi László cipővel felálló Republik kevésbé ismert és időközben az évtizedek során feledésbe merült felvételeiből kötünk csokrot. Könnyűzenei műsorunkban keddenként a múltban barangolunk. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, kérem, tartsanak velünk. Kellemes délutánt, összeállításunkhoz jó szórakozást kívánok. Három hölgy indít, három népdalénekes, Bognár Szilvia, Herczku Ágnes és Szalóki Ági. Szól tőlük a Somogy India.

Somogy India, Bognár Szilvia, Herzku Ágnes és Szalóki Ági énekelt. Előttem a régi, amíg a 2013. március 11-én elhunyt Bódi László Cipő énekes frontemberrel felálló Republik 5 CD-je. Ezekről forog 7 szerzemény. Az 1991-es Hoppá Hoppá címűről, A megyek a sorban, az 1993-as Hahó öcsi címűről, A falu szélén ruhát mosnak a lányok, az 1994-es Diszkó címűről 3 zeneszám, A játszatok gyerekek játszatok, A fáj a szívem érted és Az utánam srácok, az 1995-ös Tüzet viszek címűről, A játsz egy kicsit a tűzzel, végezettül a 2000-es Só és cukor címűről, Az éhes és fázik. Tisztelt hallgatóink, folytatódik könnyűzenei műsorunk a Pátria Rádióban, a Republik zenél.

aztán újra mosta. Falu szélén nagyon szépek a lányok,

mosnak a patakba. Oda járnak fürödni a lányok, gólyamadár szégyen ne hozz rájuk.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Amíg Bódi László cipővel felálló Republic 5 nagylemezéről csendült fel 7 felvétel. A Megyek a sorban, a falu szélén ruhát mosnak a lányok, a Játszatok gyerekek játszatok, a Fáj a szívem érted, az Utánam srácok, a Játsz egy kicsit a tűzzel, valamint az Éhes és fázik című. Itt a Pátria Rádió, Benekönnyű zenei összeállításunk a múlt dalaival. További perceinkben még 4 szerzeményt porolunk le. Játsszuk Rutkai Bori és együttese a Speckó Jedno, Kombínó, a Punani Masszív, Kopodjá, Kozma Orsi, Csillagfény, valamint a Magna Cum Laude, Ugorj című zeneszámát. Hölgyeim és uraim, az előttünk álló bő negyed órára is kellemes zenehallgatást kívánok!

0: A Magna Cum Laude 2011-es Belső égész című stúdióalbumáról szólt az Ugorj. Előtte Kozma Orsi, a Punani Masszív, valamint Rutkai Bori és a Speckó Jedno énekelt, zenélt. Könnyűzenei műsorunkban a múltban jártunk. Köszönöm a figyelmüket. Holnap visszatérünk a mába, napjaink slágereivel és slágeresies újdonságokkal érkezem a déli hírblokkot követően. Egyebek mellett hozom a Zaporozsec Fekete Felhő című újdonságát. Beszélgetős Pentaton is lesz, az öttagú balassagyarmati Frantic Metal zenekar három zenészét faggatom a 16 órai hírek után.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Andrej Danko bízik a költségvetés elfogadásában. Módosította a gyermekvédelmi törvényt a magyar parlament. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő a pozsonyi elnöki palotában fogadta az Drausi és Kali, azaz egészségesebb iskolák elnevezésű kezdeményezés képviselőit és szakmai partnereit. A program célja, hogy a gyerekek megismerjék az egészségmegőrzés, a megelőzés és az elsősegélynyújtás alapjait. A diákok megtanulják felismerni például a stroke és az epilepsziás roham tüneteit, segítséget hívni, valamint megfelelően reagálni vészhelyzetben. A kezdeményezés immár 7. év folyamánál tart, és eddig mintegy 105 ezer gyereket ért el. A részvétel ingyenes. Pellegrini kiemelte a megelőzés fontosságát, különösen a szív- és érrendszeri betegségek esetében. Hangsúlyozta azt is, hogy a program hozzájárulhat a fiatalok közötti zaklatás és kirekesztés visszaszorításához. Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke bízik abban, hogy a parlament holnap elfogadja a jövő évi állami költségvetést. Szerinte a büdzsé elfogadása elengedhetetlen az önkormányzatok és az állami bérek finanszírozása szempontjából. Danko arról is beszélt, hogy a megállapodás értelmében 2028-tól megszüntetnék a tranzakciós adót. A pártelnök egyúttal megerősítette, hogy Filip Kuffát jelölik a Környezetvédelmi Minisztérium élére. Danko szerint Peter Pellegrini államfőnek el kellene fogadnia a jelölést, ugyanakkor elismerte, hogy az elnöknek joga van saját álláspontot képviselni. Visszalépett az Eperjesi megye elnöki tisztségért folytatott versenytől Monika Leskova, a Szlovák Nemzeti Párt jelöltje. A politikus egyúttal támogatásáról biztosította Milan Mazureket, a Republika Párt jelöltjét. Döntését a párt vezetésével történt egyeztetéssel indokolta. A megye elnöki tisztségért így további 8 jelölt indul. Köztük a jelenlegi megye elnök Milan Majerski, valamint Samuel Migali miniszter és Milan Mazurek európai parlamenti képviselő. A helyhatósági és megyei választások október 24-én lesznek. A magyar parlament módosította a gyermekvédelmi törvényt, amelynek korábbi 2021-es változatát az Európai Unió és civil szervezetek is bírálták az LMBTQI közösség korlátozása miatt. Az új jogszabály a kiskorúak védelmét erősíti a szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást bemutató médiatartalmakkal, valamint a pornográf és életkoruknak nem megfelelő tartalmakkal szemben. A javaslatot 139 képviselő támogatta, 51-en ellene szavaztak. Az Európai Unió Bírósága idén áprilisban megállapította, hogy a korábbi szabályozás súlyosan sértette az unió közös értékeit. A parlament emellett András Radeckit választotta a médiatanács új tagjává, a Mi Hazánk mozgalom jelöltjeként. Radeckit 189 képviselő támogatta, így elnyerte a szükséges kétharmados többséget. A Fidesz és a KDNP jelöltjei nem kaptak elegendő szavazatot, a két párt képviselői tiltakozásul kivonultak az ülésteremből, ezért új jelölteket kell állítaniuk. Továbbra sem tudott új kormányt alakítani Magdalena Andersson, a svéd szociáldemokraták vezetője a szeptemberi parlamenti választások után. A mai sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, történt előrelépés, de egyelőre nem adottak a feltételek egy olyan kormány létrehozásához, amelyet a parlament is elfogadna. Andersson a baloldali közép-baloldali tömbje 176 mandátumot szerzett, 3-mal többet, mint Ulf Kristersson jobboldali koalíciója. A győzelem ellenére a 4 pártból álló több tagjai nem tudtak megegyezni az új kabinet összetételéről. Andersson korábban már megpróbált kormányt alakítani 3 kisebb baloldali irányultságú párttal, de nem járt sikerrel. A parlament leköszönő elnöke ezt követően újabb lehetőséget adott neki az egyeztetések folytatására.
0: Időjárás.
1: Délután többnyire derült, illetve gyengén felhős idő várható. Főként északon növekedhet meg átmenetileg a felhőzet, és helyenként gyenge csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, az északi szél mérséklődik, estére tovább gyengül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Érsekújvárban az SMP és a Masaryk utca kereszteződésében, a rendőrök irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az autópályán Voderady térségében Pozsony felé, valamint Kassán. Sebesér város részben a városból kifelé sebességet mérnek a rendőrök. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Szabad szóműves páholy. Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a Szabad Gondolkodás és Szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Szombati adásunk ismétlése szól, amelyben arról hallhatnak, vajon hogyan élték meg elődeink az első csehszlovák köztársaság 20 évét. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: És aztán lehetne még sorolni azokat a mozzanatokat, amelyek miatt már a kortársak is joggal azt érezték, hogy miközben a csehszlovák állam a demokrácia teljességét kínálja a csehek és a szlovákok számára, ugyanezt a teljességet nem kínálja fel az ott élő kisebbségek, így a németek és a magyarok számára. Érzékenyebbek vagyunk bizonyos kérdésekre, mint mondjuk a magyarországiak. És én azt gondolom, hogy ebben benne vannak olyan jegyek is, amit a felvidéki szellem magáénak vallott, de ma már nem beszélünk felvidéki szellemről. Nem olyan könnyű szabadon vitatkozni a történelmről, mert hát a történelmről van mindenkinek valamiféle elképzelése is. És talán a legnehezebb az, hogy más tudományokkal szemben, mondjuk egy anyagtudománnyal szemben, a történelmel kapcsolatban van a közvéleménynek elvárása.
0: Simon Attila történésszel egy díj apropóján beszélgettem. Idén ugyanis ő és Liszka József, a Komáromi Etnológiai Központ alapítója vehette át a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjat. A Kossuth díjas erdélyi néprajzkutatóról elnevezett díj a határon túli magyar közösségekért végzett kiemelkedő tevékenységet ismeri el. A magyarországi állami kitüntetés azoknak a személyeknek, illetve szervezeteknek adományozható, akik munkájukkal hozzájárultak a helyi magyar közösségek megmaradásához, kulturális és nyelvi örökségük megőrzéséhez és továbbadásához. Simon Attilát, a Somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatóját, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját a díj kapcsán kutatásairól kérdeztem, egyebek mellett a két világháború közti Csehszlovákia mindennapjairól, arról, hogyan viszonyult a korabeli hatalom a kisebbségbe szorult magyarokhoz, és viszont. Hát első körben hadd gratuláljak a Kallós Zoltán díjhoz.
1: Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy személyesen nem tudtam átvenni, mert épp külföldön voltam, úgyhogy még nem láttam a díjat, majd a következő napokban fogják átadni egy külön alkalomból.
0: Mondják, hogy az ember nem azért űzi a mesterségét vagy a hivatását, hogy díjakat, elismeréseket kapjon, de azért alig, ha nem jól esik az embernek, hogy megerősítik hitében, a munkájába vetett hitében, és egyáltalán, hogy jó úton jár, vagy hogy eredményes az a munka, amit végez.
1: Természetesen minden elismerés jó, minden kis győzelem fontos az ember számára. Az persze más kérdés, hogy vagyok már annyira tapasztalt vagy öreg, hogy tudom, hogy ezek ilyen pillanatnyi örömek, aztán az élet ugyanúgy megy tovább, és attól, hogy kaptam előző nap egy díjat, másnap nem lesz könnyebb az életem, vagy nem oldódnak meg a problémáim, de azért szükség van ezekre a visszajelzésekre.
0: Időről időre azért rájuk néz, mert van jó pár.
1: Nem nézek rájuk, bár a dolgozószobámban mondjuk ki van téve két dolog, egyrészt adnak az oklevel, amikor a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjával fogadtak, a másik pedig, mikor a szülőfalum Batka díszpolgárral fogadott, az a kettő ki van téve, de amúgy egyébként nem.
0: Milyen gyakran fordul meg szülőfalujában?
1: Hát igyekszem minél többet menni, bár azért nagyon nehéz, hogy időt szakítsak rá, de én azért még mindig, hogy így mondjam, Batkainak mondom magam, és ha hazamegyek, tulajdonképpen ott folytatom, ahol abba hagytam, tehát ugyanúgy leülök a barátokkal kártyázni a kocsmába, vagy valamit csinálok otthon az udvarban, a szülői udvarban, tehát nem szeretek, hogy így mondjam, vendégként menni, úgy szeretek oda menni, hogy ott vagyok otthon.
0: És még az egykori Attila érkezik meg, vagy már a Simon Attila történész Pozsonyból?
1: Nem, ők nem a történész látják bennem szerencsére, és én nagyon szeretek közéjük menni, és hát ugyanúgy folytatjuk, és ugyanúgy hetszeljük egymást. Tehát mind nagyon szerencsés vagyok ebből a szempontból, hogy azok, akikkel felnőttem, gyakorlatilag azok ott vannak, és iszatók közéjük menni.
0: No, hogy kicsoda Simon Attila, alig ha kell bemutatni hallgatóinknak, de én most mégis erre vállalkoznék, egy rövid életrajzot, ha megengedi. Megismertetnék a hallgatóinkkal. Simon Attila történész Rimaszombatban született 1966-ban. 1989-ben szerzett magyar nyelv és irodalom történelem szakos tanári oklevelet a Pozsonyi Comenius Egyetem bölcsészettudományi karán. Pályáját egykori alma máterében a Bátkai alapiskolában kezdte, majd a dunaszerdőhelyi Vámbéri Ármin gimnázium tanára lett. 2005-ben a Pécsi Tudományegyetem multidisziplináris doktori iskolájában szerzett PhD fokozatot, 2011-ben ugyanitt habilitált. 2001-től a Somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa, 12 éve immár igazgatója. 2005-től a Selye János Egyetem tanárképző kara történelem tanszékének tanszékvezetője, jelenleg professzora. Alapító elnöke a Történelem Tanárok Társulásának, tagja az MTA Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanácsának, és 2020-tól az MTA külső tagja. Szakmai érdeklődésének középpontjában elsősorban a szlovákiai magyarok két világháború közötti története áll. Több monográfia, tanulmány és történelmi tankönyv szerzője, illetve szerkesztője. Tudományos munkásságát korábban egyebek között Jedlik Ányos díjjal és Arany János díjjal is elismerték. Legutóbbi kötete, amelyet Popé Árpáddal közösen írt, 2 éve jelent meg Magyar Parlamenti Képviselet Csehszlovákiában címmel. Simon Attila meggyőződéssel vallja, a történelemről szabadon kell tudnunk vitatkozni. Szóval mit tapasztalt, tudunk szabadon vitatkozni a történelemről, vagy azért békjók kötik az embert, amikor erre a területre téved? Például a Bátkai kocsmasztalnál.
1: Nem olyan könnyű szabadon vitatkozni a történelemről, mert hát a történelemről van mindenkinek valamiféle elképzelése, és talán a legnehezebb az, hogy más tudományokkal szemben, mondjuk egy anyagtudománnyal szemben, a történelemmel kapcsolatban van a közvéleménynek elvárása, ami tulajdonképpen békjók közé szorítja az embert, hogyha hagyja magát. Tehát nem olyan könnyű Trianonról beszélni, nem olyan könnyű 1938-ról beszélni, vagy bármelyik olyan nemzetileg érzékeny témáról, mint mondjuk, nem tudom, a föld szerkezetéről, mert azzal kapcsolatban nincsenek elvárásai a közembereknek, a közvéleménynek, viszont ezzel kapcsolatban vannak, és azért azt mondom, hogy a történésznek itt Közép-Kelet-Európában nem csak magával a forrással kell megharcolnia, hanem néha a közvéleménnyel is, hogy elfogadja azt, hogy esetleg nem úgy magyarázza a történelmet, mint ahogy az a közvélemény elvárna.
0: Kedvenc korszaka az első csehszlovák köztársaság időszaka, hogy azt hogy is élték meg az egykori elődeink a magyarok. Ezt a korszakot egészében mennyi tévhit övezi? Itt is meg kell küzdeni ezzel a fajta problémával, amire utalt az imént?
1: Hát a tévhitek leginkább azokat az eseményeket övezik, amelyek szem előtt vannak, hogy így mondjam. Az első csehszlovák köztársaságról az átlagember nagyon keveset tud ma már, hiszen már nincsenek személyes emlékei, sőt a mai generációknak már a felmenőktől kapott emlékei sincsenek nagyon. Még azért sikerült nekem elkapnom olyanokat, akik tudtak az első köztársaságról beszélni, tudtam olyan orál historikat készíteni, de a mai átlagember már nagyon keveset tud erről, de természetesen az első köztársaság időszakának vannak olyan elemei, a kezdőpontja az maga Trianon, vagy éppen a befejezése, az első bécsi döntés és ennek a területnek a visszacsatolása, amiről azért van egyfajta kép az emberekben, és hát azok olyan témák, amelyek sok mindenkit érdekelnek, és amelyekkel kapcsolatban vannak tévhitek is, de bizonyos mértékig tévhit a maszariki demokrácia is, bizonyos mértékig, hiszen tényleg egy demokratikus ország volt Csehszlovákia, csak nem feltétlenül a kisebbségi magyar lakosság számára.
0: Hogy élték meg elődeink azt a 20 évet?
1: Ott kezdeném, hogy el kellett fogadni ezt az államot. Tehát gyakorlatilag a kezdeti időszakban bizonyára nagyon nehezen, hiszen ha belegondolunk, amikor 1919-ben bejönnek a csehszlovák csapatok erre a területre, amit ma mondjuk Dél-Szlovákiának hívunk, akkor annak semmiféle előzménye korábban nem volt. Az ott élőknek minden őse a történelmi Magyarország területén élt. Ők úgy szocializálódtak, hogy Magyarország örök, és tulajdonképpen el sem tudtak képzelni, hogy ez valami más kép is lesz. Ezért ez az elfogadás, elfogadni azt, hogy most már nem Magyarország polgárai, így másik országban kell élniük, és ott kisebbségi pozícióban az egy nagyon hosszadalmas és nehéz pozíció volt. Amit azonban megkönnyített az, hogy ez az első csehszlovák köztársaság, ahogy már jeleztem, ez alapvető alapvetően egy demokratikus ország volt, amely az állampolgárai számára biztosított olyan standardokat, amelyek megkönnyítették ezt az elfogadást. Tehát egy demokratikus jogi keretet, szólásszabadságot, gyülekezési szabadságot, vagy például az általános választójogot, amely minden ottan ember számára újdonság volt, hiszen a történelmi Magyarországon ilyennel nem rendelkeztek. Tehát ezek a mozzanatok bizonyára megkönnyítették azt, hogy úgy éljék meg ezt a korszakot, hogy akár szívesen emlékezzenek vissza rá, nem beszélve arról, hogy a két háború közötti időszak egy olyan időszak volt, amikor a térségnek az emberei számos olyan dologgal találkoznak, amivel korábban nem. És ezek olyan dolgok, amik esetleg jól, tehát a szabadidő eltöltésének új lehetőségeivel, a mozi, a sportesemények látogatása. Megjelenik a tömegközlekedés ebben az időszakban, felülhetnek a buszra, felülhetnek a vonatra, megjelennek az első automobilok, megjelennek az első háztartási eszközök, amik megkönnyítik az életet. Tehát azt mondanám, hogy komfortossá válnak a lakások, megjelennek a szociális helységek, a fürdőszoba. Tehát azt mondhatnám, hogy ez a korszak hoz számos olyan elemet, ami miatt én azt gondolom, hogy főleg visszanézve majd a második világháborútani nehéz korszakból, a szlovákiai magyarok úgy gondoltak vissza erre a korszakra, hogy az egy szép és élhető korszak volt, annak ellenére, hogy nem mindenben értettek egyet a csehszlovák államnak, mondjuk az irányával vagy szellemiségével.
0: A kezdetekben mennyire tekintették átmenetinek a helyzetüket?
1: Én azt gondolom, hogy teljes mértékben, bár mikor azt mondjuk, hogy átmeneti, az utólag aggatjuk rá ezt, mert mikor valaki bennél egy folyamatban, akkor nem azon gondolkozik, hogy ez átmeneti vagy nem, tulajdonképpen ő megéli azt a pillanatot. Tehát nem feltétlenül látja átmenetinek. De az biztos, hogy amikor bejönnek, ahogy már mondtam, a csehszlovák csapatok, akkor mindenki meg ott győződ, ez nem fog sokáig tartani. És hát az, hogy például utána néhány hónappal a Magyar Tanácsköztársaság hadserege visszafoglalja ezt a területet egy időre, ez erősítette bennük ezt az érzést. Aztán utána egy hónapig tartott a tanácsállami időszaka itt a felvidéken, megint visszajönnek a csehszlovák csapatok, de még továbbra is abban bíztak, hogy ez meg fog változni. De hát alapvetően azt gondolom, mi közép-európai emberek folyamatosan átmenetiségben élünk, hiszen ha nem az államhatárok változnak, akkor változnak a rendszerek. Csak ha belegondolunk abba, hogy a mi generációnk is, amely egy viszonylag nyugodt időszakban nevelkedett és élt, már mi is megéltünk egy-két átmenetet. Tehát a csehszlovák államból a szlovák köztársaságba való átmenetet, a szocializmusból a szabad világba való átmenetet. Most az egész világ változik körülöttünk, tehát azért hozzá vagyunk szokva az átmenetekhez.
0: No, de még visszakanyarodva oda, hogy bár átmenetinek tekinthették valószínűleg mégis sokan a helyzetüket, a végére valamiféle elfogadottságnak örvendett Csehszlovákia magyarok körében is, hogy az milyen szintet ért el, és sokat beszélünk utólag visszatekintve amolyan batyacipős demokráciáról, batyacipőségről, felvidéki szellemről, hogy ez végül is miben nyilvánult meg 38-ra?
1: Ez talán két külön kérdés, amit elhangzott. Tehát egyrészt azzal kezdeném, hogy ez az elfogadottság, hát az elfogadottság alapvetően abból adódik, hogy az embernek élnie kell. Tehát hiába kerül új államba, dolgozni kell, szeretni kell, családot kell alapítani, és ezek mindig felülírják a nagy politikai eseményeket, és ezeket meg kell élni. És ahogy mondtam, a csehszlovák állam megkönnyítette ezeknek a megélését, nem beszélve arról, hogy akkor az a magyar közösség itt sokkal teljesebb életet élhetett, mint akár most, hiszen létszámában is nagyobb volt, és talán az a kontextus, ami benne volt, az a környezet is másként viszonyult hozzá, hiszen a két háború között gyakorlatilag Szlovákiában a magyarok többsége nem tudott szlovákul, a szlovákok egy része viszont tudott magyarul, tehát más volt a viszonyulás a magyar nyelvhez, más volt a magyar nyelvnek a pozíciója ebben az államban, ami megkönnyítette a kisebbségi létet. És hát gyakorlatilag egy ilyen teljes kisebbségi intézményi struktúrát is ki tudott magának alakítani, aminek a szép példaként én mindig említem, hogy mivel a csehszlovák sport nemzetiség alapon szerveződött, voltak magyar, külön magyar sportklubok, és volt külön mondjuk magyar labdarúgó bajnokság, vagy magyar teniszbajnokság, és a magyar labdarúgó bajnokságban induló csapatokban játékosok, sőt, még az ott fújó bírók is magyarok voltak. Na most ezt a fajta teljes kisebbségi létet a mi generációnkban nem tudta megélni, de az akkori generációk számára ez nyilvánvalóan otthonossá tette bizonyos mértékig Csehszlovákiát. Még akkor is, hogyha a csehszlovák állam azért nagyon sokat tett, hogy ezt az otthonosság érzését ne érezze, például azzal, hogy megtiltotta az ünnepeik megélését, egy idegen ideológiát, például huszitizmust vagy a csehszlovakizmus próbált ráerőltetni, és még folytathatnám a sort. De a 30-as évekre ez a közösség, ez megtanult élni Csehszlovákiában. Megtanulta, kialakította azokat az életstratégiákat, amelyek az adott keretek között lehetővé tették, hogy magyarként viszonylag nyugodt körülmények között éljen Csehszlovákiába. Természetesen volt egyfajta szétfejlődés az államhatár miatt az anyországi magyaroktól.
0: Nem is volt olyan könnyen átjárható, ugye? Mármint, hogy az államhatár.
1: Nem, hiszen vízumkényszer volt, és egy átlag szlovákiai magyar életében nem feltétlenül ment át ezen az államhatáron. Szalatnai Rezső említi valamikor 1930-as évek elején, hogy ő már felnőtt volt, amikor először járt Magyarországon például. Tehát egyrészt volt egy elzártság, és nem csak az egyén számára volt nehezen járható az államhatár, hanem például a kulturális termékek számára is, hiszen Csehszlovákia nem engedte be a magyarországi sajtót, nem engedte be a magyarországi könyveket. Más volt itt az oktatás, és mindezek miatt van egyfajta szétfejlődés, és ennek a szétfejlődésnek bizonyos mértékig eredménye az a bizonyos felvidéki szellem, amit úgy mondhatnánk, hogy ez egy értelmiségi önkép. Tehát a szlovákiai magyarok értelmiségi önképe, amely értelmiség önkép leginkább 1938-ban erősödik fel, amikor ez az értelmiség, tehát a szlovákiai magyar ember végre szembe találja magát a magyarországi magyarral visszatolás után, és rádöbben arra, hogy bizonyos mértékig másként élünk. Másként szerveztük meg az életünket, mint az anyaországiak, másként gondolkozunk bizonyos mértékig a világról, másként gondolkozunk a demokráciáról, másként gondolkozunk a társadalmi osztály közötti különbségekről, mint az anyaországban gondolkodnak, vagy a hivatalos Magyarország elvárna, és tulajdonképpen ebből a felismerésből születik meg az, hogy mi kicsit mások vagyunk, a felvidéki szellem az egy kicsit demokratikusabb, a felvidéki szellem az nagyobb érzékenységgel van a szociális kérdések iránt, és hát ez az önkép, ez egy ideá volt, ez egy-két évig élt, aztán szép lassan a felvidéki szellemiség belesimult az anyaországba, ahova visszatért ez a közösség 1938-ba, hogy aztán 1940 után meg teljesen elfeledkezünk róla.
0: Pedig azt szerettem volna kérdezni, hogy ha ma beszélünk szlovákiai magyar identitásról, vagy valamiféle regionális identitásról, abban még felelhető bármi is abból a korabeli batyacipőségből?
1: Hát bizonyára felelhető, hiszen ha megfigyeljük, akkor ma is nagyon sokszor úgy beszélünk az anyországban, Magyarországon, hogy a magyarok. Miközben mi is magyarok vagyunk, de ezzel is jelezzük, hogy ők magyarok, de nem ugyanazok a magyarok, mint mi. Ez egy természetes dolog, én azt gondolom, ez a szocializáció, hogy egy másik országban szocializálódtunk, és ennek vannak pozitív összetevői, és az, hogy mi eleve kapunk egy másik kultúrát, amely másik kultúrán, másik nyelven keresztül mi másként ismerjük meg a világot, megismerjük a világnak olyan aspektusait, amit egy olyan ember, aki egy kultúrát kap, mert Magyarországon él, nem találkozik vele, ez szerintem bizonyára befolyásolja a jellemünket, befolyásolja a közösségünknek a működését. Tehát én azt gondolom, hogy ma is van ebből valami. Érzékenyebbek vagyunk bizonyos kérdésekre, mint mondjuk a magyarországiak. És én azt gondolom, hogy ebben benne vannak olyan jegyek is, amit a felvidéki szellem magáénak vallott, de ma már nem beszélünk felvidéki szellemről.
0: Visszakanyarodva a két világháború közti időszakra, bár demokráciaként tekintünk vissza az első Csehszlovákiára, de mégis voltak visszás jelenségek, visszás helyzetek, amiket a kisebbségieknek, köztük magyaroknak meg kellett élni, és itt már utalta a himnusz éneklés például hivatalból történő üldözésére, illetve hát az utcák átnevezéséről is beszélhetünk majd. Mi mindennel keserítette meg az korabeli csehszlovák állam a kisebbségei mindennapjait?
1: Hát ez egy nagyon bonyolult választ feltételezne, és egy nagyon hosszú választ, hiszen, ahogy mondtam, voltak pozitívumok, de alapvetően a csehszlovák politikai elitek törekvése egy csehszlovák nemzetállam kiépítése volt. És a nemzetiségi kérdés nagyon adhok módon intézték, hát ennek a példája az, hogy az első köztesek 20 év alatt nem tudtak elfogadni egy nemzetiségi vagy egy kisebbségi törvényt sem. Tehát ugyanúgy ezt a kérdést csupán nyelvi kérdésként kezelték, miközben mi tudjuk, hogy ez nem csak nyelvi kérdés, ez sokkal összetettebb kérdés attól, hogy csak a kisebbségi létet nyelvi kérdésre szűkítsük le.
0: Vagy folklór kérdésé.
1: Így van, miközben maga a nyelvi helyzet megoldása sem volt tökéletes, hiszen miközben a csehszlovák nyelv az ország területén mindenütt, még abban a faluban is, ahol egyetlen csehszlovák nemzetiségű sem élt, az personális jog volt, tehát bárhol lehetett használni. A nemzetiségek nyelvének használatát azt teritoriális jogként értelmezték, tehát csak azokban a bírósági járásokban lehetett használni a hivatalos eljárásban a nemzetiségi nyelvet, ahol az adott nemzetiséggel érte 20%-ot. És hát ott is voltak még neki olyan akadálya, amiért nagyon sokszor ezt is lehetetlenné tette. Tehát már eleve itt volt egy nagy hátrány, nagy handicap a magyarok számára. És aztán nem beszélve azokról a hátrányokról, amelyek például abból adódtak, hogy milyen volt a csehszlovák államnak mondjuk a personális politikája. Hogy ugyanúgy, ahogy a történelmi Magyarország előtte az állami állásokba lehetőleg inkább csak megbízható polgárokat akart befogadni, és hát a magyarok nem voltak megbízhatók, én nyilván tartva, ezért volt az, hogy mélyen alul reprezentálva voltak a magyarok az állami státuszokban, és nem csak a magas hivatalokban, ahol szinte csak elvétve akadt magyar, és a hivatalokban lévő magyarok nagy része ilyen falusi jegyző volt, de az olyan állami vállalatoknál is, mint a posta, vagy a vasút, vagy akár a dohánygyári alkalmazottakra is ugyanez érvényes volt. Tehát az állami alkalmazás az ritka volt a magyarok között, illetve ha valaki magyar állami alkalmazott akart lenni, akkor esetleges járható út az volt, hogy a csehszlováknak vallotta magát. Tehát ténylegesen magasabb volt a magyarok aránya, de egy részük csehszlovákként volt nyilvántartva. És aztán lehetne még sorolni azokat a mozzanatokat, amelyek miatt már a kortársak is joggal azt érezték, hogy miközben a csehszlovák állam a demokrácia teljességét kínálja a csehek és a szlovákok számára, ugyanezt a teljességet nem kínálja fel az ott élő kisebbségek, így a németek és a magyarok számára.
0: Ha már ezt említi, ezt akartam is kérdezni, hogy a szlovákság, illetve hát a németség körében a korabeli Csehszlovákia elfogadottsága mennyiben vethető egybe a magyar viszonyulással?
1: Kezdetben nyilvánvaló, hogy a németek is nagyon erősen utasítottak Csehszlovákiát. Bár meg kell mondani, hogy számukra a csehszlovák állam korán sem volt annyira idegen, mint a magyarok számára, hiszen azok a németek, akiket mi utólag szudéta németeknek szoktunk nevezni, akik Csehszlovákiában éltek, ők korábban is Bohémián, vagyis Csehországon belül éltek, ők korábban is kvázi a cseh államhoz tartoztak, tehát számukra, hogy így mondjam, a cseh államiság nem volt idegen, nem volt idegen Prága, ennek az országnak a fővárosa, nem volt idegen a cseh politikai elit, ami ezt az országot irányította, és esetleg értették is annak a nyelvét egyrészt. Ezzel szemben a magyarok számára ez egy teljesen új állam volt, amelyben korábban nem éltek, amelynek a nyelvét nem értették, amelynek az elitjét nem ismerték. De az elfogadás valószínűleg a németek részéről is olyan volt, hogy az elutasítás után a szép lassan felváltotta ez a praktikus elfogadás ennek az államnak, de természetesen 1938-ban nagy többség ugyanúgy örült, hogy kikerült ebből az államból, mint a magyarok. A szlovákok esetében az elfogadottság ez jóval nagyobb volt kezdettől fogva, főleg a szlovák értelmiségben, amely érezte azt, hogy a magyar állam nem tudja neki nyújtani azt, amire neki szüksége lenne, hiszen nem voltak szlovák iskolák a dualizmuskori Magyarországon, még elemi oktatás csak-csak volt, egy házi oktatás, de abban is csak a szlovák diákok egy részeinek lehetett szerencséje, de a középiskolai és felső oktatás nem volt szlovák nyelven, és még sorolhatnánk azokat a problémákat, amelyek miatt tulajdonképpen a szlovákok joggal érezték azt, hogy számukra Csehszlovákia létrejötte, az nagyobb perspektívát nyújt, mint továbbra is Magyarországon maradni.
0: Ugyanakkor körükben is jelen volt a prágacentrikussággal szembeni ellenszem, illetve hát a csehszlovakista, így mondták talán, koncepció nem volt mindannyiuk kedvére, korán sem.
1: Természetesen, hiszen a szlovákok is Magyarországon szocializálódtak, és számukra is idegen volt sok tekintetben az, amit itt behoztak a csehek. Tehát az, hogy a szlovák társadalom nagy része az egy hagyományos, falusi, vallásos társadalom volt, és jönnek a tulajdonképpen a csehek, akiket ma is úgy tartunk számon, mint tulajdonképpen a leginkább szekularizált nemzetet tulajdonképpen Európában, hozzák magukkal azt a kicsit polgárosultabb világukat, ami nem feltétlenül felelt meg a falus lakosságnak. És van még egy csomó dolog, nem beszélve arról, hogy a szlovákok egy része úgy érezte, hogy 18-ban ugyan bizonyos mértékig felszabadultak a magyar uralom alól, de Budapestet Prága helyettesítette, és továbbra sem ők döntöttek a saját sorsuk fölött, nem Pozsonyban döntöttek erről, hanem Prágában, és hiányolt az önigazgatást, az autonómiát, és tulajdonképpen erre a hiányra épült rá a legnagyobb szlovák mozgalom, a Hlinka féle szlovák néppártnak a politikája.
0: Folytatjuk a beszélgetést Simon Attila történésszel. Kiemelten foglalkozik tanulmányaiban az úgynevezett himnuszperekkel. Hát hogyan zajlottak ezek a perek? Kik voltak a feljelentők, illetve hát mi volt a vád?
1: Hát igen, hát minden állam igyekszik, hogy így mondjam, védeni a saját nemzeti szimbólumait, ez Csehszlovákiában is így volt, hiszen törvény szavazta például azt, hogy a csehszlovák himnuszt, amely két részből állt, egy cseh és egy szlovák részből, az milyen körülmények között lehet például lejátszani, és hogy tisztelettel kell viseltetni a csehszlovák himnusz lejátszása esetén, úgyhogy olyan himnuszpereket is ismerünk, amikor nem a magyar himnusz miatt indulnak himnuszperek, hanem amiatt, hogy valaki nem tartotta tiszteletbe a csehszlovák himnusz, tehát például nem vette le kalapját, amikor a csehszlovák himnuszt játszották, vagy tiszteletlenül viselkedett esetleg. Ezek is nagyon érdekes szituációkat teremtettek. De természetesen a másik oldal az volt, hogy miközben a csehszlovák himnuszt védték, gyakorlatilag a magyar himnusz lejátszását tiltották, vagy a lénekléseit tiltották. Ez még 1919-ben a kezdetén nem volt így, hiszen például tudunk több esetről, amikor a csehszlovák állam első évben Dél-Szlovákiában magyar himnuszt énekelt a lakosság, és nincs tudomásunk arról, hogy ezt büntették volna, de aztán 1920-ban már megkezdődnek azok az eljárások, amelyek a magyar himnusz éneklőket sújtották. Az első ilyenről én Lőcsén találtam levéltári anyagot, ahol az ottani templomban énekeltek, főleg nők magyar himnuszt, és őket hajtották bíróság elé. De utána aztán a következő években megszaporodnak ezek a perek, és gyakorlatilag ilyen visszatérő eleme minden nap életnek, hogy augusztus 20-a után, március 15-e után jönnek a feljelentések, hogy himnuszt énekeltek ebben vagy abban a templomban, himnuszt énekeltek ebben vagy abban a közösségben, és gyakorlatilag bírósági perek indulnak a himnusz éneklők ellen.
0: Igen, de ebből arra következtethetünk, hogy viszonylag erős volt a közélet rendőri kontrollja, vagy azért is kérdeztem, hogy kik voltak a feljelentők, tehát kik voltak ott, akik ezt nehezményezhették?
1: Igen, ez egy jogos kérdés. Mi a csehszlovák államot, ma is úgy beszéltünk róla, mint egy liberális demokráciáról, de a csehszlovák állam erősen rendőr állam is volt. Igyekezett nagyon erőteljesen kontroll alatt tartani a társadalmat. Az állami szervek minden tömegrendezvényre, minden gyűlésre, párgyűlésre vagy társadalmi szervek gyűlésére küldöttet küldtek ki, akik gyakorlatilag ellenőrizték, hogy mi hangzik ott el, és szükség esetén akár félbe is szakíthattak a rendezvénynek a megtartását. Ilyenre több példa is van. És természetesen, amikor a hatóságok számára világossá vált, hogy a délszlovákiai templomokban bizonyos alkalmakkor éneklik a magyar himnuszt, akkor már oda civil ruhás rendőröket küldtek, akik megpróbálták a himnusz éneklőket azonosítani, és feljelentést tettek ellenük.
0: És mi volt konkrétan a vád? Volt törvény, amire hivatkozhattak?
1: Hát kezdetben még, mivel a Csehszlovák állam átvette az elődallamoknak a jogrendszerét, tehát Csehország részekben az osztrák, Szlovákiában a magyar törvényeket használták meg egy ideig, gyakorlatilag a magyar törvénykönyvre, a dualizmusból átörökölt magyar törvénykönyvre hivatkozva izgatás, nemzeti izgatás vádjával ítélték el azokat, vagy állították bíróság elé azokat, akiket himnuszt énekeltek. Nagyon érdekes, tulajdonképpen ezekben a bírósági perekben legalábbis 1923-ig, amikor elfogadták a köztársaság védelméről szóló törvényt, arra hivatkoztak, hogy a magyar himnusznak azon sorai, amelyek úgy hangoznak, hogy nyújts felé védőkart, ha küzd ellenséggel, azok alkalmasak arra, hogy nemzeti érzéseket, ellenérzéseket váltsonak ki a csehszlovák nemzettel szemben, mert a bíróság ezeket a sorokat, itt az ellenséget a csehszlovák nemzetreként értelmezte, és akkor ezen az alapon fogtak perbe a himnuszéneklőket. Nagyon érdekes szituációk alakultak ki ezekben, hiszen egyrészt a magyarok arra hivatkoztak, hogy mindig is énekelték ugyanezeket a sorokat, amikor még nem is tudták azt, hogy csehszlovák nemzet létezik. Másrészt mindegy eperjesítan a Csallóközmelőt faluban egy 1920-as évek elején megtörtént himnusz éneklés perében van, ahol fiatal lányokat ítéltek el, mert a magyar himnuszt énekelték, ott a védőügyvéd arra hivatkozik, hogy gyakorlatilag a szlovákokat nem tarthatják ellenségüknek, hiszen ezer éven keresztül velük éltek, a csehiket meg nem is ismerik, tehát őket sem tarthatják ellenségnek. Mindenesetre ezen alapon ítélték el a feljelentetteket, illetve ismerünk olyan esetet is, mikor egy mulatságban valaki a magyar himnusz dallamát játszott el a cigánnyal, és abból is per lett, de ott nem volt büntetés, mivel nem hangzottak el a himnusznak a sorai, tehát nem lehetett ezt a fajta módszert alkalmazni rá, a dallamot nem lehetett ellenséges érzelemkeltésnek tartani. Aztán 1923 után, amikor megszületik a köztársaság védelmi szóló törvény, ott tulajdonképpen már a himnusz sorait a csehszlovák állam ellen való felbújtásként értelmezik, tehát van egy indoklás, amely szerint gyakorlatilag aki a magyar himnuszt énekli, az tulajdonképpen kétségbe vonja a háború utáni rendezést, a Versailles határokat, és tulajdonképpen a történelmi Magyarország felújítására törekszik. Nagyon hasonló, mint ahogy ma is nagyon sokan értelmezik azt, amikor egy magyar közösség a magyar himnuszt énekli, és ez alapján, az indok alapján ítélik el a himnusz éneklőket néha pénzbüntetésre, néha pedig börtönbüntetésre, ez akár 12-14 napot is jelenthet, olykor letöltendőre, máskor feltételesre. De hozzátenném azt, hogy az ilyen ítéletek döntő többségében ezt a büntetést nem kellett leülni, mivel a csehszlovák köztársaságban hagyomány volt, hogy a köztársaság elnök minden évben amnestiát hirdetett bizonyos bűnesetekre, és általában az ilyen esetek mindig az amnestia hatája alá estek, úgyhogy ezeket a büntetéseket nem kellett leülni.
0: De ezt mivel magyarázza, hogy hirtelen engedékenyé vált a hatalom? Vagy ezen a ponton már nem érvényesítette az akaratát?
1: Én azt gondolom, hogy az a csehszlovák demokrácia kétarcúsága is volt, hogy egyrészt megpróbáltak keményen fellépni minden ellen, amit ők irredentának minősítettek, és hát a magyar himnusz éneklését irredentizmusnak minősítették, teljesen jog alap nélkül, hiszen amikor egy falu közössége a református templomban énekelte a magyar himnuszt, akkor nem Csehszlovákia miatt énekelte, hanem azért, mert ez hagyomány, és ez ott, helyén van.
0: De azért lehetett valamiféle dac is az emberekben, nem? Hogy
1: bizonyára ott volt a dac is, én azt nem kétlem, de én azt gondolom, akkor sem volt ez megalapozott. Másrészt azonban valószínűleg a csehszlovák hatóságok is érezték meg maguk, a csehszlovák elit is érezte, hogy azért nem helyén való ilyen dolgok miatt embereket börtönbe, egyszerű embereket börtönbe zárni. Viszont nagyon érdekes az, hogy volt a himnusz éneklésnek egy másik típusa is, amikor hát a szokás szerint régen a kocsmában, amikor az emberek ittak, szinte minden esetben darra fakadtak. Elkezdtek nótázni, és a nótázások közben nagyon gyakran himnusz is elhangzott. Ezekből is gyakran feljelentések születtek. Nyilvánvaló nem feltétlenül oda küldött civilruhás rendőrök, hanem mindig akadt egy falu közösségben is olyan, aki esetleg feljelentett.
0: Vagy aki éppen elment az ablakon.
1: Így van. És Ezekben az esetekben még a templom himnusz éneklések esetében szinte 100%-ban mindig elítélik az éneklőket. A kocsmai himnusz éneklések között nagy számban akadnak olyanok is, amikor felmentik őket, arról volt hivatkozással, hogy részegségben nem tudtak, hogy mit cselekednek. Tehát a bíróság szerint az egyik esetben tudatos éneklésről van szó, a templomban, a másik esetben inkább csak az alkohol hatására tették. Persze ez nem törvényszerű a felmentés, de több esetben találkoztam ilyesmivel is.
0: Mennyire voltak gyakoriak ezek a perek? Mennyiről tudunk?
1: Hát én egy nem teljes kutatás során azt lehet mondani, hogy közel 100 olyan esetet találtam, amikor himnusz éneklés miatt feljelentésre perre kerül sor. Tehát én azt mondom, nem volt ritka. Miközben még van a himnusz pereknek egy harmadik típusa is, amikor valaki nem énekli, csak a rádióban hallgatja. A mai hallgató számára ez furcsának tűnhet, de hogyha a himnuszt valaki úgy hallgatta, hogy azt mások is hallották, tehát nyilvánosság, tehát nem csak ő, akkor azért büntetés járhatott. Tehát több olyan esetről tudunk, amikor elmegy valaki egy nyitott ablak alatt, és hallja, hogy bentről szól a magyar himnusz, és feljelenti az illetőt. Egy tornai nyugdíjasról tudunk ilyet, akit emiatt ítéltek, ha jól emlékszem, feltétel nélkül szabadságvesztésre, de feljelentenek egy szepsi környéki gazdát is, ahol két csehszlovák csendőr megy el az udvar mellett, és hallják a rádióból kiszűrődő himnusz hangját. Ez azért érdekes, mert itt végül is ez felmentéssel ér véget ez az eset, mert a bíróság végül is azt mondja ki, hogy gyakorlatilag a csehszlovák csendőrök azok olyan szilárd csehszlovák elvi alapon állnak, hogy őket nem lehetett a himnusz énekléssel tulajdonképpen megzavarni, vagy a himnusz lejátszásával. Tehát, hogy ez itt nem születik elítélő ítélet.
0: Ugye a csehszlovák nemzetépítés, vagy hát emlékezetpolitika, illetve emlékezetpolitikai manőverek az utcanevek megnevezésében is tetten érhetők, hogy szépen lassan a korabeli magyar történelmi emlékezetre utaló utcák, terek, közterületek más nevet kaptak ez alatt a 20 év alatt. Ebben milyen dinamikák érvényesültek?
1: Igen, azt tudni kell, hogy az utcák elnevezései még a középkorból származnak, amikor általában az utcákat azt szerint nevezték el, hogy milyen tulajdonsággal bírtak azok az utcák, hogyha hegynek fölfelé ment az utca, akkor meredek utcának nevezték, hogyha a Kassa felé kivezető útról volt szó, akkor Kassai útnak, hogyha pedig hentesek laktak azon az utcán nagyobb számban, akkor Mészáros utcának. Most ezeket a hagyományos utcaneveket valamikor a 19. század második felében kezdik megváltoztatni, és beszűrődnek, amit a szakma úgy nevez, hogy kommemoratív utcanevek, tehát azok az utcanevek, amelyek valamilyen történelmi személyiség, történelmi esemény, emlékét idézik fel, és tulajdonképpen ezáltal a hatalom befolyásolni tudja a közösség történelmi emlékezetét, hiszen gyakorlatilag naponta szembesíti őket azzal, hogy mely történelmi személyiségre kell pozitívan tekinteni, melyre kell emlékezni. És hát megjelennek a városokban a Kossuth utcák, Széchenyi terek, Rákóczi körutak, és sorolhatnám még azokat.

0: kormányzata, tehát a képviselők határozhatják meg, csak egy olyan fontos kitétel volt, hogy az utcák nem viselhetik a Habsburg uralkodó család, vagy azoknak a történelmi személyiségnek a neveit, akik ellenségesen viszonyultak Csehszlovákiához. Most ez, ahogy ki viszonyul ellenségen Csehszlovákiához, ez viszont egy szubjektív dolog volt, és ebből nagyon sok problémákat a dél-szlovákiai városokban. És elkezdődik 1919-től tulajdonképpen bizonyos mértékig az utcaneveknek az átírása. Ez a szlovák vidékeken viszonylag gyorsan megy, ahol a képviselőtestület gond nélkül rábólint arra, hogy legyen például a Petőfi utcából Jézuszlav utca, viszont a magyar térség városaiban, ez egy lassabb és nagyon sokszor konfliktusokkal teli folyamat, hiszen, hogy mondjak egy példát, Rozsnyó képviselőtestülete ellenezte azt, hogy megváltozzon a főtér neve, amit addig Rákóczi térnek hívtak, vagy megváltozzon Rozsnyó egyik fontos utcának neve, a Kossuth utca, mert ők úgy ítélték meg, hogy ezek a személyiségek, mivel akkor élt, amikor Csehszlovákia nem is létezett, nem viszonyultak ellenségesen Csehszlovákiához. És nem látnak okot arra, hogy megváltoztassák ezeknek az utcáknak a neveit. Viszont a csehszlovák hatalom ragaszkodott hozzá, és végül is erővel keresztül vitte az utcanevek megváltozását például Rozsnyón, de ugyanez történt más városokban is, Rimaszombatban, vagy éppen Kassán, bár ahogy mondtam, ez szubjektív volt, mert például nagyon érdekes, hogy Rimaszombatban vagy Rozsnyón eltűnik a Kossuth utca, eltűnik a Rákóczi utca, Rimaszombatban még a Petőfi utca is eltűnik. Kassán viszont érdekes módon a Kossuth utca nevét ugyan meg kell változtatni, de a Rákóczi körút végig megmarad 1938-ig, ahogy megmarad más Kassához köthető kurúc vezérnek a neve is Kassán, vagy éppen a Petőfi neve megmarad. De viszont a Széchenyi Kossuth neve az kényszerűen eltűnik a kassai utcákról.
1: Tehát aki 20 év múltán 38 szatért Kassára, akkor az tapasztalt állandóságot és változást is.
0: Tapasztalt állandóságot és változást, mindeset azt tapasztalta, és ez egyedülálló dolog volt Kassán, hogy volt egy 20 év, amikor két nyelven vannak írva az utcanevek Kassán, ez korábban nem volt, 1918 előtt, és aztán 1938 után sem volt már egyetlen korszak sem, ami így lenne írva, és azt tapasztalta, hogy a kassai belváros, mert nagyjából most a óváros területéről beszélek, kassai belváros utcanevei között ott vannak egyrészt a hagyományos, nem kommemoratív utcanevek, azok voltak a legalandóbbak. A Mészáros utca, a Kovács utca Kassán, azok a Domonkosok terének a megnevezése. Tehát azok megmaradtak. Megmaradt néhány magyar személyiségnek neve, ahogy ma mondtam, Rákóczinak, vagy Petőfinek, vagy Batsányinak. Viszont megjelentek a csehszlovák utcanevek is. Legyen az Srobár neve, vagy Vjezoszlav neve. És hát a legnagyobb vitát egyébként a főutca neve váltotta ki, ugyanis a kassaiak, és nem csak a magyarok, ragaszkodtak a főutca nevéhez, amire azt mondták, hogy ez egy 800 éves név. És nagyon sokáig hiába kísérletezik a város, szlovák szervezetei hiába kísérleteznek, a városi önkormányzat mindig leszavazza azt, hogy megváltoztassák. Tudni kell azt ugyanis, hogy a Kassa, bár már 1930-ban is csak mintegy 20%-nyi magyar mutatnak ki, végig a kassai választásokon, végig a magyar pártok jelöltei voltak többségben a kassai önkormányzatban. Amit a hatalom részben úgy tudott felülírni, hogy a választott képviselők mellett szavazati jogot adott kinevezett képviselőknek is. És ezek minden esetben csehek vagy szlovákok voltak. És ezzel a ennek köszönhetően végül is az 1932-es választások után, 32-es községválasztások után már egy szűk csehszlovák többséget tud felmutatni a hatalom, és ez a szűk többség az végül is megszavazza, hogy a főutcát azt nevezzék át Stefánik utcával. És onnantól kezdve a főutca a Stefánik utca nevét viseli. De természetesen aztán jön 1938, amikor azonnal visszakapják az utcák az eredeti nevüket, az 1919 előtti nevüket, sőt jönnek új utcanevek is, mondjuk Gömbös neve, vagy másoknak a neve, vagy Hortinak a neve megjelenik a kassai város térképen. De a legnagyobb beavatkozás egyébként a dél-szlovákiai városok utcanevében 1945. 1945-ben a legtöbb városban szinte egyik napról másikra

0: eltörlik a városok múltját az utcaneveken keresztül. Tehát nem csak a Kossuth utca tűnik el, és nem csak mondjuk a Széchenyi tér, hanem eltűnnek ezek a hagyományos megnevezések, és ez érvényes Rimaszombatra, vagy Kassára, vagy Rozsnyóra, és megjelennek a cseh és szlovák történelmi személyiség nevei, Benestől kezdve, Hodzsán keresztül, és a szovjetek nevei is megjelennek, tehát Stalin neve, Malinovszky, Marshall neve, és azok az utcaelnevezések, amelyeknek gyakorlatilag semmi közük az adott város történelméhez. És sajnálatos módon nagyon sok városban máig megmaradnak ezek a nevek. Tehát ha megnézzük például Rimaszombatot, ott talán a hagyományos belvárosban két olyan utcanév van, amely hagyományos utcanév, tehát a Tompa térnek a neve tulajdonképpen az egyik ilyen, és a többi, a nagy részt olyan utcanév, amelyet aztán 1945 után adtak, és csak 1990 után van némi korrekció, amikor ismét megjelenhetnek magyar jellegűek, nem ezek a hagyományosak, hanem általában olyan utcanevek, amelyek mondjuk az adott település helyi személyiséghez kötődnek, például Rimaszombatban a 60-i utcának nevezhetném így, vagy még a Szijjártó utca, vagy más utca.
1: Milyen feltáratlan fejezetei vannak még ennek a 20 évnek?
0: Hát a feltáratlan fejezetei, egyrészt mikor egy történész foglalkozik egy korszakkal, akkor sosem úgy foglalkozik azzal, hogy azzal még valaki ne foglalkozott volna. Tehát mindig újraírjuk egy-egy korszaknak a történelmét. Tehát ilyen alapon tulajdonképpen a majd a jövő nemzedék kutatói teljesen újra fogják írni ennek a korszaknak, vagy bizonyos mértékig újra fogják írni a korszak történetét, de még természetesen vannak feltáratlan részek. Tehát például, ha ebből a szempontból közelíteném, akkor azt mondanám, hogy hagyományosan a történelem a politika történet felől közelít az egyes korszakokhoz. Ha ezt nézzük, nekünk még nagyon nagy adósságaink vannak a mindennapok történetét illetően. A mindennapok részterületeit, az ünnepek feltárása már megkezdődött, de a mindennapok történetét még kevéssé tartuk fel. Nem nagyon ismerjük a korszak gazdaság történetét magyar szempontból. Nincs feltárva például, amit már említettem, a szlovákiai magyar sport története. Nincsenek feltárva az életutak. Van 3-4 olyan személyiségünk, Eszterházi János, Szent Iványi József, és talán még egy-két személyiség, akinek megírtuk már az életrajzát, de a többségnek nincsenek megírva. Tehát én azt mondom, hogy van mit kutatni ebből a korszakból továbbra is.
1: Behatóan foglalkozik tanulmányaiban ennek a 20 évnek a történetével, levonható-e ebből a korszakból bármi tanulság, akár mindennapjainkra nézve?
0: Hú, hát ez nagyon nehéz kérdés. Általában a történész nem azért foglalkozik egy korszakkal, mert tanulságot akar felmutatni, hanem alapvetően a kíváncsiság hajtja, a szakmai kíváncsiság. Érdekli őt ez a korszak, és szeretné minél jobban megismerni, és valamiképpen szeretné minél jobban rekonstruálni azt az időszakot. Tehát azokból a kis mozaik darabokból, amit a történelmi források jelentenek a történész számára, gyakorlatilag megpróbálja összerakni azt a képet, amit ő gondol erről a korszakról, ami nem mindig teljesen azonos azzal, ami volt, de valamilyen szinten azért hasonlítani kell arra, amit az eredeti világ volt. Tehát ezt próbáljuk rekonstruálni. És hát a tanulságok azok meg sokfélek lehetnek. Én személy szerint a tanulságoknak nem vagyok nagy híve, túlságosan didaktikusnak érzem a tanulságok levonását, de mégis én azt gondolom, hogy vannak olyan törvényszerűségek, vagy vannak olyan szempontok, amelyeket érdemes összegezni. Az egyik ilyen, én azt gondolom, tanulság, amely aztán végigvonulhat a szlovákiai magyar történetén, hogy ez a közösség, ez sosem volt egy homogén közösség. Tehát az első köztársaság korszak nagyon szépen megmutatja, hogy ez egy mennyire strukturált közösség volt. Sokféle politikai magatartással, sokféle világnézeti állásponttal, sokféle szociális helyzettel, sokféle stratégiával arra nézve, hogy kell viszonyulnunk a csehszlovák államhoz, vagy éppen a magyar államhoz. Tehát ez a strukturáltság azért is fontos, mert mind Budapestről, mind Pozsonyból nézve nagyon gyakran ilyen homogén közösségként érzékelik a kisebbséget, vagy éppen a magyar közösséget. A másik ilyen fontos tanulság az, hogy ez a közösség folyamatosan fejlődött. Tehát kialakulásakor még csak közösségnek sem tekinthető 1918-19-ben, hiszen nem nagyon kötött őt semmi össze, csak az, hogy az új államhatárok egy közös államba zárták őket. És aztán el kellett telni éveknek, évtizedeknek, még át keresztül ment azokon a történelmi tapasztalatokon, azokon a megpróbáltatásokon, vagy éppen özrömökön, amelyek összekovácsolták, amelyek kialakították benne az összetartozás érzését, és közösségé formálódott, de közben folyamatosan változott a viszony a Magyarországhoz, folyamatosan változott a viszony a Csehszlovákiához, folyamatosan változott az önképe, tehát egy állandóan fejlődő közösségről beszélünk, amely ugyanolyan fejlődőképes, mint mondjuk más közösségek. Tehát számomra igazából ezek a fontos tanulságok, hogy sosem szabad egy közösségre konstans közösségként, vagy mozdulatlan közösségként nézni. Mindig látni kell ennek a mozgását, úgy kell értékelni a történelmi folyamatokat, és mindig látni kell ennek az összetettségét annak a közösségnek.
1: Simon Attila történésznek köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, heti társalgó műsorunk 91. adásának ismétlését hallották. Simon Attila történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója volt a vendégünk. A beszélgetést visszahallgathatják a patria24.stvr.sk oldalon. A szabad szóműves páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja önöket itt a Pátria Rádió hullámhosszain. A hangmérnök Zsapka Levente nevében is köszönöm meg tisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: A Jó Szóval Oktasd következő adásában annak járunk utána, mit fejleszthet a szövegértésen túl az olvasási gyakorlat iskoláinkban. Az az alapkészség, amely a legutóbbi globális mérések szerint jelentős visszaesést mutat. Vendégünk Csatú Anita, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, akinek nemrégiben jelent meg Irodalom és érzelmi intelligencia, az érzelmi intelligencia fejlesztésének elméleti és módszertani lehetőségei irodalom órán című könyve. Gazsik Viktória vagyok, a műsorszerkesztője. Várom Önöket a 16 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
1: 120 éve született Rajter Lajos, a közép-európai zenei élet meghatározó karmestere és zeneszerzője. Fiával, Rajter Adrián muzikológussal, édesapja pályájáról, személyiségéről és zenei örökségéről beszélgetünk. Shirley MacLaine történetét hozta el Pozsonyba Shell Judit, a népszerű színművésszel az Astorka Fesztiválon, pályájáról, szerepeiről és életének fordulópontjairól is beszélgettünk. Arcmás portrésorozatunkban pedig ezúttal Ipolyságra látogatunk. Entót Anikó író, irodalomtörténész, egyetemi tanár és férje Béres Gábor pedagógus karnagy lesznek vendégeink. A szerdai nappaliban Jakubecz László számít figyelmükre, 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
2: Hogyan kezdődött és mikor ért véget a Komáromi Jókai Színház örökös tagjának, Turner Zsigmondnak a pályája? Erről beszélgetett a 80 éves művésszel 2005-ben egykori kollégánk, Molnár László. Mindkettőjükre haláluk évfordulóján emlékezünk a Szalagtárban. A műsor szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Andrej Danko bízik a költségvetés elfogadásában. Módosította a gyermekvédelmi törvényt a magyar parlament. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő a pozsonyi elnöki palotában fogadta a Zdrausi Eskoli, azaz egészségesebb iskolák elnevezésű kezdeményezés képviselőit és szakmai partnereit. A program célja, hogy a gyerekek megismerjék az egészségmegőrzés, a megelőzés és az elsősegésnyújtás alapjait. A diákok megtanulják felismerni például a stroke és az epilepsziás roham tüneteit, segítséget hívni, valamint megfelelően reagálni vészhelyzetben. A kezdeményezés immár 7. évfolyamánál tart, és eddig mintegy 105 ezer gyereket ért el. A részvétel ingyenes. Pellegrini kiemelte a megelőzés fontosságát, különösen a szív- és érrendszeri betegségek esetében. Hangsúlyozta azt is, hogy a program hozzájárulhat a fiatalok közötti zaklatás és kirekesztés visszaszorításához. Andrej Danko, a szlovák nemzeti párt elnöke bízik abban, hogy a parlament holnap elfogadja a jövő évi állami költségvetést. Szerinte a büdzsé elfogadása elengedhetetlen az önkormányzatok és az állami bérek finanszírozása szempontjából. Danko arról is beszélt, hogy a megállapodás értelmében 2028-tól megszüntetnék a tranzakciós adót. A párt elnöke egyúttal megerősítette, hogy Filip Kuffát jelölik a környezetvédelmi minisztérium élére. Danko szerint Peter Pellegrini államfőnek el kellene fogadnia a jelölést, ugyanakkor elismerte, hogy az elnöknek joga van saját álláspontot képviselni. Visszalépett az eperjesi megyelnöki tisztségért folytatott versenytől Monika Leskova, a szlovák nemzeti párt jelöltje. A politikus egyúttal támogatásáról biztosította Milan Mazureket, a Republika párt jelöltjét. Döntését a párt vezetésével történt egyeztetéssel indokolta. A megyelnöki tisztségért így további 8 jelölt indul, köztük a jelenlegi megyelnök Milan Majerski, valamint Samuel Migali miniszter és Milan Mazurek európai parlamenti képviselő. A helyhatósági és megyei választásokat október 24-én tartják. A magyar parlament módosította a gyermekvédelmi törvényt, amelynek korábbi 2021-es változatát az Európai Unió és civil szervezetek is bírálták az LMBTQI közösség korlátozása miatt. Az új jogszabályok kiskorúak védelmét erősíti a szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást bemutató média tartalmakkal, valamint a pornográf és életkoruknak nem megfelelő tartalmakkal szemben. A javaslatot 139 képviselő támogatta, 51-en ellene szavaztak. Az Európai Unió bírósága idén áprilisban megállapította, hogy a korábbi szabályozás súlyosan sértette az unió közös értékeit. A parlament emellett András Radeckit választotta a média tanács új tagjává, a Mi Hazánk mozgalom jelöltjeként. Radecki 130-189 képviselő támogatását szerezte meg, így elnyerte a szükséges kétharmados többséget. A Fidesz és a KDNP jelöltjei nem kaptak elegendő szavazatot. A két párt képviselői tiltakozásul kivonultak az ülésteremből, ezért új jelölteket kell állítaniuk.
0: Időjárás.
1: Délután többnyire derült, illetve gyengén felhős idő várható. Főként északon növekedhet meg átmenetileg a felhőzet, és helyenként kevés csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, az északi szél mérséklődik, estére tovább gyengül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Tomási utcán a Nagyszombati úti kereszteződés közelében lassul a forgalom baleset miatt. A D2-es autópályán Kúti után Csehország felé, valamint a D1-esen Voderadi térségében Pozsony irányába sebességet mérnek. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, hallgassanak meg egy beszélgetést a pénteki nappaliból a műsorvezető Fica János. Véget ért egy megismételhetetlen korszak a labdarúgás világában, hiszen elbúcsúzott a válogatott szerepléstől az elmúlt 20 év két legnagyobb legendája, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo. De míg előbbi egy látványos búcsú meccs keretében, addig utóbbi botránnyal kísérve, bár lehet, hogy ő még azért egyszer visszatér a portugál válogatotthoz, na de mi várható a labdarúgás világában, mi várható folytatásban majd nélkülük? És mi várható a magyar, illetve a szlovák válogatott házatáján, hiszen előbbi nyögvenyelősen szerzett 7 pontot a Nemzetek Ligája első 4 fordulójában, utóbbi pedig az első helyről várja a folytatást a csoportjában. És milyen hatással lehet a labdarúgás üzleti világára a Manchester City pénzügyi botránya? Ezekkel az aktuális témákkal és kérdésekkel foglalkozunk az előttünk álló percekben Lencsés Zoltán sportújságíróval, aki itt van velünk a vonalban. Szia Zoli!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: Kezdjük akkor a két legendával. Valóban véget ért vagy véget érhet egy sporttörténeti korszak Lionel Messi és Cristiano Ronaldo válogatott beli szereplésének befejezésével?
1: Szerintem egyértelműen ők ketten egy különálló szintet képviseltek, és az igazából már az elmúlt egy-két év felhozatalában, vagy akár az aranylabda szavazásban is látszódik, hogy amikor arról beszélünk, hogy ki a legjobb játékos, akkor egyrészt már nem őket említjük, tehát nem azt mondjuk, hogy Messi és Cristiano Ronaldo, másrészt pedig van egy ilyen 4-5-6 játékosból álló elitkör, akiket mind ide sorolunk, viszont nem tudunk közülük egyértelműen egy vagy két ilyen kiemelkedőt mondani, ahogy azt Messi és Ronaldo kapcsán bármikor meg tudtuk tenni az elmúlt 10-12 vagy akár 15 évben.
0: Lionel Messi a idei világbajnoki szereplése miatt sokan ismét aranylabda esélyesként is emlegetik, sőt, sokak szerint megérdemelné az idei díjat, de nem túlzó-e azt állítani, hogy közel 40 évesen, illetve az idei szereplése, vagy a világbajnokságon lejátszott néhány mérkőzése alapján nyerje el idén sokatszor is az aranylabdát?
1: Én úgy gondolom, hogy ez azért valamelyest túlzó kijelentés, tehát ahogy az előbb is céloztam rá, most van 3-4-5 olyan játékos, aki nagyobb esélyekkel indul ezen a szavazáson, és szerintem végső soron közülük fog kikerülni a győztes, és mindezt természetesen nem Messi ellen mondom. Ő egy olyan játékos, akinek a karrierje és a számai, már ő magában azt, ha megnézzük, hogy 208 meccs és 126 válogatott gól, ez önmagáért beszél, de szerintem eléggé visszás lenne akár idén megszavazni őt az aranylabda győztesének.
0: Talán idén nem ő volt a világ legjobb labdarúgója, de nem túlzás azt állítani, hogy minden idők legjobb labdarúgója, vagy egyik legjobb labdarúgója, aki most ugye lejátszotta utolsó mérkőzését az argentin válogatottban. Hát óriási népünnepé volt egyrészt Argentínában, és búcsúzás, könnyes búcsú, szép történettel, szép mérkőzéssel, és ha minden igaz, akkor minden idők legnézettebb sporteseményével, hiszen csak ezt az egy mérkőzést, Lionel Messi argentin válogatott beli utolsó mérkőzését a legfrissebb adatok szerint 3,5 milliárd ember nézte. Elképesztő szám.
1: Ez egy egészen elképesztő szám. Azt hiszem, ez is önmagáért beszél, ahogy Messi egész karrierje. Érdekesség nekem ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy ez a Messinek a válogatott beli pályafutása az sokáig nem nézett ki ennyire szép történetnek, hiszen emlékszünk, hogy ő az első 4 világbajnokságán az argentinokkal, hát kis túlzással élve nem igazán alkotott maradandót. Tehát az első 4 VB-n ott volt egy ezüstérem, és azon a világbajnokságon ő szerzett is 4 gólt, de egyébként a maradék 3-on ő ott eléggé...
0: Szerzett összesen 2-t a maradék 3-on.
1: Igen, igen, és teljesítmény szempontjából sem volt az egy túl sikerült világbajnokság egyik sem.
0: És le is mondta a válogatottságot, ráadásul abban igen, az időszakban kétszer is.
1: Igen, igen, jó, hogy mondod, volt egy olyan is, igen, és aztán visszatért, és milyen jól tette, hogy visszatért, ugye, mert a 2022-es világbajnokság az elhozta számára ezt az áttörést, ő ott egyrészt 7 gólt és 3 gólpasszt szerzett, másrészt pedig felért a csúcsra, világbajnok lett Argentínával, ezek után idén jött egy újabb ezüstérem, úgyhogy ez azért, ez az utolsó két világbajnokság, úgy gondolom, hogy eléggé más megvilágításba helyezte ezt a karriert.
0: Igen, és hát tegyük hozzá, hogy a Copa America, ugye, amelyik a dél-amerikai válogatott bajnokság, ugyanabban a rossz időszakban, a 10 évvel ezelőtti időszakban két Copa America döntőt is elveszítettek a világbajnoki döntő mellett, ezután lemondta a válogatottságot, majd a visszatérése után a VB cím mellé sikerült behúzni 2 Copa America győzelmet is, tehát igazából mindent megnyert, amit meg lehetett nyerni, és vajon félisten státuszba emelkedette fel valahova Maradona mellé?
1: Én úgy gondolom, hogy ő már ott van egy jó pár éve, tehát hogy őt alapból úgy kezelik, akár ez a búcsú mérkőzés is megmutatta több apró momentumában, hogy ő mennyire különleges megítélés alá esik az argentin társadalomban. Szóval ez minden szempontból így van, ahogy mondod. Szerintem igazából már csak azért vetül úgymond árnyék az argentin futballra, mert nem tudjuk, hogy mi lesz utána. Tehát különösen az elmúlt néhány év, az elmúlt két világbajnokság eredményei alapján, hát Argentína egyenlő volt Messivel. És most csak egy kicsit sarkítunk, mert a számok ezt mutatják. Idén is azt láttuk, hogy mennyire rádolgozott az egész csapat, és nélküle bizony lesznek ott gondok, hiányoznak az egyéniségek. És hát, hogyha Brazília szenvedett az elmúlt 10-15 évben, hát akkor elég valószínű, hogy Argentínára is hasonló sors vár.
0: Mindeközben ugye a portugál válogatott viszont az utóbbi két hétben a Nemzetek Ligája sorozatban 4 mérkőzéséből 4-et megnyert, úgy, hogy ezek közül csak egy mérkőzésen szerepelt Cristiano Ronaldo, majd botrányokkal kísérve elhagyta a válogatottat. Mi történt pontosan? Kezdjük azzal, és majd utána elemezzük azt is, hogy vajon jót tette a portugál válogatottnak az, hogy Cristiano Ronaldo távozott.
1: Hát kezdjük azzal, hogy ebben a éppen véget ért válogatott terminusban minden válogatott ugyebár 11, illetve 12 nap leforgása alatt játszott 4 mérkőzést, és ez egy igazi erőltetett menet volt minden játékos számára. Így esett meg az, hogy a szövetségi kapitány és Cristiano Ronaldo megegyeztek ezelőtt a terminus előtt, hogy Ronaldo a 4 meccsből 2-n fog játszani.
0: Hiszen ő is már elmúlt 40 éves.
1: Igen, tehát, hogy vannak az embereknek határai. Elég ránézni a magyar válogatottra, ahol csak 2 játszották végig a 4 meccset, tehát, hogy ez nem magától értetődő. Na szóval visszatérve Ronaldóra, ő úgy volt megegyezve, hogy a norvégok és a dánok ellen nem fog játszani, és aztán a mérkőzés napján a norvégok ellen a Jesus, a szövetségi kapitány jelezte neki, hogy 30 percet mégiscsak fog játszani. Ennek megfelelően Ronaldo a fél időben elkezdte a melegítést, és szinte végig melegítette a második fél időt, de végül mégsem állt be, és hát ez gerjesztette fel azt a konfliktust, miután Ronaldo végül elhagyta a válogatott csapatot, elutazott, és aztán elkezdődött egy kicsit ilyen adok-kapok jellegű üzengetés, amely során kiderültek további részletek is, és hát én úgy gondolom, hogy végső soron ebben a történetben bármilyen meglepő is, Jesus a hunyó, tehát nyilván az egész közvélemény, én azt tapasztaltam, hogy úgy állt hozzá ehhez a konfliktushoz, hogy biztosan Ronaldo a bűnös, mert hát ismerjük Ronaldónak az egóját, ismerjük Ronaldónak azt lehet mondani, narcizmusát, de ahogy kiderültek a részletek, és ahogy kiderült az, hogy a szövetségi kapitány volt az, aki nem tartotta be az ígéretét, hát ezek után egy kicsit más megvilágítás alá került ez a dolog, és
0: Na de a szövetségi kapitánynak joga van dönteni, hogy kit játszhat és kit nem. Ugye itt a háttérinformáció az, hogy állítólag ők ezután a mérkőzés után leültek megbeszélni egymással a dolgokat szemtől szemben, és Cristiano Ronaldo vagy Ronaldoék, mint az ő és mögötte álló csapat, egy szöveget vagy egy listát adott a szövetségi kapitánynak azokkal a pontokkal, amiket a szövetségi kapitánynak majd el kell mondani a sajtótájékoztatón, és hát ott olyan kifejezések szerepeltek, mint hogy hibát követtem el, Ronaldot becsaptam, vagy ehhez hasonló kifejezések, tehát hogy játszatnom, megígértem igen, neki, igen, hogy játszani fog, és aztán mégsem játszott, illetve előzetesen azt beszéltük meg, hogy nem fog, tehát hogy ő vállalja a felelősséget. Na de senki sem lehet nagyobb a válogatottnál, és egy játékos nem mondhatja meg, még hogyha ő Cristiano Ronaldo is, a szövetségi kapitánynak, a mindenkori válogatott szövetségi kapitányának, hogy mit mondjon a sajtótájékoztatón, vagy éppen mit tegyen.
1: Ezzel maximálisan egyet tudok érteni, viszont hogyha tényleg volt egy ilyen egyesség a mérkőzés előtt, hogy azt mondta Jorge Jesus, hogy fiam, te ma 30 percet mégis játszani fogsz, és ennek megvoltak a jelei is, tehát elküldte melegíteni, és végül mégsem történt meg, ez azért érzésem szerint mégiscsak megér egy bocsánatkérést.
0: Nem egy gondolod, azért sokszor előfordul a pályaszélén látni, melegíteni játékosokat, akiket mégsem cserélnek be.
1: De itt most konkrétan elhangzott egy ígéret, szóval úgy gondolom, hogy ebből a szempontból, és főleg Ronaldo személyét és karrierjét figyelembe véve, itt azért belefért volna egy bocsánatkérés. Semmiképpen sem ilyen hosszú magyarázkodás, mint amiket te említettél, hogy mik szerepeltek azon a bizonyos papíron, de egy olyan jellegű mondat, hogy igen, Ronaldónak azt mondtam, hogy játszani fog, és aztán mégsem cseréltem be, és ezért elnézést kérek, szerintem azért ennyi belefért volna.
0: Mi várható a folytatásban, hiszen Ronaldo otthagyta a válogatottat, és azt mondta, hogy amíg Jorge Jesus a szövetségi kapitány, addig ő nem hajlandó a válogatottban szerepelni.
1: Így van, jelen pillanatban ott tartunk, hogy ez a történet véget ért, viszont talán mégsem tartósan, tehát ez nem egy végleges ítélet. Én alapvetően úgy gondolom, hogyha Jesus vagy akár Ronaldo egy picit megenyhül, vagy hogyha történik egy gesztus, történik egy lépés az egyik irányból a másik felé, akkor Ronaldo még az aktuális szövetségi kapitány munkássága alatt is visszatér a portugál válogatotthoz. Abban nagyjából 100%-ig biztosak lehetünk, hogy ez nem egy végleges döntés.
0: Hát én úgy gondolom, hogy azért egy olyan kaliberű legenda, mint Cristiano Ronaldo, ennél szebb búcsút érdemelni a válogatottól, hasonlót, mint amilyet Lionel Messi megkapott Argentínában. És hát 41 éves már, nem sok esélye lesz már játszani, vagy sokat játszani a válogatottban. Ő már csak ilyen csere lesz, mint ahogy már most is a Nemzetek Ligája 4 mérkőzésére eredetileg előre is betervezték, hogy inkább majd cserejátékosként segítheti a válogatott teljesítményét?
1: Igen, én ezt elég valószínűnek tartom. Másrészt kérdés, hogy ezt mennyire bírja majd el az egója. Előttünk van 2 mérkőzés ugye novemberben, aztán jövőre jönnek az EB-selejtezők, és aztán jön egy torna. Hát kérdéses, minimum kérdéses, hogy ezt még végig tudná-e vinni Ronaldo.
0: Hát a 2008-as Európa-bajnokságon már 43 éves lesz, ha jól számolom.
1: Bizony, szóval azért felmerülnek ezzel kapcsolatban kérdések. Ő szerintem, hogyha ő döntene, akkor ő még ott lesz a következő Európa-bajnokságon is. És visszatérve a csere kérdésedre, szerintem az előző portugál szövetségi kapitány Roberto Martínez egyszerűen túljátszatta Ronaldót, és valamiért úgy ítélte meg, hogy ez az egész válogatott még mindig úgy a legjobb, hogyha Ronaldóra épül, hogyha Ronaldót célozza meg minden csapattárs, és ez szerintem az idei világbajnokságon látványosan kiütközött, hogy egy nem megfelelő hozzáállás, hogy ez egy hibás megközelítés volt Roberto Martínez részéről, és ezzel Jesus nyilvánvalóan szerintem már most kijelenthetjük, hogy szakított, A portugálok 4-ből 4 meccset megnyertek, tehát ez őt igazolja, de ahogy mondod, ennek ellenére Ronaldót nem lehet így elmeszelni, és szerintem még van valami fajta jövője a portugál válogatottban, és ideális esetben szerintem az a szép búcsú mérkőzés is össze fog majd jönni.
0: Alapvetően ugye a Nemzetek Ligája, ami most kezdődött, ezt a sorozatot sokáig nem vették komolyan a válogatottak. Most már komolyabban veszik ezt a mini tornát, hiszen gyakorlatilag itt a világbajnokság óta először mérték újra össze erejüket az európai válogatottak, a legjobbak, nem csak a legjobbak, hanem minden európai válogatott, és ezekből a reakciókból, illetve a többi történetből, ami az elmúlt 2 hétben történt, és majd mi fogunk róla beszélgetni, úgy tűnik, hogy a Nemzetek Ligáját már komolyabban veszik, illetve kérdezem, komolyabban veszik, mint a korábbi években?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, és ennek elsősorban azért van jelentősége, mert ugye közvetett módon ki lehet jutni az Európa-bajnokságra is egy Nemzetek Ligája szereplésen keresztül, tehát úgymond egy jó Nemzetek Ligája szereplés az mentő övet dob azoknak a csapatoknak, amelyek a klasszikus EB-selejtező során nem jutnak ki egy Európa-bajnokságra. Szerintem itt arról van szó, hogy az UEFA annyiszor hangsúlyozta, hogy szeretné, hogyha ezekben az üres terminusokban tétmérkőzések legyenek, és hogy ezért megalkotja a Nemzetek Ligáját. Ezt olyan sokszor hangsúlyozta az UEFA, hogy ezt már, ez így beépült a köztudatba, és elhitték a válogatottak is. Pedig igazából, ha mélyebben belegondolunk, és belenézünk ebbe a Nemzetek Ligájába, ezek igazából továbbra is felkészülési mérkőzések, tehát nem múlik olyan sok rajtuk, hiszen ahogy említettem, csak közvetett módon segíti az EB-re való kijutást. Így igazából bátran használják a nagyobb csapatok kísérletezgetésre, ezt azt hiszem, hogy fordulóról fordulóra, meccsről meccsre tapasztalhatjuk. A kisebb válogatottak talán még komolyabban veszik, hiszen elsősorban rájuk érvényes ez a mentőöves kapcsolódás, tehát az ő számukra reálisabb, mint mondjuk Magyarország vagy Szlovákia. Az ő szempontjukból reálisabb az, hogy a Nemzetek Ligája az segítséget nyújthat egy tornára való kijutásban.
0: És ha már a magyar, illetve a szlovák válogatott, ugye a magyar válogatott, illetve mindkét válogatott 4-4 mérkőzést játszott le, de az első két mérkőzésen a magyar válogatott csupán 1 pontot szerzett meglepetésre, és hát ez elég kiábrándító kezdet volt, majd aztán sikerült 2 győzelemmel zárni az utolsó 2 mérkőzést. Na de úgy tűnt akkoriban az első 2 mérkőzés után, hogy mintha picit rezegne a léc Marco Rossi szövetségi kapitány alatt. Te így érezted, vagy te is így érezted?
1: Azt, hogy esetleg Rossi állása veszélybe került volna, én azt bevallom, hogy egy pillanatig sem éreztem. Az tény, hogy ezen az első 2 mérkőzésen, tehát először ugye Ukrajna ellen, aztán pedig Észak-Írországban a csapat minden szempontból hát alulmúlta a várakozásokat. Nem volt ez egy jó élvezhető játék, támadás nagyon akadozott, és aztán mégis történt valami, és a másik 2 mérkőzést sikerült megnyerni. Ugye Grúziát egy kifejezetten jó teljesítménnyel sikerült 1-0-ra megverni, az ukrán-magyar, amit nagy szombatban játszottak, az pedig egy ilyen nagyon harcos mérkőzés volt, ami alakulhatott volna másképp is, de mégis behúzta a magyar válogatott. Szóval nagyon rövid idő alatt szerintem sikerült talpra állni, sikerült megemészteni a kulcsjátékosoknak a hiányát, és ez mindenképpen egy pozitív hír, akár a novemberi selejtezők előtt, akár a hosszabb távon, ha gondolkodunk a magyar válogatottról. Úgyhogy azt lehet mondani, így összefoglalva, hogy egy nagyon rossz kezdésből lett egy nagyon ígéretes befejezés.
0: De miért lehet az, hogy a korábbi Nemzetek Ligája sorozatokban, amikor még az A divízióban a legjobbak között játszott a magyar válogatott, akkor könnyebben tudott jó eredményt elérni, meglepetést okozni, és állandó visszatérő probléma, hogy a kisebb vagy a magyar válogatottal egy szinten lévő csapatok ellen pedig szenvednek.
1: Igazából erre azt lehet mondani, hogy ismerünk akár a legalacsonyabb szinten, akár ilyen faluk közötti szinten is ismerünk olyan csapatokat, amelyek elsősorban a legerősebb ellenfelekkel szemben tudnak jól játszani. Tehát, hogy fel tudják magukat szívni a nagy esélyesek, a komoly játékerőt képviselő csapatok ellen. Hát az elmúlt évek valahogy azt sugallták, hogy Magyarország is ezek közé a csapatok közé tartozik. Nyilván nem teljesen igaz, hiszen önmagáért beszél most a B divíziós szereplés, ahol 4 meccs után van 7 pontja a csapatnak, ami mégiscsak egy átlagon felüli, egy jó mérlegnek számít, de ahogy mondod, voltak azok az emlékezetes áligás meccsek, Németország, Anglia ellen, Hollandia ellen sikerült döntetlenezni, tehát ott tényleg rengeteg elit csapat ellen sikerült nagyon szép eredményt elérni, ahhoz képest most ez a B-liga, vagy ahogy sokan mondják, B-ligás szenvedés, ez egy újfajta élmény, de hát nem tarthat minden örökké.
0: No, de nem ide valójában, nem ide tartozik a magyar válogatott?
1: Én úgy gondolom, hogy de. Magyarország a B divízióba tartozik egyértelműen. Most jelenállás szerint jó esélye van a visszakerülésre.
0: Tehát mi kell ahhoz, hogy visszajusson az A divízióba az utolsó 2 mérkőzésen?
1: Hát nyilván olyan részletes matekban nem mennék bele, de elméletileg a 4 ponttal az már teljesen reális, hogy elég legyen a 4 pont, és az A divízió a következő Nemzetek Ligája kiírásban egy kicsit kibővül, azt lehet mondani, hogy lesz 3-6 csapatos csoport, tehát megnő a létszám, másfajta formátum lesz, mindenki ellen csak egyszer fog játszani, tehát lesznek ilyen változások, ami megint csak majd máshogy hathat a magyar válogatottra, amennyiben feljut. Én úgy gondolom, hogy Magyarország jelen pillanatban egy ilyen erős B-divíziós csapatnak tekinthető a játék erejét tekintve.
0: És akkor a szlovák válogatottra térjünk rá, amely ugye a C-ligában, illetve a C-divízióban jelenleg vezeti a csoportját. És akkor itt is megkérdezem a nagy kérdést. A szlovák válogatott a C-divízióba való, vagy megérdemelné a B-ligát?
1: Én úgy gondolom, hogy a szlovák válogatott is a B divízióba való. Láthatjuk az eddigi eredmények alapján, hogy igaz, becsúszott egy döntetlen Feröeren, ami azt lehet mondani, hogy egy kicsit kínos is a maga módján, viszont a többi eredmény és a mutatott játék alapján nyilvánvaló, hogy Szlovákia kiemelkedik abból a csoportból, és kiemelkedik a C divízióból. Ők is sokkal inkább a B divízióhoz illenek jobban, és a számítások szerint ők már ilyen 99%-os bizonyossággal fel is jutnak.
0: Tehát kényelmesen várhatják a folytatást?
1: Így van, novemberben lesz még 2 mérkőzés nekik is, és Vladimir Weiss szövetségi kapitány akár még ilyen kísérletezgetésekre is használhatja ezt a 2 meccset.
0: Csak nehogy aztán a kísérletezés közben elbukjanak ezek az esélyek. Kikkel játszanak az utolsó 2 fordulóban a magyarok, illetve a szlovákok?
1: Ami a szlovákokat illeti, ugye ők már 2-szer játszottak Moldovával, de lesz egy visszavágójuk Feröerrel és Kazasztánnal. Ez egy olyan csoport, ahol igazából mindenki verhető szlovák szempontból. A magyarok pedig ugye előbb elutaznak Grúziába, és zárásképp pedig az északírek jönnek a Puskás arénába. Tehát itt is említettük ezt a 4 pont szükségességét, és teljesen reális így ránézve erre a 2 mérkőzésre, hogy ez meg fog történni.
0: És hogy akkor még a Nemzetek Ligája A divíziójáról is egy kicsit beszéljünk a nagyokról, úgymond. Hogyan értékeled a nagy csapatok teljesítményét? Ugye Portugáliáról már beszéltünk, hogy behúzta minden 4 meccset, de Spanyolország is gyakorlatilag ott folytatta, ahol a VB cím megnyerése során abbahagyta, tehát félelmetes teljesítménnyel. Zinedine Zidane, a franciák legendája, bemutatkozott a francia válogatott kispadján, jobb eredménnyel, Jürgen Klopp a német kispadon pedig hát fele más eredményekkel.
1: Jó, akkor először talán a spanyolokat említeném meg, ugye azt mondtad, hogy ők bekezdtek, és 4-ből 4 győzelem, és ott folytatják, ahol abba hagyták. Én úgy gondolom, hogy Spanyolország még nagyon sokáig ott fogja folytatni, ahol az idei világbajnokságon abba hagyta, mert minden szempontból egy tökéletesen összerakott csapatról van szó, amely pontosan tudja, hogy mit akar játszani. Mint láthatjuk, az A-ligában is sorra nyeri a mérkőzéseket, tehát abszolút ott van az elitben. Ugyanez igaz Portugáliára, ugyanez igaz Franciaországra, amely szintén nagyon meggyőzően szerepel egy nem könnyű csoportban. Tehát tegyük hozzá, hogy a franciák ott a belgákkal, az olaszokkal és a törökökkel, ez azért nem egy sima hat győzelem, akárhogyan is nézzük. Volt is ott már egy döntetlenjük, szóval nem hibátlanok. Olaszország ellen egy-egyet játszottak csak a franciák. Viszont úgy gondolom, hogy a spanyolok mellett ők a másik nagy európai válogatott.
0: Hát Zidannak viszont régi álma is teljesült, hogy ott lehet a válogatott kispadján.
1: Szerintem ő abban a pillanatban, hogy távozott a Real Madridtól, már sejteni lehetett, vagy fogalmazunk úgy, hogy már benne volt a levegőben, hogy ő egy szép napon majd a francia válogatott szövetségi kapitánya lesz. A Real Madriddal voltak kiemelkedő eredményei. Meglátjuk, hogy ezután a jó kezdés után ugyanezt el tudja érni a francia válogatottal, szerintem minden esélye megvan rá.
0: Kellett a vérfrissítés a kispadon, mármint a szövetségi kapitányt illetően, de Deschamps után? Ő elég sokáig ott ült a kispadon.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy mindenképp. Tehát, hogy Deschamps ott két világbajnokságot, két Európa-bajnokságot levezényelt a kispadon, és nyilván voltak nagy eredményei, tehát, hogy Deschamps nem lehet azt mondani, hogy bukott edzőként távozik, az semmiképp se, viszont ennek ellenére Zidane, hát meglátjuk majd az első nagy tornán, de szerintem majd hoz valami pluszt ebbe a francia válogatottba.
0: És Jürgen Klopp a németeknél?
1: Na ez már egy sokkal keményebb dió, mert a német válogatott, akárhogyan is nézzük, szerintem egy krízisben van, és jelentősebb újjáépítésre szorul, hogy Klopp a megfelelő ember, ezzel kapcsolatban megint csak azt tudom mondani, mint Zidane esetében, tehát egy olyan szakember irányítja a csapatot, amely klub szinten már letette a névjegyét, és most kiderül, hogy mennyire passzol hozzá egy válogatottnak az irányítása. Talán úgy tudnám összefoglalni, hogy a német válogatottól nem szabad csodákat várni, semmilyen nagy tornán a közeljövőben nem tartozik majd a nagy esélyesek közé.
0: De ez miért lehet, hiszen a német Bundesliga magas színvonalú, és tele van egyénileg jó játékosokkal a német válogatott?
1: Egyénileg jó játékosok, na igen, ez az, amit sokan kifogásolnak, hogy mondjuk Kroos volt az utolsó ilyen nagy egyéniség, akivel a német válogatott rendelkezett. Lehet ezen vitatkozni, hogy most például Wirtz vagy Havertz, akik a legfontosabb játékosok támadásban, hogy ők mennyire számítanak egyéniségnek, hiszen nyilvánvalóan megvan a maguk minősége, és egy kimagasló játékosokról van szó, csak éppen nem érezzük bennük még ezt a klasszis faktort, és talán itt van a kulcs, hogyha azt mondjuk, hogy világklasszis, akkor olyat megkockáztatom, hogy nem találunk a német válogatottban.
0: Na jó, térjünk akkor át az angol focira, hiszen az elmúlt hetekben a Nemzetek Ligája mérkőzések mellett, Lionel Messi búcsúja mellett történt egy fontos esemény, mégpedig a hírek szerint súlyos pénzügyi szabálysértések miatt marasztalta el egy független bizottság az angol Manchester City labdarúgó klubot. Ugyanis kiderült, hogy éveken át mesterségesen növelte a klub a bevételeit, és kisebbnek tüntette fel a kiadásait, és ennek köszönhetően jelentősen több pénzt költhetett a riválisainál a játékos piacon. Na de hogyan működött ez a rendszer egészen pontosan? Kezdjük az alapokkal, hogy egyáltalán az angol bajnokságban, a Premier League-ben miért és hogyan van szabályozva, hogy mennyit költhet egy klub a játékosokra?
1: Ez többféleképp magyarázható szerintem. Egyrészt ugye itt van a végtelenül mély pénztárca problémája. Tehát ez banálisan hangzik, de hogy egy milliárdos egyszerűen ne költsön annyit, amennyit csak akar. Szükség van bizonyos fékekre, szükség van bizonyos ellensúlyokra, amelyek úgymond kordában tartanak egy csapatot. Tehát egyrészt ez az egyik fő oka a szabályzatnak. A másik szerintem pedig a csőd megelőzése, vagy az adósságok megelőzése, hiszen jól tudjuk, hogy például a 90-es, 2000-es években nagyon gyakran, nagyon sok csapat esetében előfordult, hogy elértek valamilyen nagy kiugró eredményt, mondjuk bejutottak egy bajnokok ligájába, és egy évvel később pedig elindultak lefelé a lejtőn, mert adósságaik voltak, olyan is előfordult, hogy csődbe ment egy klub, és ezáltal a szabályrendszer által ezek a dolgok, ezek sokkal könnyebben megelőzhetők, hiszen kordában van tartva a költekezés, a költségvetés is.
0: Tehát sikeres klubok azért menhettek csődbe, mert egy adott siker után, ha nem volt biztos pénzügyi háttér, akkor általában túlköltekeztek? Túl sok pénzt költöttek játékosokra a sikernek köszönhetően?
1: Most nem fogunk nyilván konkrét példákról beszélni, de volt olyan, hogy egy extravagáns klubigazgató vagy egy klubelnök az úgy döntött, hogy akkor itt most öntsük bele a pénzt a klubba, és aztán ez hosszabb távon nyilván nem volt kifizetődő, és problémákat okozott. Ezért mondom, hogy ennek a szabályrendszernek ennek többféle olvasata, többféle vonzata van, tehát van egy ilyen jótékony megelőző hatása is, meg természetesen van egy ilyen kiegyensúlyozottságért felelős olvasata is, tehát hogy senki se tegyen szert túl nagy előnyre, senki se kerüljön túl nagy hátrányba, holott, és ezt jegyezzük meg, mert ez mindenképp fontos az egész probléma megértésénél, hogy egy nagyobb költségvetéssel rendelkező, nagyobb bevételekre szert tevő klub, az igenis többet költhet a piacon, mint egy kisebb klub, tehát hogy van egy kicsit ilyen saját magát generáló jelenség ebben az egészben, hogy a nagyobb csapatnak nagyobb a költségvetése, és többet megengedhet magának, mint mondjuk egy kisebb.
0: Ezzel szemben mit csinált a Manchester City egészen pontosan? Mi volt a pénzügyi trükközés lényege? Itt ugye nagyjából a hírekből az jött, hogy többnek tüntették fel a bevételeiket, hogy több pénzt költhessenek a játékos piacon, de ezt hogy tudták megtenni?
1: Igen, itt a felvezetődben már nagyon szépen igazából felvázoltad tömören, hogy miről is van szó. Itt a BBC gyűjtötte össze ezeket a állítólag 115 pontot, amiben a Manchester City bűnösnek találták, és ebből több mint a fele kapcsolódik olyan jellegű gondokhoz, amiket te említettél. Tehát 14 pontban volt a City bűnös, a játékos edzők és játékos és edzői fizetések kifizetése kapcsán, tehát hogy nem valós elszámolás történt. Ugyanígy pontatlanul szolgáltatta be a pénzügyi adatokat, tehát azokat az adatokat, amiket mondjuk egy szponzortól kapott a klub, ők azt egy nem valós számmal könyvelték el, hogy ezáltal mondjuk több fizetést adhassanak bizonyos játékosoknak, több pénzért igazolhassanak bizonyos játékosokat.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy a szponzori pénzek valójában kevesebb szponzori pénzt kaptak, mint amennyit ők az éves költségvetésben hivatalosan feltüntettek?
1: Ők kevesebb szponzori, fogalmazunk így, hogy a bevételeket ők magasabb összegekkel számolták el, mint az a valóság.
0: Hogy többet költhessenek, de ez azt jelenti, hogy honnan jött a pénz? Akkor a klub tulajdonostól jött a pénz, és igen, nem a szponzoroktól?
1: Igen, és itt van az egésznek a kulcsa. Ugye Mansour Sheikh, aki átvette a Manchester City irányítását 2008-2009 környékén, itt a saját cégeiről van szó. Tehát ezek olyan cégek, amik valójában Mansour Sheikhhez tartoztak, nem valamilyen külsős, teljesen véletlenszerű cégekről van szó, hanem Mansour Sheikh tudatosan torzította el ezeket az adatokat, hogy ezáltal előnyre tegyen szert a többi csapattal szemben.
0: Miért olyan nagy dolog ez? Miért lehet ennek óriási hatása a labdarúgás üzletpolitikájára, gazdaságára, vagy egyébként a pályán nyújtott teljesítményre?
1: Ez leginkább azzal lehet megértetni, hogy most, hogy ez az ügy kiderült, akkor rengeteg klub, tehát egyéb angol klub, az már is elkezdett azon gondolkodni, hogy hogyan perelje a Manchester City-t, hogy hogyan szerezzen kártérítést. Hiszen, ha belegondolunk, azáltal, hogy a City ezekre a előnyökre szertett, ezáltal mások károsultak. És például egy adott szezonban, amikor a Manchester City bajnok volt, és ott mondjuk a ötödik helyezett csapat az éppen, hogy lecsúszott a Bajnokok Ligájáról, az igenis mondhatja azt, hogy hát ez a Citynek köszönhető, mert a City olyan nagy előre tett szert, hogyha az a előny nincs neki, akkor lehet, hogy ő végez a negyedik helyen, és ezáltal Bajnokok Ligájában indul, és ezáltal több 10 millió plusz eurót tud majd megszerezni. Tehát, hogy itt nagyon sokan hirtelen már úgymond kétségbe esetten üvöltöznek a médiában, hogy ők meglettek károsítva, még a kieső csapatok is, tehát még ők is magukénak érzik ezt a problémát. Most hirtelen nem tudom, hogy a Brentford vagy a Bradford igazgatója nyilatkozott egy ilyet egy ponton, hogy amikor kiesett a csapata, hogy hát ők is kárvallottak. Tehát, hogy rájuk is hatással volt a Manchester Citynek ez a ügyeskedése.
0: Ez az ügyeskedés egyébként számokban tudjuk, hogy mennyit jelent? Tehát, hogy ők mennyivel több pénzt

0: ennek az ügynek a labdarúgás jövőjére?
1: Na igen, az biztos, hogy a Premier League-re egyáltalán nincs jó hatással, bár egy felmentő erejű dolog lehet, hogy a vádpontok között van 35 olyan pont, amelyben azzal vádolják a Cityt, hogy nem működött együtt az ellenőrző szervekkel. Tehát, hogy ők igazából megvezették a vezetőséget is, vagy eltitkolták ezeket az adatokat, megpróbálták eltitkolni. Ez is a vádpontok között szerepel, szóval ez valamelyest úgymond felmentheti a Premier League vezetőségét. Viszont hosszú távon elsősorban azért is érdekes, hogy miféle büntetést alkalmaznak majd a Manchester City ellen. José Mourinho nyilatkozta tegnap este, hogy szerinte ő 80 éves lesz, mire ebben az ügyben ítélet születik, és hát van rá esély, de reméljük, hogy nem lesz igaza. A közelmúltban voltak hasonló esetek, még ezt említsük meg szerintem mindenképp. Az Evertontól és a Nottinghamtől is vontak le 6, illetve 4 pontot, de ők csak 1, illetve 2 pontban voltak bűnösök. Na most, ha kicsit számolgatunk...
0: Tehát ez azt jelenti, hogy más klub is már csinált hasonló machinációt a pénzügyi kimutatásaival kapcsolatban? Tehát a kicsik is csinálják, a kisebb klubok?
1: Ezek szerint csinálják, mert az Everton és a Nottingham esetében ezek jogerős ítéletek voltak, tehát tőlük már levonásra került, azt hiszem 2 éve, illetve 3 éve ez a pontmennyiség. De figyelembe véve, hogy ezek 1, illetve 2 vétségek voltak, míg a Manchester City esetében 114-ről beszélünk, ezért nagyon súlyos büntetések is kilátásban vannak.
0: Nekem ez olyannak tűnik egyébként, mintha ez ilyen mint a dopping, tehát hogy mindenki csinálja, csak az a kérdés, hogy ki milyen mennyiségben, ki milyen doppingot használ, mert gyakorlatilag ez pénzügyi dopping, és az a kérdés, hogy ki bukik le, vagy ki nem.
1: Pontosan. És most már tényleg csak arra fókuszál a világ, hogy mi lesz a folytatás, hogy milyen pénzbüntetésre vagy egyéb büntetésre számíthat a City. Az nagyjából konszenzus már jogászok által is, hogy a Manchester City ezt a vétséget nem fogja megúszni pénzbírsággal. Tehát a legoptimistább forgatókönyv szerint is pontlevonás lesz, de benne van a lehetőségek között a másodosztályba sorolás is, vagy a bajnoki címek is bajnoki címeknek az elvétele.
0: Tehát ez majd utólagosan elvehetik tőlük akár a bajnoki címet is ezek szerint.
1: Igen, utólag elvehetik, bár úgy gondolom, hogy ez azért egy eléggé visszás dolog, és ez lenne az utolsó büntetés, amit alkalmaznék, tehát hogy inkább sorolják vissza őket 2-3 osztálynyival lejjebbre, de ez olyan, már csak a kedvezményezett más csapatok szempontjából is egy kicsit fura, hogy második helyről hirtelen első lesz egy csapat, és utólag megkapja a bajnoki címet, az egyszerűen nem az igazi.
0: Meglátjuk, mi lesz a folytatásban. Pénzügyi machinációk, ügyeskedések, illetve válogatottbeli szereplések, drámák, legendák búcsúzása volt a téma az elmúlt percekben, a foci percekben. Az utóbbi bő, illetve szűk egy órában Lencsés Zoltán sportújságíróval beszélgettünk a labdarúgás világában az elmúlt hetek során történt legérdekesebb és legizgalmasabb eseményekről. Zoli, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hogy válaszoltál a kérdéseinkre.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.

0: A Jó Szóval Oktasd következő adásában annak járunk utána, mit fejleszthet a szövegértésen túl az olvasási gyakorlat iskoláinkban. Az az alapkészség, amely a legutóbbi globális mérések szerint jelentős visszaesést mutat. Vendégünk Csatú Anita, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, akinek nemrégiben jelent meg Irodalom és érzelmi intelligencia, az érzelmi intelligencia fejlesztésének elméleti és módszertani lehetőségei irodalom órán című könyve. Gazsik Viktória vagyok, a műsorszerkesztője, várom Önöket a 16 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarország.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Bírálja a bejelentő védelmi hivatal már túlsó teljes tokot. Tüdőműtéten esik át 14. Leó pápa. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. A bejelentő védelmi hivatal bírálja Mátus Sutay Estok belügyminiszter kezdeményezését, amelynek célja, hogy megvonják a védett bejelentői státuszt Aján Csurilla körüli félreállított rendőröktől. A hivatal szerint a védelem nem politikai kiváltság, hanem törvényben szabályozott jogintézmény, amelyet kizárólag a jogszabályokban meghatározott feltételek alapján lehet megszüntetni. Hangsúlyozták, egy büntető eljárás lezárása önmagában nem jelenti automatikusan a védelem megszüntetését. Sutay Estok közölte, levélben kérte a főügyészségtől a rendőrök védett státuszának felülvizsgálatát. Hivatalosan lezárult a Magyarországgal szembeni uniós források kifizetését feltételekhez kötő eljárás, ami 4,2 milliárd euró felszabadítását teszi lehetővé Budapest számára. A döntés emellett lehetővé teszi, hogy a magyar egyetemek és kutatóintézetek ismét teljes körűen részt vehessenek az Erasmus Plus és a Horizont programokban. A magyar EU képviselet jelentős sikernek nevezte a több mint 4 éve tartó folyamat lezárását. Indoklásuk szerint ebben szerepet játszottak az új kormány által az elmúlt hónapokban végrehajtott korrupció ellenes intézkedések. A bejelentés napján a magyar parlament a korábbi vitatott gyermekvédelmi törvényt is módosította. 11 ember eltűnt, 5-en pedig megmenekültek 2 hajót ért dróntámadás után a bolgár Fekete-tenger partvidékén. A bolgár miniszterelnök közlése szerint az egyik hajó a támadást követően elsüllyedt. A Chelsea 3 nevű máltai zászló alatt közlekedő teherhajót 3 drón találta el a partoktól mintegy 18 tengeri mérföldre. A másik incidens a Krapec településtől keletre történt, ahol a megtámadott hajó szintén elsüllyedt. A támadások eredete egyelőre nem tisztázott, a bolgár kormányfő azonban valószínűnek tartja az orosz eredetet, és közölte, hogy bekéretik az orosz nagykövetet. Bulgária az Európai Uniótól és a NATO-tól is technikai segítséget kért a hasonló incidensek kivizsgálásához. Egyre jelentősebb szerepet játszhatnak a latin-amerikai bűnszervezetek az európai kokain kereskedelemben, és helyi maffia csoportokkal is szoros kapcsolatokat ápolhatnak, írja a The Guardian oknyomozó összeállítása. Alap szerint ilyen csoportok akár 16 európai országban is működhetnek, köztük Szlovákiában. A lefoglalt kokain mennyiség Európában 2014 és 24 között 471%-kal nőtt. A feltárt szervezetek között mexikói kartellek, kolumbiai csoportok, valamint brazil és venezuelai bűnbandák is szerepelnek. Tevékenységüket többek között Spanyolországban, Portugáliában, Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban dokumentálták. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a hálózatok már nem csak a hagyományos belépési pontokon, hanem Európa más térségeiben is megjelennek. A római Gemelli kórházba szállították 14. Leó pápát, ahol délután műtétet hajtanak végre rajta egy tüdőben talált csomó eltávolítása érdekében. A Vatikán tájékoztatása szerint a beavatkozást mellkas sebészeti szakemberek végzik, az orvosok pedig a közelmúltban végzett rutin ellenőrzések során fedezték fel az elváltoztatást. A pápa korábban elmondta, hogy a csomót korai stádiumban észlelték, és az orvosok műtétet javasoltak neki. A beavatkozás miatt október 20-áig lemondta audienciáit.
0: Időjárás.
1: Délután többnyire derült, illetve egy gyengén felhős időnk van. Főként északon növekedhet még meg átmenetileg a felhőzet, és helyenként kevés csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, az északi szél mérséklődik, estére tovább gyengül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D2-es autópályán Kúti után Csehország felé, valamint a D1-esen Voderadi térségében Pozsony irányába mérnek. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Keresi az önnek való álomautót? az érsekújvári AAA autóban folyamatosan széles, azonnal elvihető autóválasztékkal várjuk. Minden járművünk Car Vertical ellenőrzéssel, 10 napos cserélhetőséggel, akár 0%-os önrésszel és kedvező személyre szabott finanszírozással várja Önt. Látogasson el hozzánk Érsekújvárba, a Komáromi útra, és válasszon még ma a legnagyobb kínálatból. Válassza a biztosat! AAA autó!
3: Kedves hallgatóink, egy újabb beszélgetés következik a pénteki nappali műsorából. A műsorvezető Fica János. A paradicsomról többnyire a nyár jut eszünkbe, pedig ha az időjárás engedi, akkor már októberben is, vagy még októberben is szedhetünk belőle a kertben. A szezon utolsó termései kerülhetnek salátába, levesbe, szószba is, de akár télire is eltehetjük őket. De hogyan vált ez az Amerikából érkezett gyümölcs a konyhánk egyik alapanyagává, és melyik paradicsom milyen ételhez illik, vagy milyen recept készülhet belőle? Mai gasztro rovatunkban tehát a paradicsom történetéről, fajtáiról és konyhai felhasználásáról beszélgetünk állandó vendégemmel, Kosár Lajos gasztrobloggerrel. Szia Luigi!
4: Jó napot kívánok, szia!
3: Szóval beszélgessünk egy kicsit a paradicsom történetéről, mert hát minden ételnek megvan a maga története. Hogyan jutott el Amerikából az európai konyhákba, és hogyan vált ennyire népszerű alapanyaggá a paradicsom?
4: Érdekes, hogy azt mindenki tudja, hogy Amerikából származik, mint zöldség, csak azt már kevesen tudják, hogy Amerikából úgy származott, mint gyümölcs. Tehát a paradicsom hivatalosan gyümölcs, ugyanis bogyó termés, tehát a gyümölcsök közé számít. Igaz, hogy a burgonyafélék családjába tartozik, amelyek közé tartozik ugye a paprika, a tojásgyümölcs, a padlizsán, krumpli és a többi, de érdekes, hogy valóban nagyon sokáig, mint gyümölcsöt tartották számon, mégpedig addig, míg 1893-ban Amerikában, ugye hát, hogy mégis Amerikából származik, és mindent meg kell adóztatni, ezt ugye most is látjuk, tehát a zöldséget adóztatták, tehát vámot fizettek a zöldség után, a gyümölcs után nem fizettek vámot.
3: Tehát, így lett zöldség a paradicsom?
4: Igen, besorolták a paradicsomot, ugyanis valóban az íze, a savanykás íze miatt inkább, hogy úgy mondjam, sokan, illetve majdnem mindenki, mint zöldséget, tehát mint sós, illetve húsos ételekhez, tehát nem mint gyümölcsöt használja fel.
3: Még a szendvicsek mellé is, hát ugye igen. Paprika, hagyma, paradicsom nyáron, úgy, milyen hogy, jó vacsora.
4: Igen, valóban, úgyhogy mindenképp így lett zöldség.
3: És kevesen harapnak bele, mint egy almába. Már vannak olyanok, akik így fogyasztják.
4: Hát nagyon jól, hogy mondod, ugyanis az eredeti neve aranyalma volt, mikor megérkezett a spanyolok segítségével Franciaországba. Ott úgy hívták, hogy pomodoro, tehát poma, mint gyümölcs, oro, mint aranyalma, tehát aranyalma. És ez a pomodoro, ez a mai napig megvan.
3: Tehát használatos.
4: Tehát használható. Ebből lett a magyar paradicsom almája, úgy volt. Ugyanis kevesen tudják, hogy az eredeti paradicsmok és nagyon sok zöldségünk, gyümölcsünknek az eredeti színe sárga, narancssárga. A piros, illetve a narancssárga, például a sárga répánál is, a sárga répa is először fehér volt, utána volt sárga, és utána lett narancssárga. Tehát ez egy ilyen mutáció később, és valóban, hogyha azt vesszük, akkor elsősorban az asztékoktól, tehát Mexikon keresztül, Kolumbusz, ugye amikor behozta a paprikát, a csillit, a paradicsomot Európába, akkor sok esetben dísznövényként tartották számon, tehát valóban, és sokáig a sátán almájának tartották, ugyanis nem tudták, hogy mit lehet enni, ez éppen olyan problematikus volt, mint a burgonyával, amelynek ugye nem a föld alatti részét ették, hanem a felső részét, és ettől általában megmérgezték magukat. Igaz az is, hogy a még éretlen zöld bogyó, tehát a paradicsom bogyója tartalmaz kismértékben szolanyin nevű szteroid anyagot, ami valóban enyhén mérgező hatású. Ez később az érés során, illetve az alapjába véve a főzés során, illetve a hőkezelés után eltűnik ebből, eltűnik a paradicsomból.
3: Mire jó egyébként a paradicsom?
4: Nagyon sok mindenre, de még visszatérek a sátán almájára, ugyanis ez mégiscsak végig vezethetjük, hogy máshol viszont Franciaországban és a spanyoloknál is ajzószerként tartották számon, mégpedig a szerelem almájaként.
3: Akkor már tudjuk, hogy mire jó.
4: Akkor már a paradicsom.
3: Egy választ már megkaptunk.
4: És a tomató, mint olyan, tehát a xitomatl, aszték névből származtató.
3: Az angol tomato kifejezés, ugye?
4: Például, mert az angolok tartják, a franciák, a németek, az esperanto, sőt, az orosz is tomatnak hívja, tehát a paradicsomot. A paradicsomot mi elsősorban valóban a paradicsomi almaként, Lipai, tudjuk, hogy Lipai Jánosnak van egy nagyon nagy kertészkönyve, ugye a magyar kert 1661-ben említi, hogy valóban mint konyhában feltűnik. Érdekes, hogy sokáig azért is tartották sátán mérgező almájának, ugyanis csak a főúri családokba kezdték el használni a paradicsomot, általában nyersen, és a gond az volt, hogy óntányérokon, illetve ón edényekben tálalták, az ónba viszont ólom van, és a sava, tehát a paradicsom sava kimarta, ez a görögöknél is volt sok esetben, hogy ilyen ón kupákból itták a bort, annak is a sava kioldotta az ólomot, tehát ólom mérgezésbe haltak.
3: Így vált mérgezővé.
4: Így vált mérgezővé, de maga nem mérgező, tehát visszatérve erre, és később valóban a paraszti konyhákban viszont csak a 20. század elején kezdték, hogy mondjam, nem főzve, tehát addig használták, tehát beindult, hogy lecsóként, szószokként, befőzve, vagy paradicsomléként használták, viszont valóban csak a 20. századtól kezdték el nyersen és salátákba, akár vagy passzírozva, csak lének használva, úgyhogy ez is, hogy mondjam, elég sok hosszú fejlődési szakaszon kellett átmennie, míg tudjuk, hogy az egyik, hogy mondjam, nagy paradicsom evők, hogy mondjam, az olaszok, mint olyanok, tehát valóban ők mindenhez, pasztákhoz, ezeket a súgókat, hogy készítik.
3: Viszont a pizza alapja is paradicsom szósz.
4: Igen, hát alapjában igen, tehát már amerikaiaknak meg a ketchup, úgyhogy a ketchup. Úgyhogy viszont azt is tudni kell, hogy a paradicsomból nagyon sok fajta van. Tehát 10 000
3: fajtája. Különböző színekben, ugye, mert különböző, itt már említetted a színeket, tehát van még fekete paradicsom is.
4: Igen, nekünk is van lila paradicsom is, van különböző nagyságúak, tehát vannak ugye koktélparadicsomok, akkor
3: apófürtős,
4: akkor a bikaszív, tehát valóban vannak 1 kilós darabok is, tehát vannak olyan fajták. Érdekes, hogy óriási gyökérzete van, tehát valóban nem annyira vízigényes, hogy el tudja raktározni a saját vizét. Nagyon sokáig terem, tehát ahogy említetted, még aki még most is terem, mint olyan az
3: ez
4: utolsó termés.
3: Ez az éghajlatváltozásnak köszönhető, vagy egyébként is?
4: Egyébként is sokáig tartja magát. Tudni kell, hogy utánérő, tehát valóban le lehet szedni még fél éretten, és még beérik. Amit nagyon kevesen tudnak, és nem értik, hűtőben nem kell berakni a paradicsom, a 12 fok alatt ugyanis kásássá válik, és elveszíti az ízét. Tehát valóban érezzük...
3: Édesanyám is kiteszi az ablakba, igen, és ott hagyja megérni a zöld, paradicsomot.
4: És frissen a legjobb valóban, általában vékony, hogy mondjam, héjút bármikor, tehát akár megtörölve és csak leszedve, enyhén megsózva, valóban egészen más ízt ad, mint hogyha vásároljuk. Hát az igazság, hogy a mostanság behozott, tehát a nagy üzlet áruházakban azok még nincsenek teljesen beérve, általában üvegházi és hidrofón, tehát azt jelenti, hogy nem is látott talaj, tehát vízen élt a paradicsom.
3: Na, ezekre a paradicsomokra nincsen, mondják, hogy
4: nincs ízük.
3: Hát, nincs ízük, és nem is egészségesek.
4: Hát egészségben annyi van, hogy valóban nincs benne, ha már az egészségről beszélünk.
3: Akkor
4: valóban,
3: mondjuk el azt is, amit már előbb kérdeztem, hogy...
4: Ja igen, hogy magas, tehát a termesztett paradicsomba, tehát a kertünkben van, vagy akár a üvegházunkban, mi kis üvegházunkban is, tehát kis, mi foglalkozunk vele, jó tápanyaga van, táptalaja van, akkor valóban nagyon magas benne a cukortartalom is, meg a C-vitamin tartalom is, ennek ellenére rendkívül egészséges, sőt a cukorbetegeknek ajánlott, mint olyan, tehát a kutatások szerint helyreállítja a biokémiai egyensúlyt, mint olyat, és csökkenti heti a szívbetegségek kialakulását és a stroke blokkének a kialakulását. Van a vita körülötte, hogy van-e rákellenes hatása, voltak felmérések, voltak tesztek, amelyek részben bizonyították, hogy a C-vitamin valóban olyan hasonló, mint a fokhagyma, tehát a paradicsom olyan, mint a fokhagyma, hogy segít is a vérkeringésnek, meg a szívnek, de hogy rákellenes volna, azt nem tudjuk, viszont tudjuk, hogy pozitív szerepe van a emésztésnél, mint olyannál. Nagyon sok víz van benne, tehát száraz anyaga is, a glukóz is, almasav van benne, citronsav, borostyánkősav van benne, karotin, E-vitamin, mint olyan, káliumot tartalmaz, magnéziumot tartalmaz, kalciumot, nátriumot nagyon sok, tehát ebből, és van benne úgynevezett tomatin, tehát a tomatin nevű szteroin, ami mikróba ölő vegyület, tehát valóban a mikróbákat is meg tudja ölni.
3: És ami a boltokban található, azokban a paradicsomokban, ami ugye nem táp talajban lett termesztve, ezek hiányoznak?
4: Nem, kismértékben van, de nem olyan koncentrátumban. Tehát valóban érezni az ízén. Tehát ott be kell érnie. Az az igazság, hogy érdekes, hogy az a fő, az egyik a likopintin, vagy hogy hívják, pontosan most nem akarok félrebeszélni, az főzés során, tehát amikor főzzük, vagy sütjük, akkor még jobban feloldódik, és akkor hat. Tehát a nyersnél nem is annyira, viszont mondom, főzésnél ismerjük, hogy a lecsóba, vagy akár elkészítjük ugye a paradicsompürét, akkor különböző, akár egészbe paradicsomokat is le tudunk főzni, mint olyan paradicsomlébe. Mi például nagyon sok koktél paradicsomot így teszünk el, mert nem tudjuk felhasználni.
3: Házi kecsapot is lehet finomat készíteni.
4: Természetesen nem csak kecsapot, hanem csatnit, hoztam egy receptet is a csatnira, tehát egy ilyen lekvárszerű valamit, tehát paradicsomlek várt, ami ugye húsokhoz, akár kenőre is, tehát vajaskenyére is mehet, akár pizzatésztára is mehet, de vannak valóban főételek, vannak saláták, vannak előételek, amelyek paradicsomból készülnek, sőt, alapjába véve italok is vannak, mint olyanok, tehát van ugye Bloody Mary, amit ismerünk, ez az egyik ital, de létezik például görögdinnyével készült Bloody Mary is, mint olyan alkoholmentes, fele-fele arányba tesszük a paradicsom
3: és görögdinnyét,
4: és utána szintén fűszerezzük, és borssal, akár csilivel, vagy friss gyömbérrel, ez is egy ilyen üdítő. Ismerjük ugye a paradicsom, hideg paradicsom spanyol levest, ugye a gazpacsót, ami szintén ugye egy ilyen sűrű, besűrített paradicsomlé, nyers paradicsomlé. Érdekes, hogy valóban az olaszoknál divatos, és már mi is készítjük a szárított paradicsomot, amit később oliva olajba tudunk tovább eltartani, illetve be tudjuk még oliva, de nem fontos, tehát lehet szárazon is, de ez mondjuk rá egy kicsit rágós, de ha oliva olajba tesszük el, utána még, akkor fantasztikus, hogy úgy mondjam, adalék anyagot kapunk akár salátákhoz, akár pizzához, ugye, ha már erről beszélünk, úgyhogy mindenképp fel tudjuk használni mindenféle formában.
3: Kenyér mellé is a fogyasztható a szárított.
4: Hát az olaszoknál például valóban ilyen szárított paradicsom olívaolajba kenyérrel mártogatós, tehát olyan, hogy valóban mind egészséges, tehát nagyon egészséges.
3: Említetted a csatnit, hogy hoztál receptet.
4: Igen, hát nem csak a csatnira, hanem hoztam még ugye a zakuszkára is, ez egy lengyel, ilyen kenő, padlizsán paradicsomos kenő. Ismerjük a bulgároknál, ugye van paradicsomos ajvar is, mint olyan, tehát a paradicsom, paprika, lekvár, mint olyan. Tehát ez a csatni paradicsomhoz 1 kiló paradicsomra van szükségünk, 150 g barna cukorra. Jó, ha barna cukrot használunk, mert azért mégis a karakteresebb ízt ad az ételeknek. Jobb, mint a rafinált, tehát a tisztított fehér cukor. Almaecetet használhatunk hozzá, ez egy deci elég belőle, egy centiméteres friss gyömbért, kevés. Érdekes, hogy nagyon jól sokan használják, nagymamám is a szegfűszeget a paradicsomhoz, mint olyan, tehát fűszernövény.
3: Jó ízpárosítás.
4: Nagyon jó, például a paradicsomlevest azt mindig úgy készítette, hogy a vörös hagymát megtűzdelte, illetve megszurkotta a fahéjjal, illetve szegfűszeggel, és természetesen ez kifőtt babérlevéllel a paradicsomlében, és fantasztikus íze van. Természetesen cukrot mindig kell hozzátenni, épp a savassága miatt, tehát hogy az kiejik küszöbölje, tehát azért is van, hogy a ketchupba is teszünk, tehát a főzés során mindenbe teszünk egy kevés cukrot, tehát ide is bekerül a paradicsom mellé a barna cukor, tehát egy deci almaecet, egy kevés gyömbér, ahogy említettem, ízlés szerint tört szegfűszeg, őrölt szegfűszeg, őrölt fahéj, egy kevés csili, aki szereti, enyhén megsózzuk, és lassan az egészet, tehát feldaraboljuk a paradicsomot, és egy órán keresztül főzzük, másfél órán, amíg lekvár sűrűségű nem lesz az egész, utána valóban betöltjük üvegekbe, a száraz dunszba tesszük, az azt jelenti, hogy lezárjuk, fejtetőre állítjuk, és hagyjuk kihűlni, melegbe kihűlni, és utána már használhatjuk az egészet.
3: Mihez használhatjuk fel?
4: Jaj, hát nagyon sok minden, ez a csatnét mondjuk rá, valóban mi mártogatósként akár sajtokhoz, fehér húsokhoz, hidegtálakhoz, bármihez. A csatné az valóban egy ilyen univerzális, hogy mondjam, ízesítőszer. Indiából származik, Indiában is ugye van paradicsom is, tehát készítenek, de ezen kívül...
3: És még egy szó erejéig említetted, szóba került a paradicsomleves. Sok a kedvence, amit egyébként sokféleképpen készítenek, vagy sokféle recepttel találkoztam már, sok elkészítési móddal találkoztam már, sőt az olaszok is kicsit máshogy csinálják, készítik, mint a magyar konyha. Van egy jó paradicsomleves
4: hát
3: recepted?
4: Én úgy tudom, hogy a magyar konyha, tehát nem tudom ki mihez van, de én például utóbbi időben, amikor a saját paradicsomlevünkből készítem a paradicsom sűrítménnyel, az azt jelenti, hogy ilyen nem olyan sűrű, mint a magyar, mint olyan, ugyanis az rántva van, tehát be van rántva liszttel. Én kihagyom belőle a lisztet, általában ha már ott úgy volna, akkor a friss paradicsomot botmixerrel felturbózom, tehát nem teszek hozzá semmilyen adalékanyagot, mint olyat. Utána a sajttal is gond van, mert ugye nálunk az olcsóbb Aidan típusú sajtokat használják, ami nyúlik, mint a rágógumi, hogy nem mondjak rossz szót, ami teljesen fölösleges, mert az olaszok ugye tudjuk, hogy általában parmezánt használnak hozzá, vagy pecorinót. Én is ezt használok. Nagyon jól lehet társasítani friss bazsalikommal. Amennyiben nincs bazsalikomunk, én például bazsalikomos pesztót használok az ízesítéshez, mint olyat. És valóban készítek ilyen sajt chipseket, tehát valóban, hogy mondjam, teflon sütő, tehát serpenyőbe ráreszel az ember egy kevés parmezánt, azt hagyjuk teljesen széttolvadni, és utána felkavarjuk, hogy mondjam, elkaparjuk a serpenyőről, és akkor kapunk egy ilyen chip megsült sajt chipset, úgyhogy hasonló módon van, aki rizs tesz bele, tehát valóban rizzsel leszi, vagy tésztával teszi, úgyhogy ezek sok gyerek ezért hogy úgy mondjam, a magyar üzemi konyhákon és a iskolai konyhákban nem is nagyon szereti a paradicsomlevest, ezért, mert mondom, nyúlik is benne az a szerencsétlen sajt, éppen minőség, nem éppen a legjobb minőségben, és be van sűrítve, tehát mint olyan. De az olaszoknál kimondottan frissen passzírozott, sok esetben frissen passzírozott, vagy pedig valóban frissen készített. Mi például úgy készítjük akár a paradicsomlevet is, a paradicsom pürét is, hogy csak meghámozzuk, bár a barát nem éppen mondta, hogy ő meg se álmozta, úgyhogy valóban a botmixer az mindent elvisz. Van akinek, hogy mondjam, voltak valaha ugye paradicsom passzírozók, mint olyanok, de nagyon sok, hogy mondjam, mag és héj megy ki a szemétbe, hogy úgy mondjam, tehát az íróvaszt ebben az esetben úgy volna jó, hogyha valóban mindent összepasszíroznánk, mint olyat, és ezt el lehet érni. Tehát most, mikor már van olyan technológiánk, és valóban nem gond, úgyhogy csak át kell forralni, tehát átpasszírozni, akár héjjal, akár héj nélkül, illetve nem kell átpasszírozni, tehát csak, hogy át kell mixelni, tehát turmixgéppel, és így felfőzni, ahogy mondom, egy kevés cukorral, néha tehetünk bele egy kevés olajat, olívaolajat is, és valóban betölteni üvegekbe, és ebből a léből tisztán, tehát valóban nem besűrítve semmivel, csak át kell forralni, és valóban tálalni, úgyhogy sokan azt mondják a olasz levesre, paradicsom levesre, hogy kimondottan híg, mint olyan, de ennek ilyennek kell lenni. De belekerülheti, mi például paradicsomot teszünk majdnem mindenhová, mint olyat, tehát például levesekbe egy paradicsom mindig belekerül, mint olyan, tehát akár a, hogy mondjam, tyúklevesbe, marhahúslevesbe, bármibe, tehát íz miatt, mint olyat, utána, mondom, még hoztam egy receptet az zakuszkára, a zakuszka az a lengyeleknél, ugye azért, hogy beleharapni, tehát egy harapni való, tehát nem úgy zakuszka, hanem, ahogy mi ismerjük a szláv nyelveknél, hogy sütemény, igen, hanem csak beharapunk, tehát zakusznut, hogy már elmondjam. Tehát a úgynevezett lengyel zakuszka, az pedig padlizsánnal van, már a padlizsánt is nagyon jól lehet társítani a paradicsommal. Tehát a padlizsánt megszurkáljuk, sütőben megsütjük, tehát teljesen puhára sütjük, utána kikaparjuk belőle a belső részét. Paradicsomot is enyhén meg dinsztelünk, mint olyat, összekeverjük, összeturmixoljuk, friss petrezselyem zölddel, utóbbi időben nagyon sokan szeretik a koriandert, a friss koriandert, azt is tehetünk bele, kevés szerecsendiót teszünk bele, és összepasszírozzuk, és ezt adjuk, ezt kenhetjük, mint kenőt, akár a pirítósra, akár sült tortillához, akár amúgy a paradicsompüré, illetve a paradicsom nagyon sok mexikói, illetve latin-amerika, természetesen is onnan származik, ételnek az alapja, a szószokat adja, mint olyan, de ahogy mondom, valóban nagyon egészséges, mert segíti a vértisztító, mint olyan, sőt, még a soványító, tehát a diétás kúráknál is használható, sőt, még úgy neve, azt mondják, hogy a karnitin benne aminosabb, az öregedést is meglassítja, a bőröregedését is, tehát ezt is használhatjuk. Viszont...
3: Tehát fiatalít, egészséges, sokféle ízzel kombinálható.
4: Igen, és még azért elmondám, hogy van ilyen is, hogy a zöld paradicsomtól se féljünk, ahogy mondtam, annak ellenére, hogy tartalmazza azt a kevés mérgező anyagot, mert mondom, felhasználás után, tehát hőkezelés után ez eltűnik. Tehát, ahogy említettem, volt egy film, és annak idején amerikai film, ugye a kirántott zöld paradicsmok, én se hittem benne, de van egy olyan típusú paradicsom, mondtam, hogy több tízezer fajta van, amely zölden van beérve, tehát akkor már érett, mikor zöld is, tehát az már nem tartalmaz, és ez ilyen nagy húsú, és vastag, hogy mondjam, vastag szeleteket lehet, mert van ugye a rédús, és van a húsos, mint ilyen. Tehát valóban ezt fel lehet szeletelni, és természetesen ki lehet rántani. Tehát paradicsom szeleteket ki lehet rántani. De még egy nagyon érdekes dolgot találtam, ahogy olvastam a paradicsomról, azon kívül, hogy mi is paradicsomot, hogy mondjam, a üvegházunkban termesztünk. A szomszédunk az egy teljes bolond, paradicsombolond, 160 fajtát termel itt Pozsonyban, mi csak 6-ot vagy 7 fajtát, viszont tudom, hogy nagyon sok híresség foglalkozott a paradicsommal. Ha jól tudom, Leonard Cohen például Írországban üvegházat építetett a paradicsomra, és van ilyen, hogy paradicsom piac, ahol a magvakkal valóban, mint a hollandok a tulipán hagymával, valóban vannak Oroszországban, azt hiszem, az egyik hagyma király, illetve hagymelnézés paradicsom király, akinek valóban milliónyi magja van, és üzletel vele, és érdekes, hogy 1984-ben még az űrbe is kiküldtek 12 millió magot a Challengeren keresztül, és mikor visszakerült, ugyanis meg akarták tudni, hogy van-e hatása a magvakra az űrben a kisugárzásoknak.
3: És illetve a súlytalanságnak.
4: Igen, gondolom. És visszahozták a magvakat, és több millió gyerek ültette el ezt a 12 millió magvat, hogy az eredményt utána nem olvastam el, hogy volt, de valóban nagyon, hogy mondjam, nagyon jól lehet a paradicsmot termeszteni, mert valóban nem mondom, hogy nem igényes, mert betegségei vannak, de ha kezeli az ember, sőt, utóbbi időben az arab országokban óriási paradicsom farmok vannak, ahol például a sivatagban termesztik a paradicsmot, és valóban behozatalra. Tehát valóban érdekes egy gyümölcszöldség, hogy úgy mondjam, és valóban egészséges. Úgyhogy nagyon ajánlom, ha lehet, mondom, olyan forrásból szerezzük be. Én például paradicsomot csak a saját befőzöttet eszem, vagy pedig csak mikor idénye van. Tehát amikor nincsen, tehát októbertől alapjába véve majdnem júniusig nem eszünk paradicsot, mint olyat, mert ahogy mert említettem,
5: már
4: majdnem
5: olyan nagy üzemi módon gyártott paradicsom.
4: Igen, mert más, tehát valóban aki volt kertben és megszagolta a paradicsomot, beleharapott annak egész, ahogy mondtad, a nyár van benne, a nap van benne, tehát mint aranyalmában.
5: És hát nagyon érdekes története van, és változatos módon felhasználható. Az ember nem gondolná, hogy a paradicsomról is ennyi érdekességet meg lehet tudni, de hát ezt már megszokhattuk Luigitól, hogy mindig hoz érdekes információkat és hasznos recepteket, illetve tanácsokat. Ezúttal is köszönöm, Kosár Lajos gasztroblogger volt a vendégünk itt a stúdióban.
4: Én is köszönöm, viszont hallásra.
5: Október 9-én mutatják be a Komáromi Jókai Színházban William Shakespeare egyik klasszikusát, a Lear királyt. A hatalom, a családi viszályok és az öregedés kérdésével foglalkozó örökérvényű királydrámát Roman Polák állított a színpadra. Ott jártunk az évad első komáromi premierjének sajtótájékoztatóján, ahol először a címszereplőt alakító Mokos Attilával beszélgettem. Az öregedés és a hatalom, ezt a két témát jelölte meg Roman Polák rendező két fő témaként a darabban. Hogyan kapcsolódik össze ez a két téma Lear királyban?
6: Hát az öregedés, illetve az, hogy úgy érzi, hogy már megfáradt, és úgy érzi, hogy itt az idő, hogy átadja a hatalmát, ez egy adott helyzet. Aztán végülis a történetben nem is ez a valójában a legizgalmasabb, hanem inkább a hatalom elvesztése. Tehát az a hiányérzete, amikor az ember, vagy valaki egy ilyen típusú ember, mint ő, a hatalmat gyakorolja éveken keresztül, megszokik egyfajta világot, ahol ő komfortosan éli az életét, és hirtelen úgy dönt, hogy ezt most átadja, csak szembesül azzal, hogy ezzel mindenről lemond. A lányai ezzel szembesítik, hogy mindenről le kell mondania, és ezt nagyon nehezen, sőt nem tudja elviselni. Eleve egy ilyen egocentrikus, akarnok típusú uralkodó, eleve nehezen tudja elviselni azt a szót, hogy nem. Tehát itt kezdődik ez a túlérzékenysége, hogy rögtön arra reagál, hogy nem, és egy nagyon apró kísérleten szétrobban, és elindítja a lavinát. Tehát igazándiból ez az érdekes benne, hogy a hatalomból való kilépés, és ennek a tragédiája is többek közben, több színen, vagy több szinten fut a darab, de ez az egyik alaphelyzete.
5: A sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy hát összetett személyiség, és akkor még enyhén fogalmaztunk, maga a Lear király már olyan kifejezést is használt, hogy tudathasadásos állapotba kerül a darab során. Tehát egy ilyen őrült figura, és szereti az őrült figurákat, az őrült szerepeket?
6: Hát, hogy rögtön a végén kezdjem, mindenképpen az őrültek világa az nagyon izgalmas, mert így épp elmével úgy elképzelni, és hogy ez hogy működik, és hol vannak ezek a határok, ez nagyon izgalmas. És ennek az igazát megtalálni, tehát hogy ez az őrültség is ne csak mintha, hanem tényleg legyen egy színpadi formájában is, legyen valami hitelessége, ez egy nagyon izgalmas út. Itt mindig a mérték a döntő, tehát hogy milyen értelemben. Tehát nem olyan értelemben szeretem volna meg rendezővel is megbeszélve a történetet, hogy egy hülyét játszani. Most én nagyon azért fogalmazok ilyen szélsőségesen, mert pont ezt akartuk elkerülni. Egyszerűen önállá két világ összecsúszik, reális, irreális világ, és ebben ő így flottul, egyik pillanatban itt van, egyik pillanatban ott van. Tehát ez egy rendkívül jó színészi feladat, meg jó színészi lehetőség. Az biztos, hogy a darab, a zseniális volt Shakespeare abban, hogy rögtön az első képben fölrobbant valamit. És aztán ez a fölrobbant, mondjuk tűzhányú, vagy jelképesen, vagy egy szekér, ami gurul le a lejtőn, ami dobálja az emberkéket jobbra-balra. Ahogy szembesülnek, egymásnak feszülnek, viszonyrendszerek, ahogy Lear maga szembesül azzal, hogy ez a lépése mit jelent számára, mennyire kivetett lett, mennyire a semmibe lépett ki, és csak a bohóca az egyetlen kapaszkodója, és csak a bohócban bízik talán, mert tudja, hogy ő talán az igazat mondja mindenek szűrfigurában, ugye a bohóca nagy őszinte kimondó, és intellektuális figura, és belekapaszkodik, és ebben a vergődésben tényleg megjelennek ezek a tudatosodásos állapotok, mondjuk így, és hirtelen az az érdekes, és az a legizgalmasabb, és paradoxon ellentmondás, hogy ezekben a pillanatokban, mikor valójában külsőleg úgy néz ki, hogy nincs jelen, vagy más világban van Lír, akkor mondja ki azokat az igazságokat, azokat a dolgokat, amiket ő elrontott az életében. Tehát ott szembesül azzal, hogy a jogrend nem működik, hogy igazságtalan minden, és a szegényeknek kell odaadni az utolsót is, vagy amit maradékodat ad oda nekik, mert ez egy igazságtalan világ, és dobjuk le magunkról a rongyokat, mert ez mind külsőség, különben az ember csak egy állat, és itt mondja ki azokat a mondatokat Shakespeare, vagy a Lear, amit még uralkodott, egyszerűen nem foglalkozott vele. Mert a hatalom elvitte ő, én elképzelem, hogy egy hedonista módon egy Nero vagy Caligula jut eszembe, akik úgy vígan ugye elszüllőzgettek és elpesgőzgettek és pecsenyizgettek a maguk világában, és boldogok voltak, és azt mondták, hogy ez a normális. Tehát ez volt számukra normális, mivel meggyőződésem, hogy a hatalomnak van egy, és a hatalmat gyakorló diktátoroknak van egy ilyen ketyegő órájuk, én ezt így fogalmaznám. Minden korban, nem csak a mostani politikai szénára gondolok, palettára gondolok, minden korban a nagy diktátorok egyszerűen aztán mégiscsak eltűnnek. Azért, mert ez a spirál, a hatalom spirálja őket, kimozdítja az értékrendjükből, az emberi normális értékrendjükből, és előbb-utóbb, ahogy Shakespeare mondja, a sors nagyistennő, természet nagyistennő helyre teszi a dolgokat, és egyszerűen megtörténik az, hogy szembesül valamilyen, és teljesen rosszul végzik. Tehát épp ez a sors vár magára Lírre is, és a darab, ahogy meg van írva, ő ezt nem várja meg, Lír nem várja meg, hogy ez bekövetkezzen, hanem rögtön az elején elindítja. Tehát ő startolja be, ő indítja el a folyamatot. Lehet, hogy még lehetett volna 10 évig, most egy ilyen feltételes módon még lehetne, még mindig király, és még vígan élhetni a maga életét a trónjában, de ő ezt egy pillanatban, és itt követte ezt a hibát, így is lehet értelmezni, hogy ezt megelőzi. Ő hamarabb dönt úgy, hogy szétosztom az országomat, és mindenemet átadom, meghordom a királyi rangomat, a hatalomat tiétek, fiatalok, vigyétek. És innen indul el a történet, hogy ez miket von maga elő, és végül is Lír önmaga áldozatává válik.
3: Shakespeare darabjai ma is aktuálisak. Ez azt jelenti vajon, hogy az emberek hatalommal szembeni és az öregedéssel szembeni viszonya nem változott?
6: Én azt gondolom, hogy Shakespeare ettől zseniális, de bármely darabja, de akár a Macbeth, akár a Hamlet, a nagy dráma, király drámáiról, ha úgy eszembe jut, vagy a harmadik Richard. Végülis a lényeg a dolognak az, hogy ő szerintem olyan zseniálisan írta meg darabjait, hogy ezek bármilyen korban meg tudnak szólalni. Tehát, hogyha vegyük csak Rómeus Júliát, szerelmesek mindig voltak. És ezek hoztak néha nem csak örömet, hanem tragédiákat is. Tehát ő olyan dolgokra talált rá, és olyan dolgokat tudott megfogalmazni, témákat tudott megfogalmazni, amik örök életűek. És ettől izgalmas, hogy mindenkor, tehát bármelyik korba mennénk, nyilván máshogy rendezik, és máshogy értelmezik Shakespeare szavait. Még én azt is gondolom, hogy kicsit azért el is tolódott. Ez a Shakespeare rengeteg fordítás, mindig egy kicsit úgy megy a korral. Kicsit úgy máshová mennek a hangsúlyok. Tehát az eredeti Shakespeare szöveget, ha látnánk, és valaki le tudná fordítani, ugye ez teljesen más angol, és hogyha ezt valaki meg tudná fejteni, hogy ott valójában lehet, hogy nem is arra gondolt, amit mi gondolunk erről, de ez nem ez a lényeges. Az a lényeges, hogy annyi lehetőséget ad arra, annyi szabadságot ad, mindemellett, hogy konkrétan leír egy kórképet, egy királyudvar kórképét, hogy ez meg a hatalom kórképét, hogy ezek szépen át minden korban meg tudnak szólalni. És mindig van benne valami izgalmas dolog, ami a mostani fiatalságát, mostani generációt provokálni tudja, illetve meg akarom fejteni. Én magam is meg akarom fejteni, hogy is van ez. És ez szerintem ez Shakespeare-nek a zsenialitása.
3: Sajtótájékoztatón említette, hogy ha már a mai korról beszélünk, hogy a szöveg sem az a régi módi iambikus. Tehát ez azt jelenti, hogy kicsit könnyebb ezáltal megérteni is és eljátszani is?
6: Könnyebb. Nyilván könnyebb, de nem olyan archaikus. Tehát Vörös Martinak a fordítása az teljesen versben van. Tehát ez egy archaik. És most ha azt használnak, azt a fordítást, az egy ilyen telepátosszal, mert úgy hatna. Tehát nagyon nehéz azzal az anyaggal dolgozni, azzal a fordítással dolgozni, hogy egy száraz és a mai hangon tudjon megszólalni. Tehát ez nehéz volna. Biztos, hogy lehet. Tehát nyilván vannak, akik ezzel próbálkoznak is, de fölösleges ezzel szenvedni, hogyha mi a máról, a mostanról, és ma is itt ebben az időben, Shakespeare darabjának megszületése után 500 évvel ezt a témát veszük elő, akkor minél közelebb legyünk a mai korhoz. Ez elkerülhetetlen, szerintem ez a leglogikusabb.
3: Shakespeare-t játszani mindig kihívás?
6: Az, mindenképpen az. Hát volt szerencsém néhány Shakespeare film, nem túl sokat, de azért játszottam, Bohócot is játszottam, a Bohóc szerepek azok nagyon, számomra nagyon izgalmasak, hát ő maga Shakespeare, tehát ő maga a, én legalábbis így gondolom. Tehát ki fölül nézetből, és az az intellektussal, amivel bír, és azzal a védettséggel, hogy én bármit mondhatok, mert ahogy a Bohóc bármit mondhat, halálra nem ítéli, de mégis azért a bárd ott van a feje fölött, mert azért vannak határok, és melyik, tehát ez egy haláltánc. De haláltánc az intellektus, a valóság és a hatalom között, tehát, de mindemellett kimondja az igazát, tehát ezek rendkívül izgalmasak, nagyon jó lehetőség, színész lehetőség. De hát játszottam, Richardot is játszottam, de igen, Shakespeare, de ettől hogy annyira egy olyan anyag, egy olyan réteg, amit nagyon szépen lehet formálni. Hogy most ellenpontot mondjak, hogy miért gondolom ezt Shakespeare és miért ennyire istenítem őt, hogyha például most, és most lehet, hogy sokan meg fognak sírtődni, meg haragudni rám, de itt tudnám képetesen megmondani, hogy még egy mai kortárs darabot veszünk. Az általában nagy-nagy százalékban a kortárs darabjaink, de nem csak magyar, tehát bármelyik nyelvközegben, az egy fotó. Én számomra egy fotó, egy kis közösségnek a problémája, egyénnek a problémája a közösségben, ami nagyon konkrét. És ez nagyon konkrét mai témákat dolgoz föl. Mint ha egy albumot nézegetnénk, és akkor, mint színészként, akkor úgy ezt elképzelem, ezt a történetet, és akkor belelapozgatok, belenézem, és ez itt nagyon nincs is nagy lehetőség kitáncolni, betáncolni. Itt nincs annyi szabadság, mint egy Shakespeare-ben. Számomra legalábbis ez a különbség egy kortárs kontra nagy klasszikus Shakespeare között.
3: Ki eljön a darabra, az mit várhat, mit fog látni a színpadon?
6: Hát még a bemutató előtt vagyunk, hogy még ezt nagyon nehéz megfogalmazni, de utána se tudnám szerintem bölcsebben megfogalmazni, vagy jobban megfogalmazni. Én szerintem egy olyan színházi nyelvezetet fog találni, ami például Komáromban nem volt annyira jellemző, vagy nem, én legalábbis nem találkoztam egy ilyen eléggé konkrét színházi nyelvezettel, amivel Roman Polák a darab rendezője bír. Tehát ő neki van egy egyéni lenyomata, már a szlovák színjátszásban is, de több helyen forgatott, több helyen rendezett is, mert mindenben színészkedik is, az filmekben sokat játszik. És biztos vagyok benne, hogy egy érdekes színfolt lesz, kicsit szokatlan, kicsit más, de én azt gondolom, hogy rendkívül izgalmas, mert ilyen lecsupaszított, de nagyon éles. A lecsupaszítás azt úgy értem, hogy ilyen pátoszmentes és nagyon konkrét, nagyon éles gondolatok ütköztetése és képek ütköztetése és állapotok ütköztetése. Tehát egy olyan szín formailag is olyan színházi nyelvet követ, ami nagyon konkrét. Tehát, és a maga szélsőségeiben, tehát elég széles mesdjén táncol maga a rendezése. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy új szín. Tehát nekünk, mint színészeknek is ez rendkívül egy másfajta színházi látásmód, az egy kizökkent, úgymond a komfortzónánkból, illetve abból a megszokottból, és teljesen új megfogalmazásokat kénytelen a színész keresni, és megnyílnak újabb ajtók, ezek nagy felfedezések, ez rendkívül jó tesz egy színész kondíciójának, de úgy gondolom a társulatnak is, és a közösségnek én abban bízom, hogy ez elnyeri a tetszését.
5: Idén Balla Barnabás is csatlakozott a társulathoz, akit az évad első új előadásában is láthatunk. A sajtótájékoztatón érdekes dolgokat meséltél a karakteredről, Cornwall hercegről, aki gyakorlatilag beházasodott a családba, és úgy fogalmaztál, hogy még Lír király gyerekeinek, lányának már génjeiben benne van a hatalom gyakorlása, addig a te karakterednek meg kellett tanulnia, bele kellett tanulnia a hatalomba.
7: Hát szerintem a legfontosabb mérföldkője ennek az, hogy lerészegíti őket a hatalom. Tehát nem olyan mértékben, hogy elborítaná az agyukat, mivel szerintem, ahogyan a rendező is próbálja a generációkat teljesen szétválasztani, akkor szerintem a fiatal hatalom az sokkal tehát agresszívebben, keményebb kézzel próbálja maguk köré vonzani a saját embereket, tehát kiépíteni a saját embereket, és ugye feltérképezni a helyzetet, hogy akkor eddig mi volt a legfelsőbb körökbe, és hogy ezután mi lesz, arra pedig kialakítani, vagy próbálnak legalábbis kialakítani egy utat, hogy merre fog tovább menni az ország, csak ugye aztán ebbe belejönnek a különböző szituációk, amiket ugye a Lír irányít, vagy ugye aztán később a franciák, a francia hadak bevonulása az országba.
5: Mekkora kihívás Shakespeare darabban játszani?
7: Hát ez nekem azt hiszem a harmadik Shakespeare-em, ugye az első volt Kassán a Szent Iván éjjálom, utána volt a Makrancos hölgy a pozsonyi várjátékokon,

0: Jókai Színház színpadán.
1: Hát ugye nem ez az első bemutatóm, úgyhogy tehát eddig is úgy érzem, hogy a legtöbb munkám a Jókai Színházban volt. Még friss az élmény, eddig érzem, és azt érzem, hogy még eddig is nagyon családi környezetet éreztem, vagy úgy éreztem, hogy befogadtak a kollégák, a színészek, az itt dolgozók, de így, hogy társadalmitaként még bejebb érzem magam így az egész mechanizmusban, ami a színház, ami a Komáromi Jókai Színházat jelenti.
0: Ráadásul, erről itt beszéltetek már itt a sajtótájékoztatón is, hogy a társulattal hamarosan Budapesten is a szkénében felléptek. Milyen darabbal?
1: Egy régebbi darab, ez egy koprodukcióban készült a Pozsonyi Színművészeti Egyetemmel és a Jókai Színházzal. Ez Borisz Vian Tábornok a Kuzsonnája című, hát komédiának is mondhatnám, amit Gardenő Klaudia rendezett. A darabot, ha jól tudom, 3 éve mutattuk be, akkor voltam végzős egyetemen, és azóta már mindannyian végeztünk, akik játszunk a darabban, többek között Kantár Máté, Heringes Vili, Mezőszállási Márk és Bér László István. Hát a darab az kiöregedett tábornokokról szól, akik megvitatják, hogy az országnak ahhoz, hogy jobban tudja működni, szüksége van háborúra, és akkor innen indul ki a sztori, hogy kivel háborúzzunk, hogyan, miért, de ugye ezek a tábornokok, tehát hogy félnek, tehát az emberi gyarlóság az teljes mértékben bennük van, és ugye tekintve a jelenlegi geopolitikai helyzetet, hát eléggé jó kis képet mutat arról, hogy mi is megy. De ugye maga a háború az nincs megmutatva egyik képbe se, tehát ugye az elején ott vagyunk a főnöknél, a saját otthonában, majd egy bunkerben, tehát ugye a csata az sosincs megmutatva, hanem ilyen tök jó kis metaforákkal van jelezve szerintem az emberek, meg a halál, meg így a sztori. Úgyhogy szeretem játszani ezt az előadást.
0: És most, ahogy már előbb említettem, Budapesten fogjátok előadni. Milyen érzésekkel várod azt az előadást?
1: Hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogja venni a budapesti nagy közönség, úgymond, mert ugye a Jókai Színházba elhívott a Klaudia jó pár színházi embert is Budapestről, akik teljesen jó véleménnyel voltak az előadásról, úgyhogy hát bízunk benne, hogy többet fogunk tudni mi is beletenni, mert ugye azért telt már el egy pár év azóta, hogy bemutattuk, úgyhogy reméljük, hogy mi is, a mi eszköztárunk is valamivel gyarapodott, vagy gazdagodott. Nagyon várom. És nagyon bízom abban, hogy lesz egy olyan előadásunk már, vagy lesz egy olyan előadásom, ami tehát repertoárként fog tudni működni, hogy legalább játsszuk, nem tudom, egy évig, azt kívánom az előadásnak.
0: Ráadásul a közönség nem csak színpadon láthat, hanem hamarosan a mozikban is.
1: Igen, pár napja volt a General Golien című filmnek a bemutatója, amit Juraj Štěpka rendezett. Pozsonyi, tehát a szlovákiai mozikban, ha jól tudom, 8. október 8-ától kezdik el vetíteni. A film a szlovák nemzeti felkelésről szól, pontosabban az egyik legfőbb alakjáról, Ján Golienról, akit próbál a film boncolni emberként, és hogy milyen fontos döntések előtt állt, milyen fontos élethelyzetekben. Tehát a rendező próbálta a film alatt az embert megmutatni, ugyanúgy akár Golian szerepében, Tiszó szerepében is, hogy mit jelent olyankor a család, a hűség, a barátság, mit jelent az, hogy nemzet, ország, és ebből készült egy nagyon szép film szerintem.
0: Visszatérve még egy kérdés erejéig a Jókai Színházhoz és a Lér királyhoz, milyen érzés volt együtt dolgozni Roman Polák rendezővel?
1: Hát én nagyon vártam már vele a próba folyamatokat. Ugye egy pár kolléga ismerős már dolgozott vele, mesélt, láttam tőle nem egy előadást. Én úgy fogalmaznám meg, hogy nagyon jó érzés olyasmin dolgozni, aminek úgy érzed, hogy van értelme, hogy van művészi értéke, hogy te is gyarapodsz ezáltal a munka által, hogy tanulsz. Tehát ilyen kicsit ilyen egyveleget érzek, tehát egyveleget, amit így az egyetemen éreztem a fejlődéssel kapcsolatban, és itt is egy kicsit azt érzem, hogy így mintha picit visszacsöppente van az egyetembe is. Szeretem, hogy analizál, én is nagyon szeretek analizálni, bármilyen szerep kapcsán, vagy ha bármit próbálok, forgatok, dolgozok. Tetszett az is, hogy hagyott bőven alkotási teret nekünk is, tehát hogy a mizanszcénát ő megcsinálta, és az alkotást utána, tehát hogy így ránk adta, hogy ki mit, mikor csinál, és azt is tök jó érezni, hogy mindent lehet, tehát hogy bármit lehet, Max majd azt mondja rá, hogy ez így nem jó, vagy kicsit finomítjuk, csiszoljuk. Jó vele a közös munka, nagyon jó vele a közös munka.

0: A fiatal katona Eszter is idén csatlakozott állandó tagként a társulathoz. Ő a Lír királyban a címszereplő lányát, Cordéliát alakítja. Az általad játszott karakter, a szereped egyik legfontosabb útja az, hogy megtanuljon megbocsátani a szüleinek. Erről mesélnél egy picit bővebben?
1: Amikor elolvastam a Lírt, és analizáltuk, akkor így nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy vajon ennek a szerepnek hol van az íve, vagy hol van a mélysége, mert ugye két jelenetem van az elején, meg a végén, és akkor így a színész mindig ambícióból így többet akar, és aztán tulajdonképpen rájöttem arra, hogy ez a fontos témája a Cordéliának, és valójában azt hiszem, hogy nekem is. 20 éves vagyok én is, most már nem vagyok gyerek, már azt hiszem, hogy felnőtt vagyok, felnőtt leszek. A szüleim már nem csak a szüleim, hanem a társaim is. Valahol eltávolodunk, valamikor közelítünk, és valahol azt gondolom, hogy ez a téma mindenkihez szól.
0: Cordélia ugye Lír király lánya. Lír király egyik legnagyobb küzdelme a darabban a hatalomhoz és az öregedéshez való viszonya, hozzáállása, hatalom elvesztése. Milyen a viszonya a hatalomhoz Cordéliának?
1: Cordélia szerintem nem szeretne, nem fontos neki, hogy milyen részt kap a királyságból, és ez lehet a naivitásából is, hogy eddig mindenem megvolt, nem kellett semmiért valószínűleg küzdenie, hisz ő volt a legkisebb. Egyébként én is a legkisebb lány vagyok, kettő nővérem van, és valahogy nekem soha nem volt fontos nekem se így küzdeni a dolgokért, mert egyébként megkaptam. És most kicsiben, hogy később jöhettem haza, tehát hogy ezek a tipikus dolgok. És egyrészt ezért, másrészt azért, mert ő az, azt gondolom hármuk közül, aki az a naív kislány, aki azt gondolja, hogy meg tudja változtatni a szülőt. Azzal, hogy őszinte. És azt gondolja, hogy ha én azt mondom az apámnak, hogy nem az a fontos, hogy mennyire mondom azt, hogy szeretlek, hanem lásd azt, hogy mennyire szeretlek, akkor én meg fogom változtatni Lírbe ezt a dolgot. Nem fog kitagadni, hanem azt mondja, hogy rájön erre a változásra. Majd egyébként kap egy királyságot, sokkal nagyobbat, mint az angol királyság, hanem a francia királyságot megkapja szerelemből, ez az olvasata a rendezőnek. Küzdeni is elmegy a seregeivel a nővérei ellen. Tehát, hogy valahogy, ahogy a Barni is mondta a sajtótájékoztatón, hogy benne van a génjükben az, hogy ez az, amit én akarok. Én akarom a hatalmat, én akarom a földeket, a pénzt, a nem tudom mit. De van egy ilyen replikája Cordéliának, hogy nem hatalomvágy indít hódítani, csak a szeretet és apánk jogai. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon a hatalomról beszélünk, vagy szeretetről beszélünk. Békéről beszélünk, amikor háborúzunk, ugye? Ez is egy nagyon mai téma. Úgyhogy ez sem fekete-fehér szerintem Cordéliában.
0: Bár politikai felhangja is lehet ennek a darabnak, hogy látod, hogy sikerült elkerülni azt, hogy politikai üzenet legyen ebben a darabban?
1: Ez elkerülhetetlen, és nem is szabad elkerülni ezeket a témákat szerintem. Így írta meg Shakespeare, minden darab valahol politikai darab, mert társadalomról beszélünk, kapcsolatokról beszélünk, úgyhogy elkerülhetetlen, és ez már a színész dolga, hogy hogyan áll hozzá ezekhez a témákhoz, vagy van-e tere ezt megmutatni.
0: Milyen érzés Shakespeare darabban játszani?
1: Nekem szerencsém van, egyrészt azért, mert nagyon szeretem Shakespeare-t, másrészt, mert hogy több előadásban is játszottam Hamlet, Szent Iván éjjálom, Makrancos Kata, és a doktori képzésemen is Shakespeare-rel foglalkoztam egy éven keresztül a diákokkal, úgyhogy nagyon közel áll hozzám majdnem az összes darab, amit analizáltam, vagy esetleg játszottam. Szeretem a témákat, szeretem a szerepeket, szeretem a humorát, a nyelvezetét, még ha szlovákul is játszottam, vagy analizáltam, nagyon szeretem Shakespeare-t.
0: Mitől aktuális 500 év után is egy Shakespeare darab?
1: Hát pontosan ezek a témák, amiket említettem, a szülő és a gyermek kapcsolata az én szerepemben, Cordélia szerepében, a hatalom, a politika, hát az öregedés, ugye, az, ahogy megöregednek a szülők, és megváltoznak, és mi is megváltozunk, ez szerintem nagyon aktuális téma.
0: Hogy érezted magad próba folyamat során?
1: Nagyon jól, nagyon jól. Egyrészt, hogy kevés jelenetem van, sokat ültem a próbán, néztem a kollégáimat, a fiatalokat, az idősebbeket. Nagyon érdekes volt, ahogy Roman Polák vezette a próbákat. Azt gondolom, hogy olyan színeket hozott ki a társulatból, a színészekből, amit én még nem láttam, holott 5 éve játszom itt majdnem minden évadban, és ismerem a társulatot. Szerintem fantasztikusan vezette, mert hozzátenném, hogy Roman Polák az egyik professzora a Színművészeti Egyetemen tanít több mint 30 éve, és egy jó rendező szerintem egy jó pedagógus is, és ezt nagyon éreztem a próbákon.
0: Mire számíthatott a közönség, ha eljön megnézni a Lír királyt itt a Jókai Színházban? Milyen darabra számíthatnunk?
1: Épp most mondtam a Finta Vikinek, a színház dramaturgiának, hogy ez egy nagyon szerencsés csillagállás, hogy Roman Polák rendezi Mokos Attilával a Lír királyt. Hogy mi ebben hogyan kapcsolódunk bele, azt még nem tudom, viszont azt biztosíthatom, hogy megnézni Mokos Attilát ebben a szerepben óriási élmény lesz a nézőknek, már csak a próbák óriási élmények voltak számomra.
0: A Komáromi Jókai Színház új évadának első premierjéről beszélgettünk az elmúlt percekben a darabban szereplő 3 színésszel, Mokos Attilával, Balla Barnabással és Katona Eszterrel. Shakespeare király drámája, a Lír király október 9-től látható a Jókai Színház színpadán.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az ellenzék szerint a kormánypárti képviselők távolmaradása akadályozza a parlamenti ellenőrzést. Október végéig letartóztatásban marad Hankó Balázs. Éjszaka a hőmérséklet 6-tól 1 fokig csökkenhet. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Az ellenzéki képviselők bírálják a kormánypárti politikusokat, amiért távolmaradások miatt ma több parlamenti bizottság sem tudott határozat képesen ülésezni. A funkciók összeférhetetlenségével foglalkozó bizottság, valamint az alkotmányjogi bizottság munkája is elmaradt. Az ellenzék szerint ezzel sérül a parlament ellenőrző szerepe, és felmerülhet az alkotmányos törvények megsértése is. Veronika Remišová, a bizottság elnöke közölte, mérlegelik, hogy az ügyben az alkotmánybírósághoz forduljanak. Az ellenzék egyebek mellett a büntetőügyek kivizsgálásának helyzetéről kívánt tárgyalni. Elhalasztották a Mohi atomerőmű 4. blokkjának ma délutánra tervezett hálózatra kapcsolását. A szlovák villamos művek közlése szerint a reaktoron ismét el kell végezni egy műszaki tesztet. A vállalata a következő napokra tervezi az újabb csatlakoztatást, amikor a blokk várhatóan teljesítményének 20%-án működik majd. A 471 megawatt beépített teljesítményű reaktor üzemanyagának betöltése júniusban kezdődött, szeptemberben pedig az indítás utolsó nagy szakaszába lépett. A Mohi erőmű 3. és 4. blokkjának építése 1987-ben indult, de a munkálatok pénzhiány miatt a 90-es években leálltak, majd 2008-ban folytatódtak. A két blokk befejezésének költsége időközben 6,7 milliárd euróra emelkedett. A Szabadság és Szolidaritás párt arra szólította fel a Szlovák Nemzeti Pártot, hogy gondolja újra Filip Kuffa jelölését a Környezetvédelmi Minisztérium élére. A párt képviselője Alojz Hlina szerint Kuffa korábbi minisztériumi tevékenysége nem jelentene valódi változást a tárca vezetésében. Úgy véli, a minisztérium élére megfelelő szakmai tapasztalattal és bizonyított eredményekkel rendelkező vezetőre lenne szükség. Hlina emellett egyes minisztériumi alkalmazottaknak kifizetett jutalmak körülményeinek kivizsgálását is követelte, és parlamenti ellenőrzési eszközök alkalmazását helyezte kilátásba. Filip Kuffát az SNS jelöli a posztra Tomás Taraba leváltása után. A pártelnök Andrei Danko jelezte, hogy a jelölést továbbítja a kormányhivatalnak. A kecskeméti törvényszék elutasította Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint védője fellebbezését, így a politikus legalább október végéig letartóztatásban marad. A bíróság közlése szerint továbbra is fennáll a bűncselekmény megalapozott gyanúja, valamint a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás befolyásolásának veszélye. Az ügyben letartóztatásban marad Varga Bajusz Veronika volt államtitkár is. Mindkettőjüket október 1-én vették őrizetbe. Hankót azzal gyanúsítják, hogy miniszterként több száz támogatás odaítélésében vett részt, amelyek egy része a gyanú szerint nem a hivatalos célokat szolgálta. Az ügyben Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap korábbi alelnöke is letartóztatásban van. A Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció felszólította a civiliket, hogy hagyják el a jemeni fővárosban, Szanaában található olajlétesítmény területét egy tervezett katonai művelet előtt. A helyszínt az Irán által támogatott húszi lázadók ellenőrzik. A koalíció szóvivője azzal indokolta a felszólítást, hogy a lakosság biztonságát akarják megóvni. A húszik válaszul figyelmeztették Szaúd-Arábiát, ha a támadás éri a fővárost, megtorlásra számíthatnak Riádban. A lázadók emellett arra szólították fel a civileket és az alkalmazottakat, hogy hagyják el a szaúdi Aramco olajvállalat létesítményeit is, amelyeket katonai műveleték lehetséges célpontjainak neveztek.
0: Időjárás.
1: Éjszaka derült vagy gyengén felhős lesz az ég, nyugat felől azonban fokozatosan megnövekszik a felhőzet, helyenként kötképződhet, a hőmérséklet 6-tól 1 fokig csökkenhet. Holnap reggel többnyire felhős, borult idő várható, helyenként köddel és elszórtan gyenge csapadékkal, főként az ország nyugati és északi részén.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a D1-es autópályáról a Galgóc felé vezető lehajtónál, a körforgalom előtt 20 perces késése kell számítani. Nyitrán a Stefánik Sugár úton a járási hivatal melletti kereszteződésben a belváros felé két autó ütközött, egy sávot lezártak, a vesztegelés körülbelül 10 perc. Szintén Nyitrán az Andrej Hlinka Sugár úton az N centrum után a városból kifelé 3 autó ütközött, a jobb sáv nem járható. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Jó szóval oktasd Gazsik Viktóriával.
2: A 2025-ös PISA felmérés adatai szerint Szlovákiában minden harmadik 15 éves szövegértési gondokkal küzd, képes elolvasni az előtte lévő szöveget, értelmezni már azonban nehezen tudja. A funkcionális analfabetizmus az elmúlt években össztársadalmi problémává nőtte ki magát. Ezt mutatják a globális adatok. Megváltozott az a tendencia, hogy olvasási gondokkal a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek küszködnek. Ma már minden társadalmi réteget érint ez a probléma. A számok kérdésfeltevésre sürgetnek. Mielőtt azonban a probléma nyomába erednénk, oktatási műsorunk mai adásában annak járunk utána, mit fejleszthet a szövegértésen túl az olvasási gyakorlat iskoláinkban. Vendégem Csató Anita, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, akinek nemrégiben jelent meg Irodalom és Érzelmi Intelligencia, az érzelmi intelligencia fejlesztésének elméleti és módszertani lehetőségei Irodalom órán című könyve, amelynek nyomán ma beszélgetni fogunk. Anita, szeretettel üdvözöllek a vonalban.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást.
2: A közelmúlt közéleti diskurzusában gyakran helyet kap az érzelmi intelligencia fogalma. A kifejezés használata olyannyira elterjedt már, hogy az eredetéről nem sok szó esik manapság. Kezdésként poroljuk le ezt a fogalmat, honnan ered, kihez kötődik és mikor keletkezett.
3: Konkrét választ nagyon nehéz adni erre a kérdésre, és hát leginkább azért, mert a kihez kötődik rész és amikor keletkezett, valahogy megfoghatatlanul ott van az emberiség történelmében. Úgy gondolom, hogy alapvetően az emberhez kötődik, és amióta az ember él és gondolkodik, az érzelmeink meghatároznak minket. Azt látjuk egyébként, hogy az érzelmekről való elmélkedés, gondolkodás ténylegesen, amióta az ember létezik, meghatározó, már az antikvitás korában is gondolkodtak a görög filozófusok az érzelmeinkről. Nyilván nem érzelmi intelligencia gyűjtő fogalma alatt meghatározva ezt, de látjuk, hogy Szókratésznál, Platónnál az, hogy az érzelmeink hatnak ránk, nagyon meghatározza azt, ahogy felnő az ember, ahogy viselkedik a társadalomban, és volt egy tendencia már az antikvitástól kezdődően, ami arra irányult, hogy hát ezekkel az érzelmekkel valamit kezdeni kell. Leginkább harmóniára törekvés volt jellemző, az érzelmek kordában tartása, az én harmóniájának kibontása volt a cél, leginkább ha röviden körvonalazni kellene kezdeteket. És hát ahogy haladunk előre, nyilván az érzelmek minden korban fontos szerepet játszottak az ember életében, majd a 20. század közepe táján kezdik el ténylegesen tudományosan kutatni ezt a fogalmat, és nevén nevezni az érzelmi intelligenciát a tudományos életben.
2: Mi most ma a neveléstudomány felől közelítjük meg a fogalmat, és az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségeiről beszélgetünk, úgyhogy így még az elején felmerül az a kérdés is, hogy egyáltalán miben tudjuk mérni az érzelmi intelligenciát.
3: Ez egy nagyon fontos kérdés, és egy olyan kérdés, amire egységes választ nem tud maga a tudomány sem adni, én úgy gondolom. Azt látjuk, hogy a 20. századtól kezdődően az érzelmi intelligencia megjelenik majd az intelligencia fogalom mellett. A vizsgálata és a mérése tudományos módszerek tekintetében a pszichológia területére fog tartozni elsődlegesen, de a mindennapi életünkben látjuk mi is, az iskola világában, a neveléstudomány felől tapasztaljuk mi is, hogy az érzelmek kifejezése, az érzelmek felismerése, az érzelmek kezelése nagyon fontos a mindennapjainkban, az iskolai teljesítményünkben. A neveléstudomány leginkább ezen a vonalon tud elindulni, és leginkább azt tudja vizsgálni, hogy a gyerekek hogyan képesek az érzelmeket azonosítani, akár a saját érzelmeiket, vagy akár a társaik érzelmeit, vagy akár egy irodalmi műben megjelenő érzelmet, képesek-e azt kifejezni, képesek-e kezelni az érzelmeket. Az iskola leginkább erre tud fókuszálni, úgy gondolom.
2: Beszélgetésünk során remélhetőleg majd ki fog bontakozni az, hogy az érzelmi intelligencia valójában egy több tényezős komplex jelenség. Hogyha még így az elején ilyen bevezetőszerűen összetudnánk foglalni azt, hogy így manapság, vagy hát hagyományosan, de annyira nem régi idősávról beszélgetünk, mik azok a kompetenciák, amiket az érzelmi intelligenciához szoktak párosítani, sorolni?
3: Alapvetően egyébként a tudományos életben, a pszichológiában több célát modell él az érzelmi intelligenciáról. Ez is mutatja azt egyébként, hogy azért ez a fogalom nem problémamentes, az, hogy hogyan gondolkodunk az érzelmeinkről, az, hogy milyen kompetenciákat sorolunk az érzelmeink közé. Azt látjuk, hogy nagyon szerteágazó jelenség, nem véletlen az sem, hogy például, amit kérdeztél is korábban, a mérése sem egy problémamentes terület. Én a munkámban igyekeztem azokat a modelleket áttekinteni, és azoknak a tanulságait összegezni, amelyek a neveléstudomány számára, a pedagógusok számára iránymutatóak lehetnek annak tekintetében, hogy mely kompetenciákra érdemes figyelni a fejlesztés során. És itt alapvetően talán Daniel Goleman-nek a modellje az, amit a pedagógiai munka leginkább adaptálni tud. Alapvetően két nagy kompetencia csoportot tár fel az érzelmi intelligencián belül, és azt mondja, hogy nagyon fontos lesz a személyes kompetenciáknak a tárháza. Ide tartozik majd például az önismeretnek a nagyon nagy átfogó fogalma, amiben nagyon sok minden benne van, amiben benne van az, hogy mennyire vagyok tudatos emocionálisan, benne van az, hogy milyen az önértékelésem, milyen az önbizalmam például, de benne van az önszabályozás, ami megint csak gondoljunk az iskolai életre, mennyire fontos a gyerekek tekintetében. Képesek-e önkontrollra a gyerekek? Képesek-e alkalmazkodni, mondjuk egy csoportmunkában együtt dolgozni? De az önszabályozásba beletartozik a lelki ismeret kérdése. Van-e egy belső motiváció, mondjuk például egy belső önszabályozás, ami tanulásra motiválja őket, de ide sorolja még Goleman akár a találékonyságot is az önszabályozáshoz, valamint hát nagyon fontos személyes kompetencia lesz majd a motiváció, az önmotiváció, hogy képes-e a diák bevonódni aktívan a tanulásba majd, és hát nyilván ezt az oktatás nagyon hatékonyan tudja támogatni, ha megfelelő módszereket hoz. És emellett persze iskolában vagyunk, társas közegben vagyunk, rettentően fontosak a társak. És az érzelmi intelligencia tekintetében kiemelten fontos lesz majd a közeg, amiben él és mozog a diák. Daniel Goleman ezt majd a szociális kompetenciákhoz fogja kötni az érzelmi intelligencia tekintetében. És ide a szociális készségeket és az öntudatot fogja sorolni, amik egyébként leginkább ugye a neveléssel összefüggő tényezőket gyűjtik magukba, olyan fogalmakat a szociális öntudat magában hordoz, mint például az empátia. Érezzük, hogy ez például a társas együttműködés megint nagyon erősen tudja fejleszteni, de az irodalom is képes arra, hogy fejleszze ezt. Az empátián túl például ide tartozik a tolerancia, mások fejlődésének a segítése, valamint egyéb szociális készségeket is felsorol, mint például a kommunikáció, hatékony kommunikációs technikák, érzelmeknek a kifejezése, kapcsolatépítés a társakkal, együttműködés, csapatszellem. Tehát azt láthatjuk, hogy egy nagyon komplex tárház, amiben nagyon fontosak a személyes, belső, kompetenciák, valamint a szociális kompetenciák, és ezek oda-vissza hatnak egymásra az iskola világában, a társas együttműködés során tudnak alakulni, ideális esetben fejlődni és gyarapodni.
2: A neveléstudományról beszélgetünk, és a szlovákiai oktatásban viszonylag újszerű az a nézőpontváltás, amely az oktatói nevelési folyamatnak a hangsúlyait inkább a nevelésre helyezi át, ez éveken át az elhanyagoltabb második fele volt ennek a képletnek, úgymond, eddig az oktatáson volt a hangsúlya, most szeptembertől kötelezővé vált tantervi reform például az egyik ilyen fontos mozzanata annak, hogy a nevelésre terelődik át a hangsúly, és ugyebár az érzelmi intelligenciának a fejlesztése is ebből az irányból közelíthető meg. Hogyha egy kicsit áttekintünk a közoktatásnak az évszázadain, hogy alakult az oktatás-nevelésnek az egyensúlya, mi vezet el ahhoz, hogy a 21. század igényei a nevelés felé terelődnek?
3: Azt gondolom, hogy nem lehet zárójelezni nyilván egyik funkcióját sem az iskolának, viszont az is kirajzolódik, hogyha áttekintjük az elmúlt évtizedeknek az oktatási tendenciáit, hogy nagyon sokáig inkább a kognitív képességek fejlesztése volt, ami dominánsabb volt. Ezzel nem azt szeretném mondani, hogy a nevelési funkció háttérbe szorult, sőt, tehát nyilván mindig nagyon fontos volt a nevelés is. Inkább csak az alakul, hogy mennyire vannak meg a tudatos eszközeink a nevelés támogatására, a személyiség kibontakozásának a támogatására, és itt majd a nagyon nagy fordulópont viszonylag későn, a 20. században fog eljönni, és úgy gondolom, hogy leginkább a reformpedagógiai irányzatok fogják meghozni azt az áttörést, amikor amellett, hogy nagyon fontos a kognitív képességeknek a fejlesztése, fontos a tudásgyarapítás, egy hatalmas nagy felkiáltójel helyeződik amellé is, hogy az iskolának fontos célja az, hogy olyan gyerekek hagyják el majd az oktatási folyamat végén az iskolapadot, akik nem csak gazdag ismeretekkel rendelkeznek, amiket tudnak alkalmazni a mindennapokban, a külvilágban, hanem harmonikus a személyiségük, tisztában vannak önmagukkal, tisztában vannak a világ folyamataival, és úgy gondolom, hogy az alternatív pedagógiák, és pont abban a korszakban vagyunk, amikor az érzelmi intelligencia fontosságára is felhívják majd a figyelmet, nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a nevelés harmonikusabbá válik, és a kognitív készségek fejlesztése mellett megjelenjen az érzelmi készségeknek is a fejlesztése.
2: Az érdekelne még egy kicsit így vissza a definíciók világához, mielőtt az elméleti kérdéseknek a sorát folytatnánk, hogy amikor definíciókról beszélgetünk, és bekerül az iskoláknak a terébe az érzelmi intelligencia, mivel egészül ki ez a fogalom ebben az adott térben, miben tér el attól, hogy például a hétköznapi életben használjuk?
3: Az érzelmi intelligencia fogalma egy olyan fogalom, ami nagyon széles körben elterjedt, tehát mondhatjuk azt, hogy egy populáris fogalom, és egyébként a már emlegetett Daniel Goleman is felhívja erre a figyelmet, és egyébként többek között az ő műve is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon populáris fogalom lett, mert Golemannek az érzelmi intelligencia könyve egy nagyon jól olvasható tudománynépszerűsítő könyvnek is tekinthető az érzelmi intelligenciáról, és ő azt mondja, hogy kettős állampolgár alapvetően az érzelmi intelligencia fogalma. Egyrésztről a mindennapokban elterjedt, szinte mindenki használja, hétköznapokban, kommunikáció során, ahogy mondjuk konfliktusokat kezelünk, biztos vagyok benne, hogy többeknek elhagyta már a száját az a mondat valakire, hogy neki fejlett az érzelmi intelligenciája, hogyha mondjuk hatékonyan kezeli a konfliktusokat, vagy biztos ismerünk olyan embereket, akikről azt gondoljuk, hogy fejlesztésre szorul az érzelmi intelligenciája. Ez a hétköznapok használata, nem tudományos használata, de mellette a pszichológiai kutatások területének is az állampolgára ez a fogalom, ahol komoly tudományos mérőeszközök segítségével próbálják feltérképezni ezt a fogalmat, és egyre inkább azt látjuk, hogy a kettőnek az ötvözete az talán, ami megjelenik az iskolában, hiszen az iskolai élet egy olyan társadalmi élet a gyerekek világában, ami leképzi a külvilágban, a mindennapokban történt folyamatokat, ezeknek a gyerekeknek konfliktusaik vannak, akár az iskolai szünetben, a napközis foglalkozásokon is például. Kapcsolatban állnak egymással, kommunikálnak, érzelmeket fejeznek ki, érzelmeket azonosítanak, jól vagy rosszul, és megpróbálják ezeket kezelni. És itt jön be az iskola szerepe, majd módszertani szempontból is, hogy nem tudjuk ezt zárójelezni, és nem is akarjuk ideális esetben, hogy ezeknek a gyerekeknek van egy érzelmi világa, ami egyébként nem csak a szünetben eltöltött 10 percre fog hatni, hanem arra is fog hatni, hogy ő a tanul rá, hogy viselkedik, hogy ő mennyire képes bevonulni egy tananyagba, és a megfelelő módszerekkel a pedagógiai gyakorlat tudja támogatni azt, hogy a gyerekek gördülékenyebben kommunikáljanak az érzéseikről, felismerjék azokat, tudják kezelni a saját érzéseiket, megpróbálják a társaik érzéseit is felismerni, helyén kezelni, és akár ezek lehetnek jó gyakorlatok, olyan csapatjátékok, drámajátékok, amik egy napközis foglalkozásban, egy szünetben tudnak segíteni, de ott az irodalom, ami a felmutatott világképével, a történetek nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy egy biztonságos, irodalmi, fiktív közegben találkozzunk érzelmekkel, felismerjük azokat, azonosítsuk, és hát a megfelelő módszerekkel ezeknek a azonosítása hozzájárul ahhoz is, hogy ne csak a tananyag gazdagodjon mondjuk irodalom órán, hanem a gyerekek érzelmi intelligenciája is gyarapodjon.
4: A kötetben kínálsz egy történeti áttekintőt arról, hogyan viszonyultak a 2000-es évek elején a tudósok a jövő iskolájához, és amellett is érve ez, hogy ezek a jövőképek már valósággá váltak. Hogyha egy kicsit általánosabban vagy hétköznapiban próbáljuk ezt megfogalmazni, vagy közérthetőbbé tenni a hallgatóknak, akkor azzal a példával élhetnénk, hogy az az iskola, amiben a mai gyerekek járnak, több szempontból is eltér attól az iskolától, amiben a szüleik szocializálódtak. Éppen ezért úgy tenném fel a kérdést, hogy ha pont a szülőknek szeretnénk elmagyarázni, hogy mi a különbség, akkor hogy tudnánk összefoglalni, mi változott a leginkább, és hogy szóltak a jóslatok?
3: Alapvetően én azt hiszem, hogy a szülők maguk is értik azt a változást, amiről több fórumon is folyamatosan beszélünk, és ebben nagyon fontos tényező lesz a technológia. A technológia rohamosan fejlődik az elmúlt pár évtizedben is, gondoljunk például az elmúlt években a mesterséges intelligenciának a térhódítására, vagy előtte az internet elterjedésére. Ezek a folyamatok nyilván hatnak az oktatásra is, és hatnak arra, hogy a gyerekek hogyan tanulnak. Itt a 2000-es évek elején több neveléstudós is foglalkozik már azzal, hogy az információkat egyre könnyebben elérik a gyerekek, és itt még ugye leginkább csak az internetről és az internet megjelenéséről beszélnek, arról, hogy felkutathatóak, felkereshetőek az információk, a lexikális tudást nagyon könnyű elérni, és azt jósolják, hogy ez fokozatosan nőni fog majd, és még könnyebb lesz. Ezt mondták a 2000-es évek elején, és hát azt láthatjuk napjainkban, hogy ezek a jóslatok igaznak bizonyultak, hiszen az internet terjedésével és a mesterséges intelligencia megjelenésével valóban abban a korban élünk, amit ők a tudás érájának neveztek. Tehát az információkat a gyerekek nagyon könnyen elérik, hogyha okos eszközöket használnak. Ami az oktatás számára ennek tekintetében érdekes lesz, az az lesz, hogy tudják-e kezelni a gyerekek ezeket az információkat, és itt lesz majd módszertani szempontból nagyon fontos az, hogy az oktatásnak alkalmazkodni kell ahhoz, hogy hogyan tanít. Tehát önmagában azt jósolták, hogy nem lesz elég az, hogy a gyerekek kvázi megszerzik az információt, hanem tudni kell azt kezelni, és tudni kell mondjuk azt a mindennapokba átvinni. Ez alapvetően nyilván mindig is célja volt az iskolának, de ahogy a technológia elterjedt, úgy gondolom, hogy annál több információ áraszt a gyerekekre is, és ezeket tudni kell alkalmazni, felismerni, és erre hívják majd fel a kutatók a figyelmet, hogy olyan módszerek kellenek, amikor a gyerekek már cselekedni fognak kreatívan, alkothatnak, mondjuk irodalmi művekhez kapcsolódóan, és azokat az információkat tudják értelmezni, analizálni, és valamit létrehozni abból, ami a mindennapokban fontos számukra. Röviden talán így tudnám leginkább összegezni ezt a változási folyamatot.
4: Hogy egy kicsit ezt az elméletiben fajsúlyos vonalat megszakítsuk, könnyítésként egy gyakorlatilasabb kérdést tennék fel most, ami pedig arra vonatkozik, hogy az oktatásnak mely szintjein tud a leginkább érvényesülni, vagy talán inkább így, hogy melyik szinten miben tud megnyilvánulni az érzelmi intelligencia fejlesztése az irodalom órán, mert ha csak úgy laikusan átfutok rajta most helyben, akkor az jut eszembe, hogy akár már ugye az óvodában, amikor még csak az írott szövegnek a befogadása a tét, úgymond, már akkor is lehet ennek szerepe, de akár tovább is, ugye a középiskolában, sőt akár a felsőoktatásban is helyet foglalhat.
3: Abszolút jól látod, igen, tehát egy olyan folyamatról beszélünk, ami átszövi az életünket. Ugye valahol ott kezdtük, hogy az érzelmek kifejezésére való törekvés, vágy, azoknak a megértése egyidős az emberiséggel, az emberiség történelmének kezdete óta velünk él ez a vágy, és hát azt mondhatjuk, hogy egyébként születésünktől fogva velünk van az, hogy a történetek hatnak ránk valahogyan, és befolyásolják azt, hogy hogyan alakul az érzelmi életünk, és akár még az óvodáskortól még korábbra is visszamehetünk a csecsemőkorra, az első ringatóknak, a gyerekdaloknak a fontosságára, arra, hogy ahogy a babák nem csak hallják ezeket a ringatókat, hiszen akkor még konkrét szövegbefogadásról nem beszélünk, de mi történik közben? Van ott valaki, ott van az anya, ott van az apa, aki énekel, aki mesél, akinek az érzelmeit látja a gyermek az arcán, már ez is nagyon fontos lesz a történetek mellett, és ahogy haladunk előre, változik az, hogy hogyan, milyen csatornán keresztül fogadjuk be, valóban az óvodában a mesék, a történetek hallgatása, az, hogy megismer egy világot, egy stabil világképet a gyerek a mesékben, nagyon sokat segít abban nekik, hogy az ők is érzelmi életük fejlődjön, kialakuljon egy biztos, stabil világkép. Ugye a mesék ebben rengeteget segítenek. A mesékben mindig happy end van. A jó elnyeri jutalmát, a rossz elbukik. Ez a gyerek stabil érzelmi világának a kialakulásában rengeteget segít már a hallott meséknél is. És ahogy megyünk tovább, minden korosztálynak megvan, úgy gondolom, a saját története, ami segít nekünk abban, hogy az érzelmeinket felismerjük a történetekben, és ez segít abban is, hogy ne csak felismerjük, hanem pontosabban azonosítsuk őket, pontosabban ki tudjuk fejezni őket, tudjuk őket kezelni. Én biztos vagyok benne, hogy mindenkinek volt már olyan élménye az életében legalább egyszer, hogy elolvasott egy regényt, vagy elolvasott egy verset, és az az érzése támad, hogy úristen, ez a történet rólam szól, és pont azt fejezi ki, amit én érzek, csak úgy fejezi ki, amire lehet, hogy én nem találtam a pontos szavakat. És ez lesz majd az egyik nagyon nagy ereje az irodalomnak és az irodalomoktatásnak az iskolában, azon túl, hogy lexikális ismereteket gyarapítunk, hogy általános műveltséget fejlesztünk az irodalommal, vagy segít minket abban, hogy felismerjük azt, hogy hasonló érzésekkel élünk együtt a társadalomban, és segít abban is, hogy jobban megértsük önmagunkat.
4: Pont ez az a tapasztalat, amin az előző kérdés feltevésekor el is gondolkodtam, miközben ezt fogalmaztam. Ugye pont ez, hogy a szövegértést, meg hát a szövegértelmezés pont ezáltal válik olvasóközpontúvá, vagy olvasóközelivé, hozzuk a saját tapasztalatainkat, amiket már ugye a gyerekek is megtapasztalnak, azáltal, hogyha a mesék megjelennek, és akkor itt ugye nem is, vagy hát talán a mai beszélgetéshez nem kapcsolódik, de felhozhatjuk a gyerekirodalom kiadás terén tapasztalható változásokat, tehát, hogy mik azok a témák, amik 10 éve még tabunak számítottak, de most már megjelennek a gyerekirodalomban egyszerűen azért, mert közeliek a gyermekolvasók számára, például elvált szülők, csak hogy egy nagyon egyszerű példát hozzunk föl, vagy igazából az érzelmeknek a kezelése, mint olyan, az érzelmi intelligencia is egy ilyen témakör. Úgyhogy az lett volna a nagy általános kérdés, hogy hogy függ össze a szövegértési készség az érzelmi intelligenciával.
3: Igen, nagyon fontos, amire utaltál te is, akár ezek a témabeli változások, hogy rengeteg olyan téma megjelenik a gyerekirodalomban, az ifjúsági irodalomban, ami a 21. századi gyerekirodalomnak és a gyerekek életének a szerves része a mindennapokból nő ki. Ez nagyon fontos, hogy ezekkel a problémákkal találkozzanak, és ami még nagyon fontos a jó gyerekirodalomban, hogy nem didaktikus. Ezek a témák megjelennek, felveti őket, de inkább gondolkodásra készteti a gyerekeket, és egy párbeszédre hívja őket, és itt kapcsolnék át a szövegértéshez, és a szövegértés fejlesztéséhez, és az érzelmi intelligenciához. Úgy gondolom, hogy ha talán inkább megfordítjuk az irányt, és az érzelmi intelligencia felől megyünk, akkor az lesz a fontos ilyen szempontból a szövegértés fejlesztésben, hogy megszólítsák ezek a történetek a gyerekeket. Hogyha megszólítják őket, mit értek ez alatt? Az, hogy elér hozzájuk, hogy érdekli őket, hogy az ő nyelvükön szólal meg, akár az ő terükből, idejükből kinövően, és hogy van benne valamilyen számukra ismerős faktor. Ez egyébként lehet egy antik mitológiának az újramesélése a kamaszok számára, mert felmerülhet benne olyan probléma, ami őket is érdekli a mindennapjaikban, de nagyon fontos, hogy értsék azt a nyelvet, és értsék, hogy a történet róluk szól. Hogyha ez megjelenik, akkor úgy gondolom, hogy lesz egy kíváncsi odafordulás a szöveghez, ami segítheti azt, hogy a szövegértésnek a felső szintjei fejlődjenek majd. Tehát, hogy itt alapvetően már arról beszélünk, hogy azért van egy jó szövegértési kompetencia, tehát nem okoz problémát az olvasás, nem okoz problémát az információk azonosítása, visszakeresése és a többi. És itt jelenik meg az izgalmas rész, hogyha ezek megvannak, akkor fog-e tovább menni a gyerek a szöveggel, tehát fogja-e mondjuk analizálni, fogja-e értelmezni, fogja-e a saját életére vonatkoztatni, és úgy gondolom, hogy ez a szövegértésnek egy felső csúcspontja lesz majd, amikor reflektívan tud olvasni a gyerek, tehát felismeri mondjuk azt, hogy az antik mitológiai történetekben, például görög eposzokban vannak olyan témák, amik lehet, hogy az ő életében is relevánsak. Például, nem tudom, az Odüsszea kapcsán, ugye most a filmnek köszönhetően újra virágzik a történet, felismerik-e a kamaszok, akik egyébként középiskolában találkoznak ezzel a történettel, hogy ez a régi, több ezer éves történet felvet olyan problémákat, mondjuk a hírnév, a család, a kettő közötti kapcsolatnak a kérdései, amik lehet, hogy az ő életükben is fontosak. Valami ilyen vonalon tudom elképzelni és leginkább felvázolni azt, hogy hogyan függ össze a szövegértés és az érzelmi intelligencia kapcsolata az, hogy ezeket a problémákat személyessé tudja tenni a gyerek az irodalom segítségével, és a saját érzelmeit felismeri, és talán jobban is tudja kezelni, hogyha ezeket azonosítja a szövegben.
4: A könyvben te is használod ezt a szófordulatot, hogy párbeszéd alakul ki a szöveg és a diák között, vagy hát a szöveg kapcsán diák és diák, vagy diák és tanár között, tehát ennek a párbeszédnek több opciója létezik. Létezik az irodalom órán. Az előző kérdést, ha most egy kicsit gyakorlatiasítjuk, az merül föl, hogy hogy tud egyáltalán párbeszédé alakulni egy irodalmi szöveg, milyen jó gyakorlatok vannak erre az oktatásban.
3: Igen, ugye az előző kérdés kapcsán mondtam, hogy nagyon fontos, hogy megszólítsa a gyereket a szöveg, de nyilván ez nem várható el minden esetben evidens, önmagától értetődő módon, hiszen gondoljunk az említett antik eposzokra, azért ezeknek a nyelvezetük meglehetősen távol esik a mai gyerekeknek a nyelvhasználatától, tehát nem egyszerű ezt a párbeszédet elindítani például egy antikvitás korából származó szöveggel, És itt jön be majd a pedagógusnak a szerepe, és itt jön be a módszertannak a kérdése, úgy gondolom. Képes-e a pedagógus arra, hogy nyilván a nagyon fontos tantárgyi elemeken túl, hogy a gyerekek ismerjék mondjuk a EPOSZ kapcsán a ködött versmértékes formákat, ismerjék az állandó EPOSZ jelzőket és a többi, de hogy képessé váljanak arra is, hogy kíváncsiak legyenek erre a történetre, és érdekelje őket, és létrejöjjön ez a párbeszéd, és igen, valóban a szöveg is köztük, tehát hogy ráismerjenek arra, hogy benne lehetek ebben a szövegben. Itt leginkább azt tudom mondani, hogy azok a módszerek tudnak segíteni, amik egy picit ténylegesen megpróbálják aktivizálni és berántani a gyereket, úgymond a szövegvilágba. Kreatív gyakorlatokra gondolok itt, drámajátékok például, játszunk el egy adott jelenetet, légy bele te magad Odysseusz bőrébe például maradva ennél a példámnál, vagy hogyha a játék nem működik például az osztályban, mert előfordulhat olyan osztály, ahol ez nehezebben kivitelezhető, akkor írjunk az adott szereplőnek a szemszögéből, hogyan érezhette magát, próbáljuk meg átgondolni a történetben megjelenő személyeknek az érzésvilágát is, hiszen ez nagyon fontos lesz majd a történetszövés szempontjából is. És amikor ezt átgondoljuk, amikor belelépünk ebbe a játékba, vagy ebbe az írás folyamatba, akár egyes szem első személyben a szereplő nevében megszólalva, akkor lehet, hogy felismeri a diák azt, hogy hoppá, én is éreztem már így magam, nekem is volt már ilyen dilemmám az életemben, mert a mindennapjaimban ugyanezek a problémák ott vannak bennünk is, de nem biztos, hogy ennyire artikuláltan rátekintünk az irodalom nélkül, úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben segíthet rengeteget a pedagógus, hogyha kínálja ezeket a módszereket, vagy egész egyszerűen beszélgetésre hívja őket olyan nyitott kérdésekkel, amik ezekre a tényezőkre világítanak rá. Érezte már úgy magát a gyerek, mint egy adott szereplő? Tehát, hogy a konkrét tantárgyi lexikális tartalmak mögött kinyitni egy picit inkább azok felé a témák fölé, amik a mindennapokban megjelennek, és itt nagyon fontos szerepe lesz ugye a tanár-diák párbeszédnek, és hát az osztályteremben ne felejtsük el a diák-diák párbeszédnek, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz ezek a diákok. Egyébként ezáltal egymást is jobban megismerik, és az osztálydinamika is sokkal kedvezőbben alakulhat, hogyha történnek ilyen beszélgetések, amikor az irodalmon keresztül egy picit önmagunkról is beszélünk.
4: Néhány szó erejéig érdemes lehet kitérni a pedagógusnak a szerepére, most ugye te is hangsúlyoztad ezt. Az alapkérdés az lenne, hogy a mai iskolájában egyáltalán hogy jellemezhetjük a tanárnak a szerepkörét, és ugye ha ezt egy kicsit utána tovább gondoljuk, ugye az osztályfőnök szerepéről már korábban röviden szót ejtettünk, de hogyha az osztályközösséget nézzük, az osztályközösségnek az érzelmi szabályozásában azért máig az osztályfőnöknek van egy meghatározó szerepe. Mi a tanár és mi az osztályfőnök a 21. században?
3: Hát ez megint egy olyan kérdés, amire egy általános tankönyvi választ nem fogok tudni adni. Pontosan azért nem, mert nagyon egyedi, azt gondolom, minden osztály és minden nevelői folyamat ebből kifolyólag. Persze nyilván vannak általánosan megfogalmazható szempontok egy tanár munkáját tekintve, amit mindenki ismer, de ezen túl, amit én leginkább hangsúlyozni tudnék az érzelmi intelligencia témaköréhez kapcsolódva a pedagógus szerepéről, hogy rettentően fontos az, hogy legyen jelen a gyerekek iskolai életében, lásson rá a gyerekek között zajló kommunikációs folyamatokra, és ne vonja ki magát azokból, legyen ott a gyerekek számára, amikor a gyerekeknek szüksége van rá, akár tanóra közötti 10 perces szünetben, akár napközis foglalkozáson, vagy akár tanórán, tehát pont az irodalom óra egy olyan terület, amikor nagyon sokszor az irodalomról beszélünk, és látszólag visszatérve az Odüsszeusz a példámhoz, Odüsszeusz problémájáról beszélünk, de lehet, hogy abban a fogalmazásban, amit a gyerek megfogalmaz, saját magáról is beszél, tehát nagyon fontos, hogy felismerje ezeket a pedagógus, és helyén kezelje, valamint hát azt is tudjuk közhelyesen élve, hogy a pedagógus azért mindig is egy minta volt a gyerekek számára, és az, ahogyan ő viszonyul az osztályhoz, ahogy ő viszonyul a tananyaghoz, a saját tantárgyához, magyar tanár esetében az irodalmi műhöz, az nagyon fontos lesz a gyerekek számára, és az érzelmi intelligenciájukat is befolyásolni fogja az, hogy van-e egy olyan pedagógus a közegükben, aki kíváncsi ezekre a dolgokra, amik kibomlanak az irodalmi műből, és képes arra, hogy felmutassa azt a lehetőséget a gyerekek számára, hogy ezekben a történetekben benne vannak ők, és ezek a történetek róluk szólnak. Úgyhogy a klasszikus tanár szerepeken kívül én ezt emelném ki leginkább.
4: A szövegszemel lényeg pont az az aspektus, amely fontos tényezője ennek az egész Matrixnak, amiről mi ma itt beszélgetünk, de még nem ejtettünk róla szót. Úgyhogy az érdekelne, hogy mitől válik egy szöveg alkalmas arra, hogy az érzelmi intelligenciát fejlesz-e, mik a kizáró tényezők, esetleg pozitív, negatív példák?
3: Megint csak egy nagyon, mindig ilyen nagyon egyedi témákról beszélgetünk egyébként az érzelmi intelligencia kapcsán, és egyébként az irodalom kapcsán is, mert ahogyan vagyunk annyi eltérő, akár irodalom kapcsán olvasói ízléssel rendelkezünk, akár az olvasói ízlés is befolyásolhatja ezt, valamint az érzelmi készségeink is azért alapvetően eltérőek lesznek majd, úgyhogy általános választ nagyon nehéz adni, és nem is tudnék egy tankönyvi definíciót erre felírni. Viszont ami nagyon fontos a gyerekek tekintetében, amire már utaltam is korábban, hogy megszólítsa őket ez a történet, tehát hogy érezzék azt valamilyen aspektusból, hogy róluk szól ez a történet, hogy bele tudnak helyezkedni. És egyébként ez lehet pozitív is, vagy negatív is, mert biztos vagyok benne, hogy szintén van olyan olvasmány élménye mindenkinek, amikor nem tetszett egy szöveg, vagy nagyon ellenszenves volt egy szereplő. Én úgy gondolom, hogy ezekből is viszünk el valamit magunkkal, és ezek is az önismeretünket fejlesztik, hogy miért volt annyira ellenszenves az a szereplő, mi a problémám vele, ez mindig árulkodik rólam is, tehát, hogy ilyen szempontból az ízlés mindkét oldala, a tetszés, nem tetszés is használható, úgymond idézőjelesen az érzelmi intelligencia fejlesztésére, valamint ami még nagyon fontos, a szintén már emlegetett, többször emlegetett párbeszéd lesz majd, hogy jussanak el ezek a szövegek a gyerekekhez, de ne egy száraz tankönyvi adat legyen az a vers, amit mondjuk memoriterként ő megtanul, hanem tényleg érezze azt, hogy ezáltal valahogy úgy gazdagodott az ő világa, hogy olyan tudásra tett, ami a mindennapokban fontos az ő számára, mondjuk jobban megértette a saját működését, jobban megértette azt, hogy mit gondol ő mondjuk a gyászról, mondjuk egy József Attila gyászvers kapcsán, vagy a szerelemről egy József Attila szerelmes vers kapcsán már a nagyobbaknál, középiskolásoknál. Szóval én azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb, és univerzális receptet nem tudnék felírni erre. A gyerekeknél nyilván nagyon fontos az életkornak megfelelő témának a megjelenése, de ezen túl igazából az egyéni ízlés mentén én úgy gondolom, hogy minden történet felvillanthat egy olyan kis tükröt, amiben, hogyha belenézünk, akkor történhet változás, hogyha az megszólít minket. Lehet, hogy pont azért, mert egy ilyen nagyon erős ellenállást fejt ki bennünk, és azt érezzük, hogy nagyon nem tudunk ezzel azonosulni valami miatt, vagy pont azt érezzük, hogy nagyon tudunk azonosulni ezzel a történettel.
4: A könyv maga az egyfajta elméleti összegzésként olvasódik. A munkásságodat ismerve azonban feltételezem, hogy a megírásához a gyakorlat a diákokkal való munka által szerzett szerzett tapasztalat is hozzásegített. A végén ezért nézzük meg az érmének ezt a gyakorlatiasabb oldalát, milyen konkrét módszerekkel, gyakorlatokkal vihető be az irodalom órára az érzelmi intelligencia fejlesztése, és akkor itt jegyezném meg emlékeztetőül, hogy például a kreatív írás gyakorlatokkal közel egy évvel ezelőtt mi már foglalkoztunk pont veled ebben a műsorban, úgyhogy a kreatív írás gyakorlatokon túl mik azok a megközelítési módok, gyakorlatok, amelyek bevihetők az irodalom órára?
3: Igen, az aktív feladatok úgy gondolom, hogy rendkívül jól használhatóak arra, hogy a párbeszéd, amiről beszéltünk az eddigiekben, az elinduljon a gyerekek és az irodalmi mű között. Alapvetően a saját oktatási tevékenységem során a már említett kreatív írás mellett én azt látom és tapasztalom, hogy szinte korosztálytól függetlenül a drámajátékok nagyon jól használhatóak, akár egyébként már a legkisebbeknél is, tehát akár az óvodásoknál is nagyon jól használhatóak a drámajátékok, de általános iskolában, középiskolában és egyetemistáknál is nagyon népszerűek, hiszen a drámajátékok egy olyan teret nyitnak meg, ahol szerepbe lépünk. Ez lehet egy konkrét irodalmi műnek a feldolgozása. Beleléphetek az adott szereplő bőrébe, és elkezdhetek cselekedni az ő nevében. És a drámajáték nagyon sokszor akár teret biztosít arra is, hogy az egyéni tapasztalatok megszólaljanak. Tehát feltehetjük azt a kérdést, hogy mit csinálnál te az adott szereplő helyében, és a gyerek akár a saját alternatív befejezését is megalkothatja játék formájában is a történethez kapcsolódóan, és ez mindig egy nagyon aktív átélés, hiszen sokszor ugye fizikailag is cselekszünk, játszunk, mozgunk a térben, akár eszközöket használunk hozzá, például akár színes kendőket, amik szimbolizálhatnak a viseletet, ruhát, tehát ténylegesen bele is bújunk a szereplő bőrébe, meg is szólalunk a játék során, valamint egy érzelmi átélés van, és amire még nagyon jó az érzelmi

0: kapcsán, amik közös gondolkodásra hívják a gyerekeket, és itt az irodalom oktatás mellé bekapcsolódnak olyan alkalmazott társtudomány területek, mint például az irodalomterápia, ami napjainkban egyre elterjedtebb és egyre népszerűbb kezd lenni, úgy gondolom. És a fejlesztő irodalomterápiának pontosan az a lényege igazából, amiről a beszélgetésünk alatt is értekeztünk, hogy hogyan ismerhetjük fel azt, hogy ezek a történetek rólunk szólnak, és az erről való közös, csoportos beszélgetés nagyon sokat hozzáadhat a gyerekek életéhez és a fiatal felnőttek életéhez is. Az én munkásságomban leginkább ezek a módszerek ötvöződnek, és áttekintve a módszertani tendenciákat, azért azt látom, hogy szerencsére nem vagyok ezzel egyedül, tehát nagyon sokan törekszenek arra, hogy a gyerekeket aktivizálják és bevonják a művek értelmezésébe.
1: Zárásképp, vagy hát útra valóul egy elgondolkodtató kérdést tennék föl. Ugye a könyv azt ígéri, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésének a lehetőségeit tekinti át az irodalom órán, és ugye több kutató, ahogy te is írod a kötetben, az érzelmi intelligencia fejlesztését a későbbi életben való sikerességgel köti össze. Úgyhogy az érdekelne, hogy mit tekint, vagy kit tekint a neveléstudomány sikeres felnőttnek?
0: A siker kérdése úgy gondolom, hogy egy nagyon szubjektív kérdést vett fel. Nem is feltétlenül tudunk arra tudományosan választ adni, hogy a siker hogyan lenne mérhető. Azt hiszem, hogy a siker leginkább egyénileg mérhető, de természetesen a neveléstudományban azért ez egy nagyon fontos téma lesz, és vannak rá válaszok. Általánosan azt láthatjuk, hogy siker vagy elérendő cél az, hogy olyan gyerekek hagyják el az iskolapadot, akik képesek alkalmazni a megszerzett ismereteket, legyen az lexikális tudás, vagy legyen az akár a saját önismeretükre, érzelemvilágukra vonatkozó megszerzett képességtudás, tehát hogy lássák azt, hogy ami az iskolában történik, az a mindennapokban hasznos lesz. A neveléstudományát szokta ugye adaptív ismeretnek hívni, hogy képes legyen a mindennapokban alkalmazni, valamint amiről a beszélgetés elején is már említést tettünk a reformpedagógiák kapcsán, hogy egy kiegyensúlyozott, boldog, harmonikus személy lépjen ki az iskolából, és ez megint ugye a boldogság kérdése egy nagyon szubjektív fogalom lesz, amire a tudomány nem feltétlenül tud majd exakt választ adni, de a neveléstudomány leginkább azt érti alatta, hogy képes a gyerek menedzselni a saját életét, a társas kapcsolatait, az érzelmeit, ami a mindennapokban nyer majd tanúbizonyságot, és hát azt látjuk, hogy azért az irodalomnak ebben lehet és van fontos szerepe azáltal, amiről eddig is beszélgettünk.
1: Az érzelem francia eredetű szópárja, az emóció a latin movere, azaz mozdulni szóból származik. Mit mozdíthat meg az oktatási folyamat a diákokban, milyen hatással lehetnek tanulói teljesítményükre az érzelmek, hogy fejleszthető az érzelmi intelligencia az irodalom órán, hogy értelmezhető az érzelmi intelligencia fogalma a neveléstudományokban. Az elmúlt percekben erről is kérdeztem Csató Anitát, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetén adjunktusát. Köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.

Kedves hallgatóink! A Jó Szóval Oktasd mai adását hallották, amelyben az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségeit tártuk fel az irodalom órán. Azt a több tényezős párbeszédet, amely diák és szöveg, tanár és diák, valamint diák és diák között képes létrejönni az osztályteremben. Beszélgetésünk alapját az olvasási készségek terén tapasztalható globális visszaesés adta, amely 2026-ban már össztársadalmi problémaként van jelen. Milyen lehetőségek rejlenek az olvasásfejlesztésben a szövegértésen túl? Erre kerestük a választ mai adásunkban, amelyet szombaton a 15 órai hírek után ismétlünk meg. Műszaki munkatársaim Kovács János és Kubányi Péter nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát, a műsor szerkesztőjét hallották. További szép délutánt, lankadatlan kíváncsiságot kívánok, a viszonthallásra. Boldog!

0: 120 éve született Rajter Lajos, a közép-európai zenei élet meghatározó karmestere és zeneszerzője. Fiával, Rajter Adrián muzikológussal, édesapja pályájáról, személyiségéről és zenei örökségéről beszélgetünk. Shirley MacLaine történetét hozta el Pozsonyba Shell Judit, a népszerű színművésszel az Astorka Fesztiválon, pályájáról, szerepeiről és életének fordulópontjairól is beszélgettünk. Arcmás portrésorozatunkban pedig ezúttal Ipolyságra látogatunk. Entót Anikó író, irodalomtörténész, egyetemi tanár és férje Béres Gábor pedagógus karnagy lesznek vendégeink. A szerdai nappaliban Jakubec László számít figyelmükre, 9 óra után a Pátria hullámhosszain.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az ellenzék szerint a kormánypárti képviselők távolmaradása akadályozza a parlamenti ellenőrzést. Október végéig letartóztatásban marad Hankó Balázs. Éjszaka a hőmérséklet 6-tól 1 fokig csökkenhet. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Az ellenzéki képviselők bírálják a kormánypárti politikusokat, amiért távolmaradások miatt ma több parlamenti bizottság sem tudott határozatképesen ülésezni. A funkciók összeférhetetlenségével foglalkozó bizottság, valamint az alkotmányjogi bizottság munkája is elmaradt. Az ellenzék szerint ezzel sérül a parlament ellenőrző szerepe, és felmerülhet az alkotmányos törvények megsértése is. Veronika Remišová, a bizottság elnöke közölte, mérlegelik, hogy az ügyben az alkotmánybírósághoz forduljanak. Az ellenzék egyebek mellett a büntetőügyek kivizsgálásának helyzetéről kívánt tárgyalni. Elhalasztották a Mohi atomerőmű negyedik blokkjának ma délutánra tervezett hálózatra kapcsolását. A szlovák villamos művek közlése szerint a reaktoron ismét el kell végezni egy műszaki tesztet. A vállalata a következő napokra tervezi az újabb csatlakoztatást, amikor a blokk várhatóan teljesítményének 20%-án működik majd. A 471 megawatt beépített teljesítményű reaktor üzemanyagának betöltése júniusban kezdődött, szeptemberben pedig az indítás utolsó nagy szakaszába lépett. A Mohi erőmű harmadik és negyedik blokkjának építése 1987-ben indult, de a munkálatok pénzhiány miatt a 90-es években leálltak, majd 2008-ban folytatódtak. A két blokk befejezésének költsége időközben 6,7 milliárd euróra emelkedett. A Szabadság és Szolidaritás párt arra szólította fel a Szlovák Nemzeti Pártot, hogy gondolja újra Filip Kuffa jelölését a Környezetvédelmi Minisztérium élére. A párt képviselője Alojz Hlina szerint Kuffa korábbi minisztériumi tevékenysége nem jelentene valódi változást a tárca vezetésében. Úgy véli, a minisztérium élére megfelelő szakmai tapasztalattal és bizonyított eredményekkel rendelkező vezetőre lenne szükség. Hlina emellett egyes minisztériumi alkalmazottaknak kifizetett jutalmak körülményeinek kivizsgálását is követelte, és parlamenti ellenőrzési eszközök alkalmazását helyezte kilátásba. Filip Kuffát az SNS jelöli a posztra Tomás Taraba leváltása után. A pártelnök Andrej Danko jelezte, hogy a jelölést továbbítja a kormányhivatalnak. A kecskeméti törvényszék elutasította Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint védője fellebbezését, így a politikus legalább október végéig letartóztatásban marad. A bíróság közlése szerint továbbra is fennáll a bűncselekmény megalapozott gyanúja, valamint a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás befolyásolásának veszélye. Az ügyben letartóztatásban marad Varga Bajusz Veronika volt államtitkár is. Mindkettőjüket október 1-én vették őrizetbe. Hankót azzal gyanúsítják, hogy miniszterként több száz támogatás odaítélésében vett részt, amelyek egy része a gyanú szerint nem a hivatalos célokat szolgálta. Az ügyben Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap korábbi alelnöke is letartóztatásban van. A Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció felszólította a civileket, hogy hagyják el a jemeni fővárosban, Szanaában található olajlétesítmény területét egy tervezett katonai művelet előtt. A helyszínt az Irán által támogatott húszi lázadók ellenőrzik. A koalíció szóvivője azzal indokolta a felszólítást, hogy a lakosság biztonságát akarják megóvni. A húszik válaszul figyelmeztették Szaúd-Arábiát. Ha a támadás éri a fővárost, megtorlásra számíthatnak Riádban. A lázadók emellett arra szólították fel a civileket és az alkalmazottakat, hogy hagyják el a szaúdi Aramco olajvállalat létesítményeit is, amelyeket katonai műveleteik lehetséges célpontjainak neveztek.
0: Időjárás.
1: Éjszaka derült vagy gyengén felhős lesz az ég, nyugat felől azonban fokozatosan megnövekszik a felhőzet, helyenként köd képződhet, a hőmérséklet 6-tól 1 fokig csökkenhet. Holnap reggel többnyire felhős, borult idő várható, helyenként köddel és elszórtan gyenge csapadékkal, főként az ország nyugati és északi részén.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a D1-es autópályáról a Galgóc felé vezető lehajtónál, a körforgalom előtt 20 perces késésre kell számítani. Nyitrán a Stefánik sugár úton a járási hivatal melletti kereszteződésben a belváros felé két autó ütközött, egy sávot lezártak, a vesztegelés körülbelül 10 perc. Szintén Nyitrán az Andrej Linka sugár úton az Enne centrum után a városból kifelé 3 autó ütközött, a jobb sáv nem járható. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám.
3: Keresi az önnek való álomautót? Az érsekújvári AAA autóban folyamatosan széles, azonnal elvihető autóválasztékkal várjuk. Minden járművünk Car Vertical ellenőrzéssel, 10 napos cserélhetőséggel, akár 0%-os önrészsel és kedvező személyre szabott finanszírozással várja önt. Látogasson el hozzánk Érsekújvárba, a Komáromi útra, és válasszon még ma a legnagyobb kínálatból. Válassza a biztosat! AAA autó.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
1: A meredeken emelkedő megélhetési költségek árnyékában a lakosok zöme képtelen lenne saját ingatlanhoz jutni, esetleg egyedül megbirkózni a hirtelen felmerülő, váratlan kiadások jelentette anyagi terhekkel, így kénytelenek az egyes pénzintézetekhez fordulni segítségért. Jócskának adnak azonban olyan háztartások, amelyek végül egyedül maradnak a problémáikkal. Ez azonban nem a bankok elutasításának, hanem annak tudható be, hogy az érintettek a nemleges választól tartva eleve be sem nyújtják a hitelkérelmüket. Figyelmeztetnek a Szlovák Nemzeti Bank szakemberei a legfrissebb elemzésükben, amely főbb megállapításairól a következő percekben Klacsó Jánossal, a jegybank pénzügyi stabilitást kutató osztályának vezetőjével beszélgetünk. Első hallásra talán meglepőnek tűnhet, hogy valaki a szorult helyzetében az elutasítástól való félelem miatt meg sem próbál segítséget kérni. Mostanra azonban ezek a háztartások kerültek többségbe azokkal szemben, akik tényleg nemleges választ kaptak a bankoktól. De mennyire új keletű ez a trend, és milyen tényezők állnak a kialakulása hátterében?
2: Úgyhogy pontosan mióta, az hivatalos statisztikák nélkül nehéz megmondani, de szinte biztosan kijelenthető, hogy amióta vannak banki hitelek, azóta léteznek úgynevezett hitelkorlátozott háztartások, olyan háztartások, amelyek ugye vagy nem kapják meg a két hitelt, vagy annak csak egy részét folyósítja a bank, illetve ahogy ön is tetszett említeni, azok a háztartások, melyek önszántukból döntenek, úgyhogy nem folyamodnak hitelért, mivel úgy gondolják, hogy akár a pénzügyi helyzetük, akár a jelenlegi banki feltételek miatt nem folyósítaná nekik a banka kért hitelt.
1: Ahogy arra ön is utalt, ezek a háztartások annak okán, hogy el sem jutnak odáig, hogy benyújtsák a kérelmüket, sem a hitelnyilvántartásban, sem a hivatalos banki statisztikákban nem szerepelnek. Ilyen körülmények között mi alapján határozzák meg, hogy nagyjából hány háztartás eshet ebbe a kategóriába?
2: Így van, sajnos ezekről a háztartásokról nincsenek hivatalos statisztikák. Ezen háztartások arányát csak a különböző felmérésekből tudjuk megbecsülni. Elsősorban a 3 évente megrendezésre kerülő úgynevezett miből élünk háztartási felmérést használjuk, mint forrást. Ezt a felmérést az Európai Központi Bank égisze alatt rendezik meg, és nálunk Szlovákiában a jegybank a statisztikai hivatallal együttműködve végzi.
1: A felmérés szó hallatán nem kizárt, hogy most néhányan egy picit felhúzták a szemöldöküket, vagy kételkedni kezdtek, hiszen hogyha a klasszikus, legszélesebb körben ismert politikai felmérések tapasztalataiból indulunk ki, akkor jól tudjuk, hogy a számok nem mindig vannak összhangban a valósággal. Önök azonban Nemzeti Bankról lévén szó, feltehetően nem igazán engedhetnek meg maguknak ilyesmit. Felmerül tehát a kérdés, hogy a lakosoktól begyűjtött adatok esetében hogyan küszöbölhető ki többé-kevésbé az esetleges pontatlanság?
2: Ugye egy felmérés esetében mindig felmerül az, hogy nem 100%-osan pontos, nem teljesen fedi a valóságot, ez alól ez a felmérés sem kivétel. Viszont fontos megjegyezni, hogy azt, hogy a felmérésben résztvevő háztartásokat hogyan választják ki, az különbözhet felméréstől felmérésre. Vannak ugye a politikai felmérések, illetve az egyszerű felmérések, ahol Szlovákia esetében már 1000 lakos megkérdezésével is körülbelül viszonylag tiszta képet tudunk kapni. Itt az a fontos, hogy minden különböző szociodemográfiai jellemzők alapján minden háztartás képviselve legyen, akár életkor szerint, akár regionális szempontból, akár bevételi szempontból. A mi esetünkben ez a miből élünk felmérés egy picit bonyolultabb háttérrel rendelkezik, hiszen itt fontos az, hogy különböző, nem akarok a részletekbe belemenni, de különböző statisztikai mutatóknak megfeleljen a kiválasztott háztartások úgy száma, mind a jellemzői, ezért egyre sokkal több háztartás vesz részt ebben a felmérésben, több mint 2000, másrészt nem csak kategóriák alapján határozzák meg, hanem nagyban a véletlenszerű kiválasztás is szempont, pont azért, hogy minél átfogóbb képet kapjunk az összszlovákiai háztartásoknak a helyzetéről.
1: A nagyszámú válaszadó, illetve az előre meghatározott paraméterek tehát nagyban segítenek önöknek abban, hogy ez a kép a lehető leginkább valósághű legyen, de arra vonatkozóan vannak konkrét információk, hogy nagyjából hány ilyen hitelkorlátozott háztartás lehet az országban, akik tényleg nehéz helyzetben vannak a körülmények miatt?
2: A legutóbbi felmérés, amelyre 2023-ban került sor, arra világít rá, hogy ezen háztartások aránya, akik vagy nem is folyamodnak hitelért, vagy pedig nem kapják meg a hitelt, vagy nem kapják meg a teljes hitelösszeget, körülbelül 5%, azaz a háztartások mindegy egy huszada érintett. Ebből, ahogy ön is említette, körülbelül 3-4 annyi azon háztartások aránya, akik nem folyamodnak hitelért, és kisebb aránya azok a háztartások, akik hitelért folyamodtak, de vagy nem kapták meg az egészet, vagy csak egy részét kapták meg. Ugye itt fontos azt is megemlíteni, hogy akik nem folyamodnak hitelért, azok az elmúlt felmérésig nem folyamodtak hitelért, és azok, akik nem kaptak teljes hitelt, azok a elmúlt egy pár évben, 3 évben kaptak hitelt, úgyhogy nem pontos az összehasonlítás, de tény, hogy nagyobb az aránya ezen háztartásoknak, akik meg sem próbáltak hitelt kérni a bankoktól.
1: És ahhoz, hogy értelmezni tudjuk ezeket az adatokat, amiket felvázolt, nem árt, hogyha segítségül hívjuk az összehasonlítást, hiszen ezáltal sokkal élesebb képet kaphatunk arra vonatkozóan, hogy mennyire állunk jól vagy rosszul. Hogyan teljesítünk tehát például más uniós államokhoz képest?
2: Igen, ugye, ahogy említettem, akkor Szlovákiában a háztartások mindegy egy huszada tekinthető hitelkorlátozottnak, ez valamivel több mint 5%. Ez egy kicsivel az Európai Uniós átlag alatt van, az Európai Uniós átlag valamivel 6% alatt volt 2023-ban. A hitelkorlátozott háztartások legmagasabb aránya Görögországban és a balti államokban volt, akár Lettországban, akár Görögországban meghaladta az arányukat 10%-ot, ez az minden tizedik háztartás volt hitelkorlátozott. Viszont sajnos meg kell említeni, hogy Magyarországon is szintén magas az arány, közel 9%. A szórás másik végén olyan országokat találunk, mint például Németország vagy Ausztria, ahol ez az arány alig éri el a 2%-ot.
1: Az uniós összehasonlítás terén tehát nem állunk olyan rosszul, az utóbbi években azonban országon belül igencsak elmélyültek az egyes társadalmi csoportok közötti egyenlőtlenségek. Ebben az esetben is azonosíthatóak olyan rétegek, amelyek jóval sérülékenyebbek? Tehát vannak olyan sajátosságok, amik az érintett háztartások többségére jellemzőek?
2: Igen, amiből ki tudunk indulni, azok ezen háztartások jellemző szociodemográfiai tulajdonságai, és itt ugye össze tudjuk hasonlítani azon háztartások tulajdonságait, akik nem folyamodtak hitelért, azon háztartások tulajdonságaival, akik nem kaptak hitelt, vagy nem kapták meg a teljes hitel mennyiséget. Ami egyértelmű, az a magas arány, ugye nem kért, mint a meg nem adott hitelek tekintetében a háztartások legszegényebb ötöde, illetve a munkanélküli háztartások ez esetében. Ez várható eredmény, hiszen ezek azok a háztartások, akik sajnos nem rendelkeznek rendszeresen kimutatható bevétellel, illetve a vagyon és a likviditás hiánya miatt is alacsonyabb úgynevezett bonitással rendelkeznek, így valószínűleg, ha kérnének, sem tudnák nekik a bankok folyósítani az adott hitelt. A nem kért hitelek tekintetében még magasabb arányról beszélhetünk, a fiatalabb háztartások, illetve az alapvégzettséggel rendelkező háztartások esetében. Itt ugye nagy lehet az átfedés az előző két kategóriával is.
1: Figyelembe véve tehát ezeket az említett körülményeket, tulajdonképpen akár ki is jelenthetjük, hogy nem teljesen alaptalanok a háztartások aggodalmai, akik a saját körülményeik ismeretében mondjuk úgy döntenek, hogy inkább nem folyamodnak hitelért.
2: Igen, bár ezen háztartások aránya nem túl magas, ugye mind említettük az Európai Uniós viszonylatban sem, de mi is arra következtetünk, hogy tekintve az ezen háztartások jellemzőit valószínűleg nem kvalifikálnak magukat banki hitelre.
1: Egyébként az egyéni, tehát a háztartásokra jellemző sajátosságokon túl mi a helyzet például a külső körülményekkel, amikre az embereknek jobbára nincs ráhatása? Ezek a fejlemények mennyiben befolyásolják a helyzetük alakulását? Tehát például az olyan hírek, mint hogy kamatemelésre került sor, esetleg, hogy a hitelfelvétel szabályai változnak vagy szigorodnak, ezek hogyan hatnak erre a mutatóra?
2: Igen, ha magát a pénzügyi piacot nézzük, és az ott végbe menő változásokat, akkor ezek mindenképpen befolyással vannak a háztartások. Nem is bonitására, inkább arra, hogy milyen hitelre tudnak magukat kvalifikálni. Például a kamatok emelkedése ugye mindig negatív hatással van a hitelek után érdeklődő háztartásokra, hiszen a magasabb hitel, magasabb kamat, magasabb törlesztő részletet jelent. Ha viszont valaki kvalifikálja magát a hitelre az adott kamatok mellett, akkor valószínűleg az emelkedés esetén is kvalifikálja magát, még ha esetleg kisebb hitelmennyiség mellett. mellett is, úgyhogy nagyon kevés háztartás van magán a határon, hogy egy adott kamat mellett még kap hitelt, egy kicsit magasabb kamat mellett már nem kap hitelt, úgyhogy ez inkább a hitelmennyiséget és a hitelkörülményeit befolyásolja, mint az, hogy kap-e az adott háztartás. Vagy nem, ezt láttuk a legutóbbi 2022-ben kezdődő kamat emelkedés esetén is. Vagy ha megemlítjük például a jelenleg tervezett szabályváltozásokat, amikor is a hitelfedezeti mutató egy kicsit benevolensebb lesz a fiatalabb háztartásokkal szemben, hiszen elég az ingatlan 10%-at önköltség formájában felmutatni, akkor ez szintén nem is azt befolyásolja inkább, hogy mely háztartás kaphat vagy nem kaphat hitelt, hanem inkább azt, hogy egy adott mondjuk fiatal 35 éves kori háztartás mikor, illetve milyen gyorsan tud hozzájutni a hitelhez, és hiszen ez főleg az befolyásolja, hogy mennyi idő alatt tudja kiteremelni ezt a önköltséget, ami szükséges az ingatlan vételhez.
1: Naívan azt gondolhatnánk, hogy azok az adatok, illetve körülmények, amikről eddig beszélgettünk, elsősorban azoknak a kereskedelmi bankoknak lehetnek érdekesek vagy fontosak, akik ezeket a hiteleket folyósítják, de miért van jelentősége annak, hogy a Szlovák Nemzeti Bank is rendelkezzen ezekkel az információkkal, mire használják ezeket az adatokat?
2: Ugye a hitelek segítik a háztartásokat úgy a reál eszközök, mint például az ingatlanok vásárlásában, és nem utolsó sorban a fogyasztás finanszírozásában, akkor kulcsfontosságú, hogy a háztartások hozzáférnek-e a finanszírozáshoz, amikor szükségük van rá. Ez például az összgazdaság szempontjából is fontos, hiszen a háztartások fogyasztása a gazdaság nem elhanyagolható részét érinti. Így fontos tudni, hogy működik-e a hitelpiac, hiszen fogyasztás drasztikus csökkenése érintheti szélesebb gazdasági köröket is, illetve fontos tudnunk, hogy hol lehetnek esetleg buktatók magán a hitelpiacon, amiket esetleg a Nemzeti Bank el tud vagy el kell, hogy távolítson.
1: Az ilyen buktatók pedig például az ország pénzügyi stabilitása szempontjából is kulcsfontosságúak lehetnek, és bár jelenleg viszonylag kevés háztartást érint ez a gond, így feltehetően nincs okunk az aggodalomra, de ha esetleg szélsőségesbe fordulna ez a trend, akkor annak akár az ország pénzügyi stabilitása szempontjából is lehetnének kellemetlen következményei.
2: Az elején inkább azt szeretném leszögezni, hogy inkább az folyásolja be negatívan a pénzügyi stabilitást, ha túl sok olyan háztartás jutna hitelhez, akik magas kockázatot jelentenek a bankoknak egy esetleges gazdasági sok esetében, de természetesen, ha túl sok háztartás félne hitelért folyamodni, az negatívan befolyásolna úgy a banki nyerességet, mind a piaci versenyt is, így ha szélsőségekben megyünk és leállna a hitelpiac a háztartások részéről, akkor az természetesen gondot jelentene pénzügyi stabilitás szempontjából is, de ettől szerencsére messze vagyunk.
1: És figyelembe véve, hogy az ország pénzügyi stabilitása szempontjából leginkább az lehet kockázatos, hogyha valaki képtelen törleszteni a hitelét és mondhatni egy ördögi körbe kerül, ebből arra tudunk következtetni, hogy a hitel nem minden esetben jelent megoldást az anyagi problémákra, hiszen akár negatív következményekkel is járhat, hogyha valaki külső segítséget kér és mondjuk tartozást halmoz fel. De melyek azok a háztartások, akiknek ezt a logikát érdemes követnie, és még mondjuk anyagi nehézségek esetén is érdemes lehet óvakodniuk a hitelfelvételtől, mert nagyobb problémák katalizátora lehet egy ilyen banki segítség.
2: Igen, ezzel teljesen egyetértek, nem lehet az a cél, hogy minden háztartás hitelhez jusson, hiszen az előbb említett esetekben akár vegyük a szegényebb háztartásokat, akár a rendszeres bérrel nem rendelkező háztartásokat, egy felvett hitel nagy valószínűséggel csak újabb bonyodalmakat jelenthetne, hiszen hosszabb távon ugye akár egy rövid kifutású hitel is 4-5-6 évig is visszafizetésre kerülhet, és ilyen háztartásoknál ez a hosszú távú visszafizetési kényszer problémát jelentene, és ezért nem megoldás a pénzügyi gondokra egy újabb hitel, hiszen ez olyan, mint egy földkupacnak egy újabb gödröt ásni.
1: És az érdekében, hogy az érintett háztartások is tudatosítsák mindazt, amit most elmondott, általában kongatják a vészharangot, hogy nagyobb figyelmet kellene fordítani a pénzügyi műveltség fejlesztésére, amely terén Szlovákia bár javuló tendenciát mutat, de egyelőre nem teljesít túl jól. De egész konkrétan mely témakörökre kellene kiemelt figyelmet fordítani, hogy valóban teljesíteni lehessen az önök által is kitűzött célt, és hogy a pénzügyi műveltség hozzájáruljon a későbbiekben a ahhoz, hogy valaki mondjuk pont ennek köszönhetően kerülhesse el, hogy súlyos anyagi problémákkal nézzen szembe?
2: Fontos megemlíteni, hogy azok a háztartások, akik nem kérnek hitelt, vagy nem jutnak hitelhez, akkor nem tudjuk teljesen pontosan megkülönböztetni, hogy kik azok, akik jelzálog hitel vesznek föl, és kik azok, akik fogyasztói hitelt nem vesznek föl, hiszen a jelzálog hitelre nem jogosultak, vagy azon háztartások esetében, akik jelzálog hitelt nem vesznek föl, itt a lakhatásról van szó, és így az ő esetükben inkább alternatív lakhatási formákat kell megfontolni. Azon háztartások esetében, akik a fogyasztási hitelre sem jogosultak, illetve ezt a hitelt sem merik felvenni a bankoktól, akkor ők gyakran szabályozatlan, vagy akár úgynevezett uzsora hitelek fele is fordulhatnak. Ezek még viszonylag kis összegek esetében is jelentős pénzügyi terhet jelentenek. Amit az adatokból látunk, hogy a hitelkorlátozott háztartások körülbelül 15%-a rendelkezik ilyen informális, nem szabályozott hitellel, ami tovább növeli a pénzügyi kiszolgáltatottságukat. És igen, pont ezért fontos, hogy ezek a háztartások tisztában legyenek a pénzügyi fogalmakkal, maga az adósság fogalmával, mit jelent az egyáltalán, hogy ők hitelt vesznek föl, hogy az, ami most mind pénz áll a rendelkezésükre, az később többszörösen visszafizetésre kerül, hiszen ezek általában magas kamatú hitelek, így tudatosítani kell, hogy akár a 4-szerese, 5-szerese, 10-szerese is a fölvett összegnek visszafizetésre kerül, illetve fontos az, hogy tudják, hogy mennyi a pénzértéke, ami a rendelkezésükre áll, és hogy hogyan tudják beosztani a pénzügyi forrásaikat, és ne egy átgondolt hitel miatt legyenek aztán további hónapokon keresztül is gondjaik.
1: Napjainkra a háztartások többsége nem a bankok elutasítása miatt nem jut hitelhez, hanem azért, mert a nemleges választól tartva egyáltalán nem is fordulnak a pénzintézetekhez, ha anyagi segítségre van szükségük, derül ki a Szlovák Nemzeti Bank legfrissebb elemzéséből, amely tanulságairól az elmúlt percekben Klacsó Jánossal, a jegybank pénzügyi stabilitást kutató osztályának vezetőjével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
2: Én köszönöm a meghívást és kellemes napot kívánok mindenkinek.
1: A 450 fős ukrán parlamentben 266 képviselő támogatásával tegnap elfogadták a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvényt, amely több előremutató elemet is tartalmaz. A módosítás a kárpátaljai magyaroknak és a kijevi vezetésnek egyaránt fontos volt, hiszen a magyar kormány a változtatások jóváhagyásától tette függővé az Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatos vétó feloldását. A vonalban Kovály Katalin, kárpátaljai geográfus, a Budapesti Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének munkatársa. Az, hogy a kárpátaljai magyarok jogainak rendezése évek óta feszültségforrás, igen gyakori beszédtéma, a kialakult helyzet körülményeit azonban nem biztos, hogy mindenki ismeri, így kérem kezdjünk egy rövid múltidézéssel a friss fejlemények vázolása előtt. Meddig nyúlnak vissza a probléma gyökerei, illetve mi minden történt akkoriban, ami végül a szigorú szabályozás elfogadásában csúcsosodott ki.
3: Így van, hát ezek a folyamatok már több mint 10 évre nyúlnak vissza, és ez folyamatosan mérgezte a két ország viszonyát is, tehát Kijev és Budapestnek a diplomáciai viszonya is nagyon gyakran ezek körül a kisebbségi törvények körül mozgott. Legfőképpen 2014 után a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus kibontakozása után kezdett az ukrán állam egy ilyen nemzetiesítő politikába, és az, ami a kisebbségekre vonatkozott, és nem csak a magyar kisebbségre, de a magyarokat is érintette, az a 2017-ben bevezetett oktatási törvény, illetve 2019-ben a nyelvtörvény, ami szűkítette a kisebbségek jogait nyelvhasználatban, az oktatásban és a különböző hivatalos kommunikáció terén.
1: A felvázolt történések árnyékában az elmúlt években rengeteg tévhit, illetve félinformáció keringett a köztudatban arról, hogy hogyan is működnek valójában az ukrajnai kisebbségi iskolák, de mi volt jellemző ezekben az intézményekben az elmúlt esztendőkben?
3: Ha nyelvtörvényre gondolunk, akkor itt azért történtek előrelépések és történtek engedmények, mert például a 2017-es kerettörvény kapcsán a nyelvhasználatra vonatkozó rész az alapvetően az, hogy a felmenő rendszerben a magyar egynyelvű iskolák kétnyelvűvé alakulnak, ennek a bevezetését elhalasztották, és később ezt ki is vezették, de azért egy csomó minden olyan jogi dolog, illetve hát igen, olyan a nyelvhasználatra vonatkozó részek homályosak maradtak, vagy nem voltak teljesen tisztázottak, tehát voltak itt azért olyan jogi, hát nem is tudom, ilyen homályosságok, amik azért adtak kiskapukat a különböző folyamatokra, és hát ilyen volt például, ami nemrégiben ki is váltott egy kicsit ilyen felháborodást, amikor egy képviselői indítványban azt kezdeményezték, hogy az órákon kívüli kommunikáció csak ukrán nyelven folyhat a nemzetiségi iskolákban is. Ezt végül nem vezették be, de hogy azért voltak arra jelek, hogy nem jó irányba haladnak ezek a folyamatok.
1: Az apróbb engedmények ellenére is tehát problematikus maradt a helyzet, és ehhez képest egyébként mit garantál, illetve miben hozhat elmozdulást a tegnap elfogadott törvény vagy törvénycsomag?
3: Az még talán fontos kiemelni, és ami nem hangzott el, hogy ugye itt nem új jogokról van szó a tegnap aláírt törvénnyel sem, hanem a régiek visszaállításáról. Legfontosabb változások, amik bevezetésre kerülnek, vagy visszaállításra kerülnek a tegnap aláírt törvények kapcsán, az egyik olyan, hogy visszatér a nemzetiségi iskolának a jogi státusza. Ezt azok az intézmények kaphatják meg, ahol a tanulók legalább 50%-a kisebbségi nyelven tanul. Tehát ahol a tanulók 51%-a kisebbségi nyelven tanul. Ha nincs meg ez a százalék, vagy ez az arány, akkor nemzetiségi osztályok is megkaphatják ezt a státuszt, és azokban az iskolákban, ahol, vagy azok az iskolák, amelyek megkapják ezt a nemzetiségi státuszt, az anyanyelv nem csak a tanórákon, hanem az iskolai élet egészében használható lesz, tehát szünetekben, a tanárdiák kommunikációban, illetve az iskolai dokumentáció is az adott kisebbség nyelven készíthető el. Ezen kívül az igazgatóknak és a helyetteseknek ismernie kell az adott kisebbség nyelvét, tehát hogy tudjon kommunikálni a diákokkal. Fontos változás még, hogy a felvételi és az érettségi feladatokat lefordítják, valamint a bizonyítványok is kétnyelvűek lehetnek, illetve ez a törvény még azt is előirányozza, hogy a szülőknek nagyobb beleszólása van, vagy érdemi beleszólása van az oktatási folyamatokban, és csak akkor tanítható ukránul egy tárgy, ha azt a szülők legalább kétharmada támogatja. Tehát ezek nagyon fontos változások.
1: A magyar kormány évek óta szorgalmazta ezen jogok visszaállítását, érdemi előrelépés azonban az idei kormányváltásig nem történt, hiszen ahogy arra korábban ön is utalt, az elmúlt években igen feszülté vált a két ország kapcsolata, ami nehezítő tényező volt. Így a helyzet érzékenységére való tekintettel az utóbbi hetekben, illetve hónapokban lezajlott tárgyalások is jobbára zárt ajtók mögött zajlottak, de az alapján, amit ezekről az egyeztetésekről tudni lehet, mennyire volt nehéz a két félnek kompromisszumra jutnia?
3: Igen, hát ez egy elég nehéz kérdés, vagy hát ugye az ezekkel kapcsolatos tárgyalások, politikai tárgyalások, azzal kapcsolatban, ami a törvény most elfogadásra kerül, még júniusában elkezdődtek, és akkor ezt az úgynevezett 11 pontra is alapozták, amit még egyébként az előző kormány dolgozott ki, de ezeket nagy titok övezte, és alapvetően nem is hozták nyilvánosságra, hogy az akkori tárgyalások hogyan zajlottak, illetve kiket vontak be, vagy hogy mit is jelent pontosan a megállapodás, vagy mit is tartalmaz pontosan a megállapodás. Ezeket vagy Magyar Péter nyilatkozataiból, vagy az ukrán fél nyilatkozataiból, vagy sajtóértesülésekből tudtuk. És az is érdekes, hogy egyébként különböző féleképpen kommunikált erről a két fél, mert addig, míg a magyar fél inkább azt hangsúlyozta, hogy visszaállításra kerülnek a kisebbségi jogok, ezen belül pedig a kárpátai magyaroknak a jogai, addig az ukrán fél inkább azt hangsúlyozta, hogy elhárult az akadály az EU-s csatlakozási folyamat megkezdése előtt. Tehát ez is egy ilyen politikai, retorikai stratégia volt. Hát alapvetően tényleg ilyen nagy titok kövezte ezeket a folyamatokat. Amit most tudni lehet az, hogy alapvetően első körben most az oktatási folyamatban használható nyelvről állapodtak meg, de ugye még folyamatban van, illetve hát még rendezésre vár a kisebbség jogoknak a további területe. Ilyen lehet például az anyanyelv használata az önkormányzatokban, vagy az anyanyelv használata a közigazgatásban, de ugyanúgy rendezésre vár még a nemzeti szimbólumoknak a használata is. azt tudni lehet a Orbán Anita nyilatkozataiból is, illetve az ukrán fél nyilatkozataiból is, hogy bevontak nyilván magyarországi, ukrajnai szakértőket, de a kárpátaljai magyar kisebbségnek a tagjait is bevonták ezekbe a tárgyalási folyamatokba, tehát ők maguk is részt vehettek ezekben a tárgyalási vagy előkészítési folyamatokban.
1: Ahogy erre némiképp ön is utalt, a törekvéseknek folytatódnia kell, és feltehetően a következő csomag majd 2027-ben, tehát a jövő év folyamán kerül majd terítékre. Ugyanakkor a magyar diplomácia már említett vezetője, Orbán Anita, a fejlemények kapcsán azt is hangsúlyozta, hogy a törvény elfogadása önmagában nem elég, így annak végrehajtását is ellenőrizni kívánják. De hogyan követné nyomon a magyar külügy, hogy a jogszabályban vállalt garanciák a gyakorlatban is érvényesülnek-e?
3: Erről nincs biztos tudásom, illetve válaszom, ugye ezt mindig hangsúlyozza a kárpáti magyar érdekképviselet is, hogy nem elég ezeket a törvényeket elfogadni, de azt be is kell tartani, és hogy jelenleg még ilyen óvatos optimizmussal tekintenek ezekre a folyamatokra. Az viszont tény, hogy Ukrajnának most jelenleg az látszik, hogy Ukrajnának is érdeke az, hogy ezek a jogi garanciák is megvalósulhassanak, hiszen itt már nem csak az ukrán-magyar viszonyról van szó, illetve nem csak a kisebbségi jogoknak a visszaállításáról, hanem Ukrajnának az Európai Unióba való csatlakozási folyamatáról. Tehát, hogyha ezek a jogok nem érvényesülnek, már pedig ezt világossá tette a magyar fél is, akkor gátolhatják Ukrajna csatlakozási folyamatainak az előrehaladását. Úgyhogy most az látszik egyébként, hogy Ukrajna is érdekelt abban, hogy ezeket a törvényeket nem csak aláírja, meg nem csak érvényre juttassa, hanem tényleg a gyakorlatban is betartassa.
1: Az uralkodó érzés tehát még a közös érdekek árnyékában is egyfajta óvatos optimizmus, de hogyha a kárpátaljai magyar közösség szempontjából vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor hosszabb távon milyen eredményeket hozhat az, hogy ismét egy pozitívabb elmozdulás irányába mozdul a történet a kisebbségi jogok terén?
3: Hát, hogyha csak azokat a szempontokat veszük figyelembe, hogy a kárpátaljai magyarok is szeretnék otthon érezni magukat, és nem másodlagos állampolgárként élni Kárpátalján, Ukrajnán belül, ahhoz szerintem ez egy mindenképpen előremutató folyamat, vagy egy előremutató dolog is, ami tegnap megtörtént, és az, hogy garantálva vannak a jogaik, kisebbségi jogai adott kisebbségnek, az mindenképpen előremutató.
1: A kárpátaljai magyarok jogainak rendezése ugyanakkor nem csak a helyi magyar közösség érdeke, ahogy jelezte, Ukrajnának sem árt, hogyha az uniós integráció jegyében tisztázzák ezeket a kérdéseket, de érdemes ebbe a felsorolásba bevonni egy harmadik pillért is, tehát az ukrán-magyar kapcsolatok alakulásában is vízválasztó lehet, hogy Kijev mondhatni igyekszik rendezni ezt a tartozást?
3: Mindenképpen így van. Én is inkább óvatos optimizmussal tekintek ezekre a folyamatokra. Nyilván ez egy nagyon hosszú út kezdete, és helyre kell állítani azokat a diplomáciai károkat, amik az elmúlt évben kialakultak, de most az látszik, hogy mind a két fél abban érdekelt, hogy rendezzék ezeket a kapcsolatokat. És egyébként az ukrán fél is, mert a magyar fél is úgy nyilatkozott, hogy ők alapvetően mind a ketten abban érdekeltek, hogy helyreálljon ez a viszony Kijev és Budapest között.
1: Az elmúlt hónapokban azonban az új magyar kormány és a kijevi vezetés között is voltak mondhatni nézetkülönbségek, de ez a tegnapi módosítás vagy törvény elfogadás, ez most már abba az irányba mutat, hogyha nehezen is, de egyfajta kompromisszumképes kommunikáció folytatódhat?
3: Hát ezt szerintem a jövő fogja majd megmutatni. Alapvetően azt is érintette már Magyar Péter is a nyilatkozataiban, hogy ez előremutató is lehet akár egy kormányfői találkozóra is. Ugye ezt is többször említette már mindkét kormányfő, hogy jó lenne találkozni. Ugye Magyar Péter először Beregszászra invitálta Zelenszkit, aztán felröppentek hírek, hogy Zelenszki Kijevbe hívta Magyar Péter, de valamiért ez a kormányfői találkozó eddig nem valósulhatott meg. Lehet arról is olvasni különböző sajtóorgánumokban, hogy ezzel akár ez is egy ilyen első lépés lehet, tehát a Magyar Péter Zelenszki találkozónak is, ami nyilván megint egy ilyen szimbolikus erejű találkozó lenne.
1: A korábbi várakozásoknak megfelelően sürgősséggel tűzte nap napirendre is fogadta el a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvényt az ukrán parlament. Azt, hogy mi minden következik a jóváhagyott módosításból, Kovály Katalinnal, a Budapesti Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének munkatársával tekintettük át. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Én is köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: 90 másodperc tudomány Kovács Tücsi Mihállyal.
1: A leggyorsabb csillag.
2: A világegyetem az emberi léptékkel felfoghatatlan sebességek otthona, de még ebből a környezetből is kiemelkednek azok az égitestek, amelyek fittyet hánynak a fizikai határokra. Amikor a tejútrendszer leggyorsabb csillagát keressük, felejtsük el a galaxis karjaiban békésen keringő objektumokat. A középen található szupertömegű fekete lyuk a Sagittarius A felé kell fordulnunk. 2020-ban fedezték fel ott az eddigi csúcstartót, az S4714 jelű csillagot. Azonban most egy még gyorsabb csillagot találtak, a Recorder már az S301-es. Az S301 rendkívül elnyújtott pályán kering a fekete lyuk közvetlen közelében, mindössze körülbelül 8,7 év alatt megtéve egy teljes kört. Amikor eléri a pályája legközelebbi pontját, csupán 12 nap földtávolságra van a 4 millió naptömegű fekete lyuktól. A gigantikus gravitációs vonzás szinte felfoghatatlan tempóra gyorsítja fel. A sebessége eléri a másodpercenkénti 25 ezer kilométert, ami körülbelül 90 millió kilométer per óra. Ez a fénysebesség több mint 8,5%-a. Ezzel a tempóval alig 15 másodperc alatt el lehetne jutni a Földről a Holdig. Az S301 segítségével a csillagászok közvetlenül mérhetik a fekete lyuk tenger körüli forgását, valamint Einstein relativitás elméletének téridő torzulásait.
3: Elhalasztották a Mohi atomerőmű negyedik blokkjának hálózatra kapcsolását. Október végéig letartóztatásban marad Hankó Balázs, tüdőműtéten esik át 14. Leó pápa, Andrei Danko bízik a költségvetés elfogadásában, éjszaka a hőmérséklet 6-tól 1 fokig csökkenhet.
4: Napzárta, mezőszállási márka.
3: Ma reggeltől folytatódott a vita a törvényhozásban a jövő évi állami költségvetésről. Az év legfontosabb törvényjavaslatát meghosszabbított időkeretben egészen este 8 óráig tárgyalják a képviselők, a végső szavazásra pedig legkorábban holnap délelőtt kerülhet sor. További részletek Kis Balástól.
5: A kormány javaslata alapján a jövő évi államháztartás bevételei meghaladják a 63,3 milliárd eurót, míg a kiadási oldal eléri a 70,7 milliárd eurót. Ez 7,4 milliárd eurós hiányt jelent, ami a bruttó hazai termék csaknem 5%-ának felel meg. Ján Richter, a kormányzó Smer frakció vezetője keddi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, meggyőződésük, hogy a parlament elfogadja a büdzsét. A honatja kitért arra is, hogy a koalíció keresi a törvényi megoldást a tranzakciós adó 2028-as kivezetésére. A Smer képviselői egyúttal élesen bírálták az ellenzéket, amiért szerintük csak kritikát fogalmaz meg, de nem nyújt konkrét alternatívát. A kormánypárt ráadásul a korábbi 2020 és 2023 közötti vezetés nyakába varja a jelenlegi megszorítások szükségességét, kiemelve az Ukrajnának nyújtott katonai támogatásokat és a járványkezelési intézkedéseket. A parlamenti felszólalásokban szinte kizárólag az ellenzéki képviselők hangja hallható, az ellenzék élesen bírálja,

0: Danko, az SNS elnöke, hozzátette, elküldi a hivatalos javaslatot a kormányhivatalba. Részletek Paszmár Léviától.
1: Az államfőnek el kellene fogadnia a jelöltet, de megesett már Csehországban, Szlovákiában is, hogy saját álláspontja van. Válaszolta Danko arra a kérdésre, hogy Pellegrini kötelese elfogadni Kuffa jelölését. Hozzáfűzte, hogy Robert Fico kormányfőre képes nyomást gyakorolni, de az államfőre nem. Nem válaszolt arra a kérdésre, Kuffa helyett hajlandó lenne mást jelölni, mivel ez még tárgytalan, nem ismeri Pellegrini álláspontját. Megismételte, nincs tudomása arról, hogy eljárás folyna Kuffa ellen, vagy bármi más akadályozná a kinevezését. Kijelentette, örülne, ha valamiféle folytonosság lenne a tárcánál. Filip Kuffa jelenlegi államtitkár az SNS miniszterjelöltje. Tomás Tarabát szeptember 30-án mentette fel tisztségéből Peter Pellegrini államfő, miután a parlament előző nap megvonta tőle a bizalmat. A Környezetvédelmi Minisztérium irányításával ideiglenesen a kormányfőt bízta meg. Pellegrinihez még nem érkezett meg a miniszterelnök javaslata az új tárcavezető kinevezésére.
0: Elhalasztották a Mohi atomerőmű negyedik blokkjának ma délutánra tervezett hálózatra kapcsolását. A szlovák villamos művek közlése szerint a reaktoron ismét el kell végezni egy műszaki tesztet. A vállalata a következő napokra tervezi az újabb csatlakoztatást, amikor a blokk várhatóan teljesítményének 20%-án működik majd. A 471 megawatt beépített teljesítményű reaktor üzemanyagának betöltése júniusban kezdődött, szeptemberben pedig az indítás utolsó nagy szakaszába lépett. A Mohi erőmű harmadik és negyedik blokkjának építése 1987-ben indult, de a munkálatok pénzhiány miatt a 90-es években leálltak, majd 2008-ban folytatódtak. A két blokk befejezésének költsége időközben 6,7 milliárd euróra emelkedett. A Szabadság és Szolidaritás párt arra szólította fel a Szlovák Nemzeti Pártot, hogy gondolja újra Filip Kuffa jelölését a Környezetvédelmi Minisztérium élére. A párt képviselője Alojz Helina szerint Kuffa korábbi minisztériumi tevékenysége nem jelentene valódi változást a tárca vezetésében. Úgy véli, a minisztérium élére megfelelő szakmai tapasztalattal és bizonyított eredményekkel rendelkező vezetőre lenne szükség. Helina emellett egyes minisztériumi alkalmazottaknak kifizetett jutalmak körülményeinek kivizsgálását is követelte, és parlamenti ellenőrzési eszközök alkalmazását helyezte kilátásba. Filip Kuffát az SNS jelöli a posztra Tomás Taraba leváltása után. A pártelnök Andrei Danko jelezte, hogy a jelölést továbbítja a kormányhivatalnak. A bejelentő védelmi hivatal bírálja Matus Utaj Estok belügyminiszter kezdeményezését, amelynek célja, hogy megvonják a védett bejelentői státuszt a Ján Csurilla körüli félreállított rendőröktől. A hivatal szerint a védelem nem politikai kiváltság, hanem törvényben szabályozott jogintézmény, amelyet kizárólag a jogszabályokban meghatározott feltételek alapján lehet megszüntetni. Hangsúlyozták, egy büntető eljárás lezárása önmagában nem jelenti automatikusan a védelem megszüntetését. Sutaj Estok közölte, levélben kérte a főügyészségtől a rendőrök védett státuszának felülvizsgálatát. Peter Pellegrini államfő a pozsonyi elnöki palotában fogadta a Zdrausi és Kali, azaz egészségesebb iskolák elnevezésű kezdeményezés képviselőit és szakmai partnereit. A program célja, hogy a gyerekek megismerjék az egészségmegőrzés, a megelőzés és az elsősegélynyújtás alapjait. A diákok megtanulják felismerni például a stroke és az epilepsziás roham tüneteit, segítséget hívni, valamint megfelelően reagálni vészhelyzetben. A kezdeményezés immár 7. év folyamánál tart, és eddig mintegy 105 ezer gyereket ért el. A részvétel ingyenes. Pellegrini kiemelte a megelőzés fontosságát, különösen a szív- és érrendszeri betegségek esetében. Hangsúlyozta azt is, hogy a program hozzájárulhat a fiatalok közötti zaklatás és kirekesztés visszaszorításához. Visszalépett az Eperjesi megyeelnöki tisztségért folytatott versenytől Monika Leskova, a Szlovák Nemzeti Párt jelöltje. A politikus egyúttal támogatásáról biztosította Milan Mazureket, a Republika párt jelöltjét. Döntését a párt vezetésével történt egyeztetéssel indokolta. A megyeelnöki tisztségért így további 8 jelölt indul. Köztük a jelenlegi megyeelnök Milan Majerski, valamint Samuel Migali miniszter és Milan Mazurek európai parlamenti képviselő. A helyhatósági és megyei választások október 24-én lesznek. A magyar parlament módosította a gyermekvédelmi törvényt, amelynek korábbi 2021-es változatát az Európai Unió és civil szervezetek is bírálták az LMBTQI közösség korlátozása miatt.

0: Az új jogszabály a kiskorúak védelmét erősíti a szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást bemutató média tartalmakkal, valamint a pornográf és életkoruknak nem megfelelő tartalmakkal szemben. A javaslatot 139 képviselő támogatta, 51-en ellene szavaztak. Az Európai Unió bírósága idén áprilisban megállapította, hogy a korábbi szabályozás súlyosan sértette az unió közös értékeit. Hivatalosan lezárult a Magyarországgal szembeni uniós források kifizetését feltételekhez kötő eljárás, ami 4,2 milliárd euró felszabadítását teszi lehetővé Budapest számára. A döntés emellett lehetővé teszi, hogy a magyar egyetemek és kutatóintézetek ismét teljes körűen részt vehessenek az Erasmus Plus és a Horizont programokban. A magyar EU képviselet jelentős sikernek nevezte a több mint 4 éve tartó folyamat lezárását. Indoklásuk szerint ebben szerepet játszottak az új kormány által az elmúlt hónapokban végrehajtott korrupció ellenes intézkedések. A bejelentés napján a magyar parlament a korábbi vitatott gyermekvédelmi törvényt is módosította. A kecskeméti törvényszék elutasította Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint védője fellebbezését, így a politikus legalább október végéig letartóztatásban marad. A bíróság közlése szerint továbbra is fennáll a bűncselekmény megalapozott gyanúja, valamint a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás befolyásolásának veszélye. Az ügyben letartóztatásban marad Varga Bajusz Veronika volt államtitkár is. Mindkettőjüket október 1-én vették őrizetbe. Hankot azzal gyanúsítják, hogy miniszterként több száz támogatás odaítélésében vett részt, amelyek egy része a gyanú szerint nem a hivatalos célokat szolgálta. Az ügyben Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap korábbi alelnöke is letartóztatásban van. A római Gemelli kórházba szállították 14. Leó pápát, ahol délután megműtik egy a tüdejében talált csomó eltávolítása érdekében. A Vatikán tájékoztatása szerint az orvosok a közelmúltban végzett rutin ellenőrzések során fedezték fel az elváltozást. A pápa korábban elmondta, hogy a csomót korai stádiumban észlelték, és az orvosok műtétet javasoltak neki. A beavatkozás miatt október 20-áig lemondta audienciáit. A Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció felszólította a civileket, hogy hagyják el a jemeni fővárosban, Szanaában található olajlétesítmény területét egy tervezett katonai művelet előtt. A helyszínt az Irán által támogatott húszi lázadók ellenőrzik. A koalíció szóvivője azzal indokolta a felszólítást, hogy a lakosság biztonságát akarják megóvni. A húszik válaszul figyelmeztették Szaúd-Arábiát, ha a támadás éri a fővárost, megtorlásra számíthatnak Riádban. A lázadók emellett arra szólították fel a civileket és az alkalmazottakat, hogy hagyják el a szaúdi Aramco olajvállalat létesítményeit is, amelyeket katonai műveleteik lehetséges célpontjainak neveztek.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Ma este 9 mérkőzést rendeznek a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. A párosítás 18.45-től Lánc Sporting Lisszabon, Szabach azeri csapat Slavia Praha, 21 órától Internacionale FC Bruges, Arsenal Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Leipzig, Eindhoven, Villarreal Napoli, Galatasaray Barcelona és Stavanger Bayern München. Emma Labosová mindkét mérkőzését megnyerte selejtező csoportjában, így főtáblára jutott női egyesben, a Ljubljanai Asztali Tenisz Európa bajnokságon. Férfi egyesben András Csaba és Szudi Ádám is főtáblára jutott. A Stollár Fanni, Wufang Xien magyar-tajvani női páros bejutott a második felvonásba, a Wuhani tenisztornán, miután 6-3-6-3 arányban legyőzte az Erin Routliffe Aldila Succiadi új-zélandi indonéz kettőst. Hétfőn hivatalossá vált, hogy még az idén a német Alexander Zverev kerül a férfi teniszezők világranglistájának élére, ő lesz a 30. játékos, aki vezeti majd az 1973-ban életre hívott ATP rangsort. Az orosz származású hamburgi teniszező lesz Boris Becker után, a második német világelső, a háromszoros wimbledoni bajnok legenda 1991-ben 12 héten át vezette a ranglistát. visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es autós gyorsasági világbajnoki sorozat. A helyszín Ruanda lesz, valamikor 2030 utántól. A fővárostól Kigalitól 40 kilométerre teljesen új versenypálya épül fel a következő években. Stefano Domenicali elnök vezérigazgató kiemelte, ez a megállapodás több mint egy nagy díj, ugyanis gazdasági és társadalmi fellendülést is hoz a régiónak. Legutóbb 1993-ban Dél-Afrikában rendeztek futamot a kontinensen.
1: Időjárás.
0: Éjszaka derült vagy gyengén felhős lesz az ég, nyugat felől azonban fokozatosan megnövekszik a felhőzet, helyenként köd képződhet, a hőmérséklet 6-tól 1 fokig csökkenhet. Holnap reggel többnyire felhős, borult idő várható, helyenként köddel és elszórtan egy gyenge csapadékkal, főként az ország nyugati és északi részén. Kedves hallgatóink, ennyi fért a Napzártába október 13-án, kedden. Kollégáim Kis Balázs, Paszmár Lévia, valamint Kovács János hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Mezőszállási Márk volt, na viszont hallásra!

0: 120 éve született Reuter Lajos, a közép-európai zenei élet meghatározó karmestere és zeneszerzője. Fiával, Reuter Adrián muzikológussal, édesapja pályájáról, személyiségéről és zenei örökségéről beszélgetünk. Shirley MacLaine történetét hozta el Pozsonyba Shell Judit, a népszerű színművésszel az Astorka Fesztiválon, pályájáról, szerepeiről és életének fordulópontjairól is beszélgettünk. Arcmás portrésorozatunkban pedig ezúttal Ipolyságra látogatunk. Entót Anikó író, irodalomtörténész, egyetemi tanár és férje Béres Gábor pedagógus karnagy lesznek vendégeink. A szerdai nappaliban Jakubec László számít figyelmükre, 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.
2: Na sosr.sk

Pome. Pome. Pome všetci. Pome. A všetci.